0: milyen szerepet érdemes vállalnia ezen a területen. Az intézmény álláspontja szerint ugyanakkor a városi cigányzenei hagyomány olyan szorosan kapcsolódik a magyar kultúrához, hogy feltárásának és továbbadásának elmaradása hosszabb távon jelentős hiányt eredményezne kulturális örökségünkben. A Root Add-in Roma Music egy olyan átfogó online oktatási platform, amely lehetőséget teremt a városi cigányzene mélyebb megismerésére és tanulmányozására. A projekt egyszerre szolgálja a dokumentálást, az oktatást és a hagyomány továbbadását, miközben a még élő cigányzenei tudás és az ahhoz kapcsolódó személyes emlékezet feltárására is hangsúlyt helyez.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Kálai Né Zsófi az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Szia, és köszönöm a meghívást.
3: Mi a Golgota gyülekezetben találkoztunk, onnan ismertük meg egymást. Ugye előző héten a lányod volt a vendégünk, Kálai Bettina, és hát csodálatosan nevelted föl a gyerekeidet, mint hallhattuk már rólad, és ugye a gyülekezetbe is jártál aktívan, sokat találkoztunk ott, de ne rohanjunk ennyire előre, hanem kezdjük a legelején. Te hogy nőttél föl, milyen volt a gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
4: Először is egy egyszerű muzsikus családból származom, és a gyermekkorom egy katolikus családba nevelkedtem, ahol Istent ismerték és szerették, és hallottam róla a gyereknek is már. De kivételes módon elmondhatom, hogy kivételes gyerekkorom volt sokféle szempontból. Meg kell említenem, hogy 6 éves koromban elveszítettem az édesanyámat, ő öngyilkos lett, és utána az apukám újra nősült, és próbált ő, és egy családot alkotni próbáltunk mindnyájan. De már akkor az Isten kerestem. Nem is tudom ezt elmondani, és talán most beszélek róla először, hogy 7 évesen is kutattam őt, és kerestem, és mentem hittanórákra, vagy csak egy templomba, és nem kért rá senki. De én kerestem őt, és akartam vele lenni. Sokat, sokat gyerekkoromban is. És jártam is hittanórákra magamtól, nem kért rá se apukám, se a nevelőanyám, senki, hanem egyszerűen elmentem, és én jártam, és szerettem énekelni, és dicsérni az Urat már akkor is. Úgyhogy így teltek a gyerekkorom, és nagyon vágytam egy családra. Vágytam arra, és vártam arra, hogy megnövök, és férhez megyek, és lesz egy családom. Egy saját családom, és egy egységet kerestem valójában. Nem is vágytam soha semmire, mint hogy saját családom legyen, gyerekeim és férjem.
3: Ez hány éves korodban volt?
4: Hát ez egészen, amíg férhez nem mentem, 17 éves koromban megtaláltam a férjemet. Az is úgy, hogy imádkoztam, és akkor még nem tudtam, hogy ő is imádkozik egy feleségért. Én imádkoztam egy férjért, és megtaláltuk egymást, és férhez mentem, és rögtön

0: Szóval ez a 92-es, 1992-es évektől az Úr egyenként szólított meg minnyájunkat, hol egyikünket, hol másikunkat, és akkor egymáshoz járt a család, és mondta, hogy ismered ugye az Urat, ismerem, szereted, igen, szereted, de hallottál te arról, hogy több van ebből a szeretetből? És akkor mondtuk, hogy hát hogy lehet több? Hát hogy? És akkor például az a sógorom mondta, hogy hát menjünk ide, és ott még többet beszélnek róla, többet, mint a templomba. És így épülni kezdtünk még jobban, és ismerni Istent még jobban. Aztán mi, hogy elköltöztünk Belgiumba, azért hát volt a telefon, még internet nem, de a telefonon keresztül sokat beszéltünk. Szóval azt vettem észre, hogy ők ugye elkezdtek járni az unokatestvéreim, a testvéreim a gyülekezetekbe, és nagyon szépen épültek, fejlődtek, szolgálatokba álltak be, dicséretvezetők, persze, ami amúgy is közel állt hozzájuk, hiszen mind muzsikusok voltak. De mi rólunk sem feledkezett meg Isten ott, ahol voltunk, mert tanított minket, és egymással is sokat, nagyon sokat beszélgettünk, és ezáltal, és olvastuk a Bibliát napról napra, a mai igét, stb., és napról napra épültünk mi is velük együtt. Szóval azt tudom elmondani, hogy attól függetlenül, hogy elkerültünk az országból, a megélhetés, a munka, a jobb jövő miatt, attól függetlenül ugyanúgy az Istennek gondja volt ránk is.
1: Tehát visszatérve, akkor a szüleiddel még éltél 17 éves korodig, nem volt rád erőltetve, de nem is volt ez neked úgy direkt módon tanítatva, vagy az mondva, hogy járjunk el templomba hétvégente, hanem ez teljesen önszorgalomból, a te akaratodból egyedül mentél?
0: Hiányzott valami szerintem az életemből. Mindig is hiányzott valami az életemből. És ez elég korán nálam jelentkezett, hogy valaki, vagy valami, amit én még nem tudhattam, hiszen gyerek voltam, és mégis az a valakit én kerestem. Nem tudom, nem tudok rá választ adni, igen, és teljesen magamtól. És mentem, és olyankor mindig sokkal jobban éreztem magam.
1: Akkor, amikor a férjedet megtaláltad, nem egy ilyen tudatosan megtért ember voltál. Mondtad, hogy te kérted Istentől a te férjedet. Ott már tudatosan egy ilyen hívő férjet kértél, vagy csak egy jó embert kértél, vagy csak kimondottan az volt a lényeg, hogy férjed legyen?
0: Igen, férjet kértem, mert, mint az előbb említettem, nagyon vágytam egy családra. Amit én gyerekkoromban elveszítettem, talán azt akartam megvalósítani. Nem kimondottan egy hívő férj, talán, ha most lennék újra, akkor igen, másképp kérném. A válaszom erre az, hogy igen, másképp. Nem, mint hogyha a férjem, hanem maga az imám lenne más. De igen, férjet kértem.
1: Akkor megkaptad, és akkor az ő családja által, ha jól értettem, az ő családja által ismerted meg Istent még jobban, tehát az ő rokonai voltak azok, akik azt mondták, hogy járjatok el együtt ide?
0: Nem, az én érrokonaim voltak, akik szépen
1: lassan... Tehát akkor a te tesódról volt sógorod.
0: Sógoraim, unokatestvéreim, édestestvéreim lassan-lassan mondjuk, hogy érthetőbb legyen. Például 92-ben megtért a sógorom, és jött, és mondott nekünk dolgokat.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, most elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítődalt, aztán folytatjuk a beszélgetést Kálai Zsófival.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételezzük.

0: Tisztelettelnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kálainé Zsófi az én vendégem, köszöntelek téged.
1: Sziasztok!
0: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy a 90-es évek elején jött a sógorod evangelizálni hozzátok. Ez már külföldön volt?
1: 92-től elköltöztünk, és amikor hazajártunk, vagy ahogy említettem, telefonon keresztül, ahogy tudtunk értekezni egymással, akkor ez volt a téma. Szóval hol az egyik unokatestvérem, vagy az unokatestvéremnek a férje, vagy az unokatestvérek többsége már evangelizáltak, felénk is szolgáltak, és egymásnak is mondtuk ugye a jó hírt, hogy több, mert mindnyájan jártunk a templomba, és soha nem voltunk az, hogy mi nem hisszük az Istent, vagy nem tudjuk, hogy az Úr Jézus megszületett, és miért született meg, de ugye ettől sokkal mélyebb dolgok vannak, amiről viszont nem tudtunk. És így kezdődött ez az egész. És akkor... Ahogy olvashattuk többet a Bibliát, és ezt is olvasd, és ezt is, és forgasd a szívedbe, és ez szokássá vált nálunk, nem is egy szokás, hanem szerettünk ezzel foglalkozni. Hogy azon túl, amit tudunk, még mi van.
0: Kezdtetek elmélyülni ebben a dologban.
1: Igen.
0: Hogy reagált erre a család, a gyerekek, esetleg a férjednek a családja?
1: Mindenki jól. Szóval mindenki szerette volna, és szerették, és azt mondták, hogy ez egy jó dolog.
0: A 90-es évek elején itt Magyarországon egyébként úgy unblock egy nagy ébredés volt, ugye?
1: Így
0: tehát
1: van.
0: Akkor nagyon sokan tértek meg.
1: Így van.
0: Akkor ez nem is volt olyan furcsa dolog, hanem ez egy ilyen felkapott dolog volt, ugye?
1: Hát,
0: hírement.
1: Igen. Akkoriban így van, egy hatalmas ébredés is lett, és ebben résztvevői voltunk. Szóval szerettük, élveztük minden pillanatát, és hát minket mondom, hogy külföldre költöztünk, ez nem volt úgy nem tudtunk részt venni benne, ahogy a többiek, de mindig követtük.
0: Ott Belgiumban voltatok, külföldön. Belgiumban volt lehetőségetek így keresni az Istent?
1: Igazából nem, sajnos nem.
0: A nyelv nehézsége miatt, vagy ott amúgy nem voltak úgy gyülekezetek?
1: Nem voltak gyülekezetek. Nyilván, hogy ha kerestük volna, biztos, hogy lett volna, de igazából a nyelv miatt nem is én például, nem tudtam meg. Hát otthon voltam, anya voltam, feleség voltam, kisgyerekek mellett, és igazából nem is kerestük, hanem otthon tanulmányoztuk az igét, olvastuk, és könyveket olvastunk, ilyen módon tudtuk követni.
0: Hogyan haladt ezután tovább az életetek? Ugye ott nyilván nem tudtatok gyülekezetbe járni. Mikor jött el az a pont, hogy hazaköltöztetek, vagy tudtatok gyülibe járni, vagy hogy úgy elmélyült még jobban ez a kapcsolat Istennel?
1: Igazából így visszaemlékezve könyveket olvastunk, és mindennapos kapcsolatunk, szóval tudtuk azt, hogy minden nap egy igét elolvassunk, és forgatjuk azt egész nap a szívünkbe, szóval tényleg gondolkodtunk róla. És az egyik nap, hát egy tragédia történt az életünkbe, mikor a férjem meghalt egy autóbalesetbe ott Belgiumba, és akkor ért úgymond egy második veszteség, és akkor igazából nem tudtam, hogy hogyan tovább, hogy hogyan lehet most tovább. Nem tudtam, olyan fiatalon mentem férhez 17 évesen, és 15 évet éltünk együtt, és mindent együtt csináltunk, hogy nem tudtam, hogy egyáltalán lehet-e tovább, vagy hogy kell tovább csinálni ezt most. Vagy mit lehet egyedül csinálni egy, egy szakma nélkül, két pici gyerekkel, 12-14 évessel, végülis mi, hogyan lehet tovább, és amik beszélték mások az életemet, hogy hát hogyan tovább, addig én csak azt arra tudtam gondolni, hogy én nem akarok tovább menni. Nekem jó volt úgy, ahogy volt. És akkor meg is létődött bennem az a dolog, hogy rögtön a gyerekeim, hogy én is elvesztettem az anyukámat, ők is elvesztik, és sok dolog cikázott a fejembe, hogy mi történik. Mi történhet, vagy miért történik most ez, vagy hogy lesz most ez. És igen, sok dolgot kérdeztem Istentől. Mert ugye mindenkinek volt egy, nem sok, mert ilyenkor nem sokat tudnak az emberek mondani a másik embernek, de azért a közvetlen apám, testvéreim, hogy mit kéne tenni. És ők azt mondták, hogy költözzek ide-vissza Magyarországra a gyerekekkel, mégis közelebb leszünk, sőt, együtt tudunk lenni, és segítenek mindenbe, amiben tudnak, és majd így megoldódik ez a helyzet. És én mondtam, hogy nem, most Istennel először ezt meg kell beszélnem. Mert nem értek sok dolgot most, hogy mi miért, és vele akarok beszélni. És majd utána döntést hozok. És így is történt, hogy kérdeztem az urat először, persze sírva, térden. Sokféleképpen megkérdeztem őt, hogy történhetett ez meg, és most hogyan tovább. És mondtam neki, hogy mindenféleképpen azt fogom tenni, amit te mondasz. Csak mondjál nekem, mondd el, hogy mit tegyek. És ez egy éjszaka volt, még élek, nem fogom elfelejteni, és mondtam neki, hogy hát uram, tényleg itt vagyok te előtted, és te tudod csak, hogy mi történik, de mondd is meg, hogy mi legyen. És kinyitottam a Bibliát, tudom, hogy ezt nem sűrűn csináljuk, de akkor megtettem. És az Ézsaiás 54-nél, hogyha akinek van kedve, olvasson utána, ott szóról szóra beszél velem az Úr, és szólt hozzám, és azt mondta, hogy én vagyok a te férjed. És amikor ez elhangzott, hogy ő lesz az én férjem, akkor én ezt mai napig erre nagyon büszke vagyok, és a legjobb férjem van. És tényleg úgy is történt minden, egy csoda volt. Az mellett, hogy elvesztettem a férjemet, és ez egy hatalmas szerencsétlenség volt, és mai napig egy tragédia, és trauma a gyerekeimnek és nekem is. Viszont úgy ismertem meg Istent, ahogy szerintem nagyon keveseknek adatott meg. Mert az ő gondoskodás, amikor ő szóról szóra elmondja neked azt, hogy most már te vagyok, én vagyok a te férjed, és tényleg soha nem kellett gondoskodnom az anyagi helyzetemről, mert tényleg ő a férjem, és hogy mibe öltözzünk, és mit tegyünk, mert azt is mondtál, hogy sem a vékabeli liszt, sem a korsóbeli olaj nem kevesül meg addig, míg újra esőt nem adok a földszínére. Ez mai napig így van, és ez tudom, hogy örökké így lesz. És mindenről gondoskodott, tényleg. És a 10-12 évet még ott maradtam Belgiumban, mert a férjemnek is tettem egy ígéretet, hogy hiszen azért mentünk oda, és ő egy autóbalesetnek lett az áldozata, amiben ő nem követette el szabálysértés, semmit nem tudtak olyat mondani, nem is értették, hogy történt ez a baleset. Ez senki se, a rendőrök se, senki nem. Egyszerűen csak annyival volt mondva, hogy megcsúszott az autóval, és meghalt. És én azt gondoltam, hogy ő abba a reménységbe indultunk el, hogy jobb életük legyen a gyerekeiknek, és ott éljünk, és mondtam, hogy ez megígértem neki is, és az úrnak is, hogy akkor ne legyen hiába való. És akkor még ott maradtunk, egészen még a két lány le nem diplomázott, és amikor a lányok mondták azt, hogy anyu haza, menjünk haza. És akkor jöttünk haza.
0: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést Kálainé Zsófival.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok. Ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kálainé Zsófi az én vendégem. Köszöntelek téged!
1: Sziasztok!
0: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy egy elég mély témába mentünk bele, szinte küszködni lehet a könnyekkel, ahogy hallgatja ezt az ember, és elképesztő mindaz az erő, amit Isten ad ilyenkor. Nyilván én ezt keresztény emberként fogom fel így, és azt tudom mondani, ahogy hallgatlak téged, hogy milyen csodálatos az Isten, hogy ennyi erőt ad, hogy ezt fel tudja dolgozni valaki. Ezt szokták is mondani, hogy annál nagyobb próbát, vagy annál nagyobb nehézséget nem ad az Isten, mint amennyit elbírsz. Úgyhogy te egy nagyon erős nő vagy, viszont kérlek, hogy valahogy próbáljunk magyarázatot adni erre a hallgatóknak, hogy mindezek után hogy tud keresztény maradni az ember? Mert most képviselem azokat a hallgatókat, akik nem keresztényként hallgatnak Igen. bennünket. Hogy történt veled ez, Zsófi, hogy kétszer is visszaköszönt egy túl hamar lévő halál a te családod életében, a közvetlen családod életében, és mégis erősen meg tudtál maradni Istenbe. Hogy lehet, hogy az lenne a logikus emberi gondolkodásban, hogy hát ott hagyni az egészet, és azt mondani inkább, hogy Isten nem is létezik, mert már másodszorra történik meg ez velem, hogy tudtál megmaradni az Isten kegyelmébe, és tovább hinni egyáltalán, nem hogy tovább élni, meg tovább létezni, meg csinálni az életet tovább, és mint mondtad, hogy megvártad azt még Belgiumban, amíg megkapta a két lányod a diplomáját, és utána jöttél haza, hogy erre tudunk egyáltalán magyarázatot adni a hallgatóknak?
1: Azt tudni kell, aki nem ismer, mint például te is, hogy nem ilyen voltam. Nem ilyen voltam, amikor megtörtént ez, ami a haláleset, ez a baleset, akkor a barátnőm, a legjobb barátnőm könyörgött nekem, sírt, hogy ugye nem adott fel. Nem gondolták ők, és én sem magamról, hogy ezt még végig tudom csinálni. Sőt, engem féltettek, és igen, ez egy megmagyarázhatatlan dolog, de igenis az Isten adta azt az erőt, hogy max. Egy hónap után tényleg fölálltam, és azt mondtam, hogy okay, megyünk tovább. És nehéz volt, nem mondom, hogy nem. És nem mondom azt, hogy egyszer be is lázadtam, és akkor is a barátnőmnek mondtam a magamét, úgy pontosan nem emlékszem rá pontosan, hogy miket mondtam, de arra viszont nagyon jól emlékszek, amikor ő megállított. És azt mondta, hogy nem, ezt nem teheted, nem beszélhetsz így. Tudom, hogy nagyon fáj, de nem az Isten a hibás érte. Ami a fülemig ment el, nem a szívemig. És azokon a nap éjszakákat nem aludtam, nem tudtam aludni. És olyankor mindig a Bibliát vettem elő, és azt az éjszakát például arra szántam, hogy elolvasam Jób könyvét. És reggelre azért tisztult a kép, hogy igen, van, amikor az emberekkel történnek dolgok, és igenis ragaszkodniuk kell az Istenhez, mert kiük van. De hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy akik nem hisznek, ők is átélnek dolgokat, és tovább tudnak menni. Mert az emberben van egy erő, egy élni akarás, vagy a gyerekei, vagy mindenkit éltet valami. Valami. Nem tudom. Én azt hiszem, hogy én a legjobbat választottam, amivel tovább tudtam élni. De a nem hívő is tud. Ehhez nem kell hívőnek lenni, mert sok szörnyűség történik a világban. Viszont, amit mondtál, hogy kettő veszteségért, azt pedig úgy gondolom, hogy ez az én próbám volt személyesen az, hogy akartam egy családot. Nagyon. Nagyon. Gyerekkorom óta. És lett is. Aztán újra nem lett. Egészen addig, amíg rájöttem, hogy nem vagyok egyedül, és van családom, és mindig is volt. Mert egy olyan családhoz tartozom, ami örökké való. És nagyon nagy családom van, és ehhez viszont fel kellett nőnöm, hogy ezt megértsem, hogy nem csak az anyám és az apám, a férjem, a gyerekeim a családom, hanem Krisztus a Krisztus, az Isten az a mindensége az én életemnek, és ők az elsők. És igenis, hogy mondjam, igenis van családom. Mert talán mindig a fájó pontom az volt, hogy nekem nincs anyukám, már nekem most férjem sincs, a gyerekeim árvák, de én is árva voltam, és na majd, ha a lányaim férhez mennek, akkor jött egy következő gondolat, akkor majd lesz megint családom. És a kisebbik lányom már férnél van, dicsőség az Istennek, és egy gyönyörű unokát van, aki tökéletes. Az Úrtól kaptuk őt, és nem engedem meg magamnak azt, hogy csak ők a családom. Nem, nekem már van egy férjem, van egy hatalmas családom, az örökké való, és plusz van most már egy gyönyörű unokám, van vejem, van lányom, és nem tudom, hogy elég érthetően mondom el.
0: De érthető, abszolút. Annyival egészíteném ki, hogy nem sokan ismerik Jobbnak a történetét, amit mondtál, hogy egy éjszakát arra áldoztál, miután ez a nagy lázadás volt benned, hogy elolvastad Jobbnak a történetét. Röviden összefoglalva, Jobb egy olyan ember volt, aki Istennek egy nagyon áldott embere volt, meg volt mindene, vagyona, jól élt, tényleg egy jómódú, gazdag ember volt. Volt neki 7 gyereke, és a sátán azt mondta Istennek, hogy persze könnyű, hogy Jobb imádjon téged, és hálát adjon neked, és szeressen téged, meg a te embered legyen, mert ennyire jól él. Add őt az én kezemre, hagyd tegyem őt próbára, és nézzük meg, hogy akkor is imádni fog-e téged. És akkor Isten azt válaszolta, hogy jó, te kezedre adom, sátán, viszont mindent elvehetsz tőle, de csak az életét nem veheted el tőle, és elvette tőle a sátán az egész vagyonát, megbetegítette, elvette a gyerekeit, meghaltak mind sorba a gyerekei, és Jobb maga is olyan beteg volt, hogy cseréppel vakarta már magát, annyira viszketett, és azt mondta, miután mindenét elvette tényleg, és már majdnem meghalt, hogy tényleg már a haldoklás szélén volt, azt mondta, hogy mindent Isten adott, az Úr adta, az Úr elvette, és áldott legyen az Úr neve, és akkor is állta az Istent, mert emlékezett arra, amikor Isten adta.
1: Igen.
0: És amikor Isten elvette, akkor is.
1: Igen.
0: Mert ugye Isten azt mondta akkor, még ezt hozzáteszem a sátánnak, hogy mindenét elvehetett, csak az életét nem.
1: Igen.
0: Mert az életét azt én adtam neki, és az életét csak én vehetem el. És ezt egyébként nagyon nehéz emberként nekünk megélni, amikor elveszítjük a szeretteinket, hogy ezt nem csak így felszínesen tudni, meg igen, úgy gondolatba ott legyen, hogy igen, Isten adta az életet, és Isten veszi el, hanem azt el is kell fogadnunk, amikor elveszítünk valakit. Ez borzasztóan igen, nehéz lehet, és teljesen érthető ez, hogy voltak neked ilyen nehézségeid, persze, ilyen gondolataid, sőt, én még ezek után, hogy még elmondtad, hogy azért neked is voltak ilyenek, még mindig azt mondom, hogy nagyon durva, hogy ezt kibírtad így.
1: Szerintem, aki például nem hisz mondjuk semmibe, és egy ilyen történik vele, akkor ezt el tudja. Hát ilyen történik, jobban, hamarabb szerintem túlteszi magát ezen, hiszen ő úgy van vele, hogy hát balesetek vannak nap mint nap, és a statisztika és kész, vége. Mint mit, aki evel megtért ember szembenéz, úgy, ahogy az előbb elmondtad, nagyon mélyen elgondolkodik azon, hogy hiszen te adtad, Uram. De te is hívtad most haza. És miért? És most akkor hogy is van ez? És erre a dologra is rájöttem, hogy gondolkozhatunk rajta, és gyászolhatunk, és éveket pazarolhatunk el rajta, erre nem kapunk választ. Ez így van. Ez így van, és kész. Ahogy a Betty, a lányom mondta egyszer nekem, hogy mondom, de miért kellett apádnak így meghalnia? És azt mondta rá, anyu, vannak dolgok, amik így történnek, és ennyi. És attól nem az Isten tette, hanem ennek így kellett történnie. Hogy csak egyszerűen megtörténnek, és akkor is hinnünk el. És nem adtuk fel. Szóval ott maradtunk hárman egymásnak, és nem mondom azt, hogy nem voltak helyzetek, hol az egyik sírt, hol a másik sírt, de mindig a másik fölemelte, és az Úr elé vitte. Úgy imába, mikor már nagyobbak voltak, minden egyes, amikor az egyik gyengébb volt, ment a másik, és így. Nagyon gyorsan pörgött ez a 10-12 év, ha jól emlékszem, és olyan csodákat éltünk meg, hogy például még itthon az én rokonaim, testvéreim ugye megtanulták az ároni áldást, hogy mi az, hogy addig engem az Úr személyesen. Szóval olyan csodákba volt részem, hogy egyszerűen azt mondta nekem Isten, azt mondja, add a gyerekeidre az ároni áldást. Ó, gondolkodtam magamba. Hát most hogy?
0: Innen fogjuk folytatni, hogy mi is az az ároni áldás, és hogy csináltad ezt egyedül. Kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, aztán a következő órában is várunk benneteket. Továbbra is Kálai Né Zsófi lesz a vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP-s Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgások párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kálai Né Zsófi az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Szia!
3: Nos, ott hagytuk abba az előző beszélgetést, az előző órában, hogy még másokat itt megtanítottak a gyülekezetbe, hogy mi az az ároni áldás, és hogy azt hogy kell csinálni, meg ültek be a tanításokra, és hallgatták őket. Téged személyesen tanított pontos. Isten Belgiumban. Hogy volt pontosan ez a történet? Belekezdtél, aztán megszakítottalak.
4: Hát a mindennapos reggeli imák, és akkor olvasom a Bibliába, eljutottunk az ároni áldásig. És elolvastam, és én ezt tudtam, hogy az Isten mondja, hogy hát ezt a gyermekeidnek is kéne vegyék. És nagyon akkor még csak ahogy minden hívő anya imádkozik a gyermekeiért, hogy ismerjék meg az Urat személyesen. Én is ezt tettem, ugye? De valahogy késztetésem volt arra, ezt nem tudom igazából elmondani, hogy ezt ők is kapják meg tőlem. És jöttek haza az iskolából, és mondtam nekik, hogy lehet, hogy bolondnak fogtok nézni, de én szeretném, ha leülnétek, és én elmondhatnám, a Bibliából felolvashatnám nektek ezt az áldást. És később megkérdeztem, gondolták, hogy most jobb lesz, ha engedem, szófogadóak lesznek, és megengedték. És szóval így mentek a mindennapjaink. Amikor vizsgák voltak, akkor mondtam nekik, hogy imádkozzunk előtte, és próbáltam őket erre ezt látni, hogy ezt lássák, és tényleg ez volt a szívünk. A szívünk állapota, hogy együtt töltsünk az Úrral időt. Természetesen nekik is voltak nagyon sok kérdéseik, és azra mindig válaszolni kellett, és náluk is a kisebbik lányom az például sokszor megkérdezte, hogy miért engedte meg az Isten ezt a dolgot, és hogy miért nem akadályozta meg, hát neki nem tartott volna persze. És olyankor volt, hogy bölcsen kellett hallgatni, és időt adni, és hinni abba, hogy az Isten elvégzi a munkát, hiszen megígéretettet, hogy azt mondta, hogy az Ézsaiás 54-ben, hogy minden fiad az Úr tanítványa lesz, és nagy lesz az ő békességük. És abban azon a napon nem volt nagy a békességük, mert pont azt ordította, hogy lehet ez. Miért kell nekünk így, és másoknak úgy. És idővel nagy lett az ő békessége, és az Úr tanítványa lesz, és most már a saját kislányát tanítja, hogy Jézus jó, és Isten jó. Szóval az ígéretek, amiket kaptam, azok mai napig teljesednek be, amiket nem értettem, csak elolvastam, azok időközben elevenednek föl, fölélednek, és kijönnek a Bibliából, és akkor látom a gyümölcsöt. Szóval minden gyümölcs újra, és ott van. Ez annyira csodálatos volt, hogy ez életben tudott tartani, sőt, meggyógyított. Mert hozzáteszem, hogy én tényleg nagyon megbetegedtem akkor, és kezeltek orvossal, és azt mondta az orvos, hogy talán ő nem is tud segíteni, és mégis sikerült, és a gyász nagyon, nagyon komolyan

0: ember, aki mondta, hogy ez nem túl jó.
1: Mennyi idő telt el ezután kb.?
0: Hát akkor már körülbelül eltelt, 2004-ben volt a baleset, és hát olyan 6-7 év eltelt.
1: Hát igen, azután már azért már az sok.
0: Igen. És még mindig nagyon nehezen viseltük, mint a hárman. Mind a hárman. De főleg én és a kisebbik lányom még mindig nagyon nehezen viselte. És akkor észre kellett venni, hogy igazából baj van. És akkor hazaköltöztünk, és a néha már akkor jártunk a Golgotába, de igazából akkor is az unoka testvéremmel voltunk, és mondtuk, hogy most holnap 6-ig haszakad nekünk mennünk el a gyülekezetbe. És akkor elmentünk, és onnantól még a Phil volt a pásztor, és oda mentem, és én nem sűrű járok oda, de akkor oda mentem, és azt mondtam, hogy kérdezte, hogy miért szeretnéd, hogy imádkozzak. És mondtam, hogy hát én a helyreállításért. És így rám nézett, azt mondta, nem kicsit kérsz, de gyere, imádkozzunk. És akkor ott ragadtunk, nagyon jó volt, és minden egyes percét, alkalmát élveztük, és a két lány is jött, és nagyon szépen építette az Úr újra ezt az egészet bennünk, és nagyon sok mindent kellett rendezni a szívünkbe, amit ugye én se tudok, az övékét, az enyémet, de a teljes gyógyulásom ott kezdődött, és szerintem tart még, mert már sokszor azt mondom, hogy ebből is meggyógyított az Isten, észre se vettem, annyi dolgom van. De nagyon sokat gyógyultunk mindnyájan. És főleg lelkileg, testileg is, szellemileg, és szintről szintre, és tényleg csodálatos volt.
1: Te más úton jutottál el a Golgotánba, vagy amit a múlt héten mesélt el a lányod, hogy oda került véletlenül, és akkor általa mentél el oda?
0: Nem. Ő oda jutott véletlenül, aztán ő már akkor oda járt egy pár hete, amikor én is mondtam az unokatestvéremmel, hogy na, hát mink is menjünk már le egyszer legalább, ha csak egyszer.
1: És akkor, tehát nem is ő hívott, hanem ti teljesen más úton, ketten megbeszéltétek az unokatestvéreddel.
0: Azt hiszem, hogy talán igen. Igen, mi megbeszéltük. A Betty akkor már azért járt le, uh-huh. járt le, de még ő is tényleg csak elejébe, és akkor onnantól mindenki elkezdett járni. Hát végül is igen. Mondhatnánk azt is, hogy a Betty volt, aki uh-huh. először ott volt, és akkor onnantól mink is aktívabbá váltunk, az biztos. De hát mi jártunk minden fele, szóval jártunk több helyre is akkoriba.
1: És akkor a Golgota volt, ahol így megmaradtatok.
0: Ahol megálltunk. Igen. Ott álltunk, szóval ott tényleg megtaláltuk az otthonunkat, úgy gondoljuk mai napig, hogy az a mi otthonunk.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy jó dicsőítődalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, Kállai Né Zsófi lesz a vendégem továbbra is.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kállai Né Zsófi az én vendégem. Köszöntelek téged!
0: Sziasztok!
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy elkezdtetek akkor a Golgotába járni utána, akkor sikerült ez az ima? Ugye mesélted, hogy kimentél az akkori lelkészhez oda, igen, és azt mondtad, hogy helyreállításért imádkozol, mondta is a pásztor, hogy nem kicsit kérsz, sikerült ezt a nem kicsit elkérni az Úrtól?
0: Igen, első pillanattól ez a helyreállítás el is kezdődött.

0: Szóval az életünkben sok területen szükségünk volt helyreállításra. Mert attól függetlenül a Belgiumba töltött évek alatt azért a keserűség, a gyász, ez mind benne maradt az életünkbe, amivel már igazán nem tudtunk együtt élni. És nem is volt ott helye. És ezeket az Úr mind helyreállította szépen, lassan. De rögtön abba az ima után elkezdődött tényleg a helyreállítás, és rendkívül hatékonyan, szóval láttam a gyerekeken is, és az én életemben is, vagy például amikor dicsértük az Urat, hogy amit másoktól hallottam, és akkor én még nem tapasztaltam, hogy omladoznak azok a falak. És ez tényleg mint hogyha így hullott volna, és a hátam mögött, és akkor előbbre egy picit előbbre. És ugye hát én nem tudtam járni gyülekezetbe így hétről hétre, vagy akár egy héten háromszor is, és ezt nagyon élveztük, hogy most eznek minden percét élveztük, és mindig mentünk, ha már születésnap volt akkor is. Ti mentek a gyülibe? Mondtam, ne haragudjatok, 25 évet hagytam ki, én már egy percet sem. Mert ugye, amíg ők tudtak járni, addig én nem. És még a szüli napokon is, hogyha nem volt annyira a tortavágásig, de én mentem a gyülekezetbe. És nagyon szerettem ülni, és kapni. Annyit kaptam, hogy azt mondtam egyszer, hogy olyan vagyok, mint Mária. Nem Márta. Én nem álltam el szolgálni se a gyülekezetbe, pont ezért. Mert a jobbik részt, ahogy Jézus mondta, hogy a jobbik részt választotta Mária. És én úgy voltam vele, hogy most nem szolgálok, mert annyira ittam az igét, Isten szavait, hogy inkább ültem. És nem akartam szolgálni, hanem csak ülni. És hogy mindig csak hallhassam róla is. És amikor voltak felhívások a szolgálatra is, akkor is néha a Betty már rég szolgált, már a Zsófi is, már, és mondták. De én úgy voltam, hogy mondom, én először is szolgálok felétek, aztán mondom, én inkább azt választottam. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon-nagyon jól éltük meg ezt az utolsó helyreállításoknak az évét. Ez tényleg nagyon fontos volt, és nem is tudtuk, hogy ennyire fontos. Hát az ember azt hiszi, hogy jól van, de nem mindig van jól. Nem mindig van jól, de az a szerencsénk, hogy Isten viszont tudja.
1: Hát elképesztő dolgok, amiket mondasz, és egyébként teljesen így van, ahogy mondod. Lehet, hogy valakinek most ez fura volt.
0: Lehet.
1: De hogy az, hogy én arra gondolok most, hogy azt mondtad a lányaidnak, hogy én szolgálok felétek most, és inkább szeretek kapni, mert hogy a kereszténységben és az Isten munkájában úgy van a jutalom, a dicséret Istentől, hogy az, hogy te szolgáltál a lányait felé, minden szolgálat, amik őt tesznek a gyülekezetbe vagy bárhol, az a te gyümölcsöd is. Mert hogyha te nem úgy neveled a lányaidat, ők sem lesznek olyanná, és egyébként ez egy ilyen vonat, hogy mindazokért, akik felé ők szolgálnak, és megkapják a kincsüket, mint te is megkapod a kincseket.
0: Amen.
1: Az ő szolgálatuk által. Szóval ez egy ilyen nagy-nagy körforgás mindig. Elképesztő dolog ez, ahogy így keresztül mentél ezen a dolgon, és hogy ilyen erős tudtál maradni a hitedben. Én hiszem, hogy ez egy nagyon nagy bizonyság sok ember felé, és ha most még nem is szolgálsz, ugye? Tehát akkor ez fennmarad továbbra is, hogy azóta sem vetted ki így a részletet, hogy elhelyezkedj egy szolgálatban.
0: Nem.
1: Én hiszem egyébként, hogy ezt az Isten, ezt a bizonságot, ezt a dolgot a te életedben ezt nagyon fel fogja majd használni, hogyha még nem is most, akkor a későbbiekben, vagy akár most jelenleg, ahogy hallgatja valaki a rádióban, mert tényleg nem hétköznapi ez a történet, és hidd el nekem, hogy az ember életében az egyik legnehezebb dolog ez, hogy elengedni valakit, akit nagyon szerettek. És van, aki ezekkel évekig küzdködik, és tényleg, hogyha nem ismeri az ember Istent, akkor ezen nagyon nehéz átmenni, hiszen nekünk van egy krisztusi reménységünk, egy hatalmas kegyelem, ami reménységünk, ami szerintem nagyon nagy erőt tud adni. Ugye? És a jövőről, hogyha itt szoktunk beszélni, ugye benned megvan ez a krisztusi reménység, mert ti még a férjeddel együtt kezdtétek el keresni persze. Az Urat.
0: Persze.
1: Ugye, tehát te meg vagy győződve róla, hogy a férjed az hívő volt, ami persze. Mielőtt történt ez a baleset. Már, ugye?
0: Hát úgy is köszöntem el tőle, szóval, hogy ez a búcsú, amit most búcsú, ez nem az örökké, mondtam, hogy még mi találkozunk. Uh-huh. Szóval ez természetes, ez ebben a pillanatban még az utolsó, amikor láttam még, akkor ezt el is mondtam neki. Hogy most el kell búcsúznunk, de az örökké valóságban úgyis együtt leszünk. Persze, ez az én hitem, és ő is ebben a hittel ment el. Úgyhogy igen. És ez a mi reménységünk, és igen, ez egy hatalmas erő, amikor ez valósággá tud válni az életedbe, hogy tényleg most én úgy gondolom, hogy egy szünet van köztünk. Lehet, hogy hosszú, de azért annyira szerintem nem is. És örökre együtt leszünk, szóval most ez tényleg egy átmeneti dolog, és megnyugodtam abban, hogy amíg ő élt, ő egy nagyon boldog ember volt, kapott az Úrtól gyerekeket, családot, nagyon sikeres volt, amíg élt, igaz, hogy rövid volt az élete, de abba minden jó volt. Szóval ő neki tényleg mindenben tökéletesen búcsúzott el innen, úgy mondván, hogy amíg élt, ő boldog volt. Szóval aztán egyszer csak elment. De hát szerintem ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Szóval ez most nem végleges búcsú. Így köszöntem én el tőle.
1: Ugye, ahogy említetted, hogy Isten tanított téged magától, ugye? Aztán, amikor hazajöttél, akkor elkezdtél gyülekezetbe járni, és imádkoztál helyreállításért. A műsor elején én mindig megkérdezem, hogy milyen volt gyermekként az Isten képed. Amikor megtörtént ez a helyreállítás, a te szavaiddal élve, hogy szinte hallottad a törmelékeket, ahogy igen. Zúzódnak szét, és sikerült ez a helyreállítás, meg volt ez a folyamat, végigmentél rajta. Most így, milyen az Isten képed?
0: Milyen az Isten képem? Igazából mélyebb. Mindig mélyebb. Tényleg mindig mélyebb és mélyebb az ő szeretete, amiben el tudunk merülni. Az, hogy az emberek ismerik őt, és szintekre tud vinni az ő szeretetébe. Maga az Isten képem annyiból változott, hogy még jobban érzem az ő szeretetét. Mindig csak többet mutat magából, mert ő maga a szeretet. És az ő szeretetébe elmerülés az Isten képem, hogy minél idősebb vagyok, vagy talán mondhatom azt, hogy az, ahogy az Isten vezet, a vezetés alatt csak a szeretet, semmi más, amibe tényleg meg tudunk állni, az az ő szeretete. És méghozzá az, hogy ő mennyire szeret minket, mennyire szereti az embert, mennyire szereti azt az életet, amit ad nekünk, és hogy azt mennyire kell becsülni. Mert igazából én nem szerettem élni. És pont azért, mert mindig elveszítettem valakit. És akkor mert hittem én az Uratnak, de ez az idő, az idő közbe, amit lezajlott bennem, igazából nem szerettem élni. Persze az Úrral éltem én, de ja, én voltam mindig az, aki úgy, ja, el vagyok. És ahogy a helyreállítás elkezdődött, az Isten megtanított szeretni az életet. És az én helyreállításom nem csak a gyógyulásom volt úgy testileg és fizikailag, hanem én már szeretek élni. Szeretem azt az életet, amit kaptam. Akármennyi nehézség volt benne, és akármi történt. De az Isten ettől szebbet nem adhatott volna nekem, mint az életemet. A gyerekeimet, a családomat, a krisztusi családomat. Tele van csodálatos dologgal a világ, ami tőle van. És a helyreállítás alatt ez fejlődött az Isten képembe a legjobban ki, és ennek kellett igazából meggyógyulnia, hogy én szeressem ezt az életet, ne csak túléljem az Úrral ezt az életet, akkor talán most megfogalmazódott, hogy nem csak túl kell élnem ezt az életet Istennel, az Úr Jézussal, a gyerekeim miatt, hanem szeretnem kell ezt az életet, amit kaptam az örökkévaló Istentől, és amiért az Úr Jézusunk meghalt valóságba. És ő meghalt az én életemért is. És hogyha hiányos is, és hogyha ilyen, amilyen ezekkel a fájdalmakkal és törésekkel, akkor is a legszebb dolog, amit kaphattam Istentől, az az én életem.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést Kálainé Zsófival.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió DIK, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kálainé Zsófi az én vendégem. Köszöntelek téged!
0: Szia!
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy megfogalmazódott végül, hogy nem csak túlélni ezt az életet Istennel, hanem szeretni ezt az életet.
0: Igen.
1: És mindezek után, a nehézségek után valóságosan boldogan tudod itt előttem azt mondani,
0: igen,
1: hogy szereted ezt az életet. Hát ez valami elképesztő dolog. Nagyon csodálatos látni így az Istennek a végtelen kegyelmét, az ő szeretetét, hogy tényleg más emberek által ezt hogyan meg tudja mutatni. Hogy én tényleg ledöbbenve válok, ülök itt most a stúdióban, hogy ezt végig bírtad csinálni, és hogy tényleg látom rajtad, hogy nem csak mondod, hanem tényleg örömmel mondod, hogy tudod szeretni ezt az életet, mert tényleg elképesztő ebbe belegondolni, ezen végigmenni, és az is, hogy jól csináltad az egészet, hogy a lányaid azok tényleg szolgálják Istent, hogy tényleg egy keresztény családot tudtál fenntartani, és megszerezték a diplomájukat, és jó helyen dolgoznak, és van egy gyönyörű kis unokád, és jó családban van a lányod. Tehát, hogy ez egy ilyen tényleg tökéletes, igen, fantasztikus, és mindennel megáldott dolog.
0: Ármando, én is rácsodálkozom erre, nem csak te, hanem végignézem a családomat, az életüket, és hogy mennyire, és én is rácsodálkozom, és mindig annyit tudok rá mondani, és ez nem csak egy klisé, hogy csak mondjuk, hogy ez az Isten munkája, hanem tényleg úgy tekinthetsz, és szeretném, ha sokan látnák ezt, és akik ismernek, tudják, hogy ez egyáltalán nem tőlem van. Az, hogy természetesen, hogy imádkoztam a gyerekeimért, szerintem minden anya imádkozik. Minden megtért keresztény anya imádkozik a gyermekeiért. Szóval nem volt plusz erőfeszítés. Persze, fizikálisan, persze, hát voltak. De más, aki egyedül maradt, csak elváltak mondjuk, ők is megjárták ezt az utat. Úgyhogy én sem tudom. Én sem tudok rá választ adni, hogy hogyan is történt, de azt tudom, hogy Isten megígérte. Ezt mind az Ézsiás 54-ben leírta, és megígérte, és ez mind életre kelt. Valóságban mindig. Nem azt mondom, hogy nem voltak nehéz napjaink bármelyikünknek, de voltak. Voltak, de azt tudom, amire Isten megesküszik, az úgy van. És ő megesküdött. És hozzáteszem, hogy persze a gyerekek is mind a kettő szófogadó gyerek volt, és szorgalmasak voltak, és igen, mondtam nekik, hogy muszáj, csináld, tanulnod kell, de még egyszer elmondom, ezt szerintem nagyon sok szülő megteszi, de Isten jelenléte nélkül én azt mondom, hogy ez lehetetlen volt. És volt egy olyan alkalom is, amikor azt mondták, hogy úgyse tudod megcsinálni. Uh-huh. Ez nagyon az elején volt, és akkor én fölálltam, és azt mondtam, de igen, Istennel végig fogom vinni. Na és az az időszak volt az, amikor éltem az Úrral, de nem tudtam, hogy igazából nem szeretek élni. Én azt valójában nem tudtam. Ez volt talán a jó, hogy nem is tudtam róla. Hanem úgy gondoltam, így jó. Jó, ez így is már. Amíg mondjuk a lányom nem szólt. Mm-hmm. Hogy ez nem. És nem első alkalommal hallottam meg. És amikor már a helyreállítást kértem, akkor már én tudtam, hogy viszont akkor már éreztem, és tudtam, hogy több helyen csúszik el, és újra kell nekünk újra nagyon erősen, hogy az Úr beleavatkozzon az életünkben 100%-osan, mert akkor én már kevés voltam, és mindig imádkoztam a gyerekekért, és az egyik lánytestvérem mondta, hogy Zsófi, most már itt az ideje, hogy ők is az Úr elé álljanak, helyettük nem tudsz imádkozni.
1: Hát ez valami elképesztő dolog, hogy ezt végigcsináltad, és az, hogy Isten így szólt hozzád, mert tényleg ez egy kiváltságos dolog, nem mindenki szól ennyire így személyesen Isten, hogy ezt így nagyon a magadévá tetted, vagy hogy tényleg úgy nagyon érzed, hogy ez Isten neked szólta. Mik a jövőbeli terveid? Hogyan tervezett tovább az életet?
0: Mindenféleképpen az Úrral együtt. Most már nélküle nem is tudom elképzelni egyetlen egy napomat sem. Most, hogy a kisunokám megszületett, sokat segítek a lányomnak, ezért kevesebbet járok a gyülekezetbe, sőt, van, hogy nem is tudok elmenni, de attól függetlenül mindig jelen vagyok online, szóval meghallgatom az online is, tehát tiszteleteket nem maradok le, mindig ugyanúgy időt töltök, de lassan visszamegyek, ahogy egy kicsit nagyobb lesz a gyerek, és hát mostanában szoktam gondolkozni, hogy mi lehet majd az én szolgálatom, és hogy azt szeretném megtalálni.
1: Ja, tehát akkor tervben van az, hogy beállsz egy szolgálatba, ha már nagyobb lesz a baba?
0: Persze, hát hogyha ahogy az úr megmutatja, hiszem, hogy ebbe is vezetni fog, hogy merre, hova, mert én most nem tudom. Nem tudnék neked választ adni, hogy hol szeretném magam kipróbálni, vagy mit azt szeretnék, de hiszem, hogy ebbe, ahogy mindenbe az Isten, ebbe is fog nekem majd segíteni és kijelölni, hogy hol szeretne látni.
1: Hát mindenféleképpen imádkozunk érte, hogy ezt mutassa meg Isten, ez egy nagyon pozitív dolog így a jövőbeli tervekben. Zárásul csinálunk egy olyan dolgot, néhány vendégemmel szoktam ilyet csinálni, egy játék, amivel zárjuk. Én mondok három dolgot, de te csak egy szóval válaszolhatsz rá, jó? Ami eszedbe jut, és rögtön rá kell vágni.
0: Próbáljuk meg!
1: A lehető leggyorsabban kell rá válaszolni. Az első, gyülekezet.
0: Család.
1: Második, Jézus Krisztus.
0: Az élet.
1: Harmadik, Kálaini Zsófi.
0: Isten lánya.
1: Amen. Tehát, kedves hallgatóink, Kálaini Zsófi az Istennek a lánya volt a vendégem. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél a mai nap folyamán, és bizonságot tettél. Az Úr áldjon meg téged, és a kedves családodat is.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon-nagyon remélem, hogy jó bizonyság ez. És köszönöm, hogy ez volt az első bizonyságtételem.
1: Hát akkor ez nagyon megtisztelő számomra is, a Rádiódix számára is. Nagyon szépen köszönjük neked.
0: Én is köszönöm.
1: És nyugtatlak, hogy nagyon jó bizonyság volt. Köszönjük szépen.
0: Áldjon az Úr.
1: Titeket is. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok.
2: Trájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádiódix. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A városi cigányzene élő öröksége. A Fecskehajtó Fesztiválon mutatkozott be a Rooted in Roma Music. A városi cigányzenei örökség megőrzését, dokumentálását és továbbadását szolgáló új online oktatási platformot, a Rooted in Roma Musicot mutatta be szeptember 25-én a Hagyományok Háza, a Hagyományok Háza Napok Fecskehajtó Fesztivál keretében. A program 13 órától neves roma zenészek részvételével zajló nyilvános zenei gyűjtéssel kezdődött, majd 15 órától a platform hivatalos bemutatójával, dr. Bot Miklós prezentációjával és szakmai kerekasztal beszélgetéssel folytatódott. A délután során a gyűjtésben résztvevő zenészek a Magyar Állami Népi Együttes kíséretével koncertet is adtak. Az ingyenesen látogatható rendezvény egyszerre enged betekintést a városi cigányzene még élő hagyományába és abba a hosszú távú szakmai munkába, amelynek célja a különleges zenei örökség feltárása és hozzáférhetővé tétele a következő generációk számára. A Hagyományok Háza az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a digitális és online oktatás fejlesztési módszerekre, valamint a hagyományos kultúra különböző területeinek korszerű, nemzetközi szinten is hozzáférhető bemutatására. A korábbi fejlesztések elsősorban a népzene, majd a népi kézművesség területére koncentráltak, a most bemutatkozó Rooted in Roma Music platform pedig ezt a munkát folytatja a városi cigányzenei örökség feldolgozásával. A fejlesztés hátterében az a felismerés áll, hogy a városi cigányzene a magyar zenei és kulturális örökség meghatározó része, miközben dokumentálása, megőrzése és továbbadása egyre sürgetőbb feladat. A népzene és a városi cigányzene viszonyáról az elmúlt években számos szakmai vita zajlott, és felmerült az a kérdés is, hogy a Táncház mozgalom intézményeként működő Hagyományok Házának milyen szerepet érdemes vállalnia ezen a területen. Az intézmény álláspontja szerint ugyanakkor a városi cigányzenei hagyomány olyan szorosan kapcsolódik a magyar kultúrához, hogy feltárásának és továbbadásának elmaradása hosszabb távon jelentős hiányt eredményezne kulturális örökségünkben. A Rooted in Roma Music egy olyan átfogó online oktatási platform, amely lehetőséget teremt a városi cigányzene mélyebb megismerésére és tanulmányozására. A projekt egyszerre szolgálja a dokumentálást, az oktatást és a hagyomány továbbadását, miközben a még élő cigányzenei tudás és az ahhoz kapcsolódó személyes emlékezet feltárására is hangsúlyt helyez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 3-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Novák Éva, énekesnő, hegedűművész a mai vendégem, akinek a napokban jelent meg a Nem tartozom senkinek című legújabb videóklipje. Ennek kapcsán beszélgetünk a mai este, és mesél nekünk a klip elkészítésének folyamatáról, a háttérmunkákról és a zene mögött meghúzódó üzenetről. Beszélgetésünk második részében pedig majd átbeszéljük az idevezető út nehézségeit, a zenészek számára egyre fontosabb önmenedzselést és a tanítás szépségeit, amelyet majd a hétfői adásban hallgathatnak meg 22 óra 5 perctől. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Köszönöm szépen, Évi, hogy eljöttél és beszélgetsz velem.
5: Én köszönöm a meghívást.
4: Az apropó, amely miatt pedig beszélgetünk a mai nap folyamán, Nem tartozom senkinek című videóklipnek a megjelenése, ami tulajdonképpen néhány nappal ezelőtt került ki a közösségi oldalra.
5: Így van, vasárnap volt a premier 5 órakor, úgyhogy azóta meg pörög, hál' Istennek.
4: Mennyien nézték azóta?
5: Hát igazából így a platformokat, illetve a legnagyobb közösségi platformon 3700-800 körül van igazából 3 nap alatt, ami szerintem egyébként nem egy rossz arány, de szóval mondjuk a TikTokon ott már sokkal többen, ott már ilyen 10 000-es megtekintés felett van.
4: Azért az nem rossz. Tulajdonképpen te sokkal aktívabb vagy a TikTokon, hiszen ott rendszeresen szoktalak látni téged.
5: Igen, igen, talán azért is, mert jobban tudok kommunikálni a nézőimmel igazából, akik követnek engem.
4: Igen, megvan ott az interaktivitás.
5: Így van.
4: És akkor ott lehet lájkokat, vagy rózsákat, vagy virágokat küldeni, ugye?
5: Rózsákat is lehet küldeni. Szóval a TikTokon ez úgy működik, hogy vannak élő live-ok, amiket lehet indítani, és akkor ott egyébként megajándékozhatnak a nézők, hogyha tetszel nekik, úgymond, amit csinálsz.
4: Tehát mondjuk én vásárolok bankkártyával, nem tudom, mondjuk 500 forintért ilyen krediteket, ha jól tudom.
5: Coint,
4: igen. És akkor én ezekből küldhetek neked valamennyi virágot, vagy nem tudom, miket szoktak ilyenkor küldeni.
5: Hát mindenfajta ajándék van most már, igen, egyébként, de elsősorban az, amikor így tudsz kommunikálni a nézőkkel, szerintem az a legfontosabb, az egy nagyon jó érzés.
4: Mert ott be is írnak neked, tehát úgy, mintha csetelnének veled tulajdonképpen, te pedig élőben válaszolsz ilyenkor.
5: Így van, egyébként ugye énekelni szoktam általában a live-okban, úgyhogy szoktak kérni dalokat, és akkor így ezt én teljesíteni szoktam általában.
4: Időnként azért látjuk Rolikát is, kisfiadat.
5: Igen, most már egyre kevesebbet, mert nem nagyon szereti egyébként most már, hogyha kamerázom vagy fotózom, úgyhogy most már jön ez a dac korszak. Úgyhogy most már inkább annyira nem, még a fotóban is már nagyon nehezen lehet őt elkapni.
4: Most 5 éves, ugye?
5: Így van, 5 éves.
4: Hát ilyenkor változnak.
5: Igen, igen.
4: Térjünk vissza egy picit a klipre. Mi inspirálta a videoklipnek az elkészítését?
5: Hát ez a videóklip igazából az én kis fejembe megszületett a dalt követően. Szerettem volna benne egy olyan színvilágot hozni, ami egy nem megszokott. Hogyha megnézed a klipet, ugye a hídnak a színe a zöld, a maga az égbolt, ez kicsit ilyen borús volt pont egyébként az ég, és az én ruhám pedig elsősorban ugye piros. És ez a kettő, ez nagyon-nagyon szépen mutatott. Már egyébként a kamerás is meg is jegyezte, hogy nem is akarta nagyon abba hagyni elsősorban a forgatást, annyira tetszett neki az összhang. És az egésznek a hangulata azt meg szerettem volna valósítani, ahogy van a dalban is, hogy egy lezárás, egy pont, amiről szól az egész. Szerintem sok ember tud vele azonosulni, és a lényeg az volt ugye, hogy az egésznek legyen egy ilyen kitörése, egy elengedése igazából, és ott, amikor van ez, amint látod is ezt a kabátot, ami rajtam van, ez lekerül, ugye, és akkor jön egy szép ruha.
4: Ez az üzenet tulajdonképpen.
5: Ez az üzenet.

0: és ebben minden benne volt.
1: Milyen volt a forgatás hangulata? Egyedül csináltad tulajdonképpen a lényeget, vagy nagy stáb volt körülötted?
0: Abszolút nem volt egy nagy stáb. Simon Dávid Antemius Media, aki készítette nekem a videóklipet, ő egy egyedülálló kameramen, vagy nem tudom, hogy mondjam, de nagyon-nagyon profi, elképesztő, amit egyébként kihozott ebből az egészből, és hát akik meg velem voltak, az az anyukám és a legjobb barátnőm, úgyhogy Erikém, meg az édesanyukám, és ők segítettek nekem mindenbe, úgyhogy ha ők nem lettek volna velem, akkor, akkor nagyon sok minden nem így csak sikerült volna, illetve tényleg olyan szinten ott voltak mellettem, hogy ugye amikor sétálok előre, és a kamera pedig hátrál, hogyha nem lett volna például ott a barátnőm, hogy nézze, hogy nehogy valaminek neki menjen, akkor ott aztán lett volna. De így is voltak bakik egyébként, amit fel is töltöttem a TikTokomra, úgyhogy nagyon sok fajta dolog történt közben. Hát ez ilyen szokott lenni általában.
1: Te nagyon sokat sminkelsz egyébként a különböző videóidban, úgyhogy gondolom itt most te voltál az, aki saját magadat sminkelte, sőt még gondolom a hajadat is akkor esetleg te csináltad saját magadnak.
0: Igen, igen, hát én voltam a make-up artist is.
1: Igen, pontosan így.
0: Igen, így van, nem is gondoltam arra, hogy egyébként valakit megkérjek arra, hogy jöjjön és segítsen ilyesmiben. Előzőleg egyébként voltam fodrásznál természetesen, de ott az igazítást, ugye ott volt édesanyám, aki fodrász, úgyhogy ő az, aki segített nekem, és hát a stylingba is egyébként én és az anyukám is, illetve a barátnőm is segített az egészben.
1: És a ruhaválasztás mondjuk, hiszen nagyon domináns az a két ruha, amiben megjelensz. Az egyik egy piros, a másik egy ilyen lilás?
0: Igen, egy ilyen, hát nem is tudom, hogy mondják, ez egy nagyon szép ilyen lila szín, így van, egy püspök lila, vagy nem tudom. Igen, nem véletlen a színválasztás sem, illetve maga a ruha választás sem. Hogyha megnézed, egy balonkabátról van szó, ami nekem az egészben az egész dalban ugye egy kicsit ilyen nehezebb hangulatot hozott, illetve komolyabb hangulatot hozott. Ehhez társult egyébként egy kalap, ami most már a védjegyem, hiszen minden videóklipemben szerepel a kalap. Imádom egyébként a régi stílust.
1: Ez egy nagy karimás kalap, igaz?
0: Igen, igen, ez egyre nagyobbat választok elő. A végén akkorát, hogy ma nem látszod. De nagyon szeretem, minden színű kalapom van otthon egyébként. Úgyhogy én nagyon-nagyon imádom ezeket a régebbi divat videókat nézni, meg akár ilyen képeket, én bújom folyamatosan, és nekem az igazi ilyen nő ott kezdődik, amikor egy ilyen gyönyörű ruhába megjelenik, és nem egy farmerben, meg nem egy ilyesmi hétköznapi ruhában, gondolom a klippet, egy videóklippet. Úgyhogy maga a piros balonkabát az egy teher ebben a klippen, ami aztán lekerül, és annál a résznél kerül le igazából, amikor jön a bridge, ugye mondhatjuk azt is, ugye egy dalban, hogy mindig van egy kifejezetten áthidaló rész, ami nem tartozik igazából magába a dalba, hanem csak egy kicsit úgy felpesdíti, a csúcsát jelenti, és ott kerül le, és akkor jön az, amikor így hirtelen csak átváltozik az, hogy egy teljesen más színű, egy kicsit nyugtatóbb jellegű, mégis nőiesebb, többet mutató ruha jön.
1: Ez a lila
0: ruha, aha, igen, aha. Így van, így van.
1: A színeknek amúgy is egyébként üzenetük van.
0: Igen, igen, a piros az egy ilyen áj szín. Megállni stop tábla kb. Úgyhogy igen, nekem az a piros balonkabát, az nagyon sokat jelentett egyébként a klipben. Elárulom, hogy pont hűvös lett. Szóval nagyon is jól jött. Úgyhogy, de tényleg ott mindenki nézett minket, hogy most akkor ez mi ez a piros, mi ez a kalap, mi ez az egész, ami nem ideillő ebbe a korba. Mert igazából ugye, hogyha megnézed, tényleg nem ez a divat most.
1: Viszont, sajnos.
0: Sajnos. Egyébként. Én is tehát, így gondolom.
1: Nagyon, nagyon csinos és nagyon jól néz ki ez az összeállítás egy fiatal hölgyön.
0: Igen.
1: Tehát ez,
0: nem
1: egy, én
0: nem
1: nagyon sajnálom, szokott. Amikor finoman szeretném kifejezni magam, olyan slendrián módon néznek ki időnként a hölgyek.
0: Igen, ez szép kifejezés volt. Még az életemben nem volt.

0: De nagyon
1: és én ezt
0: szép.
1: Nem szeretem, én sokkal jobban szeretem azt, amikor ilyen csinosak a hölgyek. Nyilván igen. Ez valamiféle esemény is kell, tehát ez most egy videoklip volt, tehát nyilván ennek ez a lényege.
0: Igen, de egyébként nekem ugye a hétköznapokban is fontos a divat, meg tényleg az, hogy megfelelő ruházatban jelenjek meg bárhol, és nyilván nem az Aldiban, vagy akárhol, de hogy így mégis az embernek ez szerintem nagyon fontos. Úgyhogy valóban egy gondolkodás volt, egy hogy na most akkor mi legyen ebbe a klipben, milyen ruhák szerepeljenek, és nem felejtem el, hogy küldtem anyukámnak, hogy na akkor szerinted melyik színű balonkabát, piros vagy a bézs? És akkor az Erinek, az én kis barátnőmnek, hogy na, meg a másik barátnőnek, Ebinek, na, figyelj, nézzétek már meg, piros vagy bés? Mi legyen? És akkor piros. Csak hát a piros. Évi, ne, hát ez a piros, ez te vagy, de. Ez kell, ez az. És akkor így lett a piros. Igazából, és teljesen jó választás szerintem.
1: Tehát akkor ők voltak a stylistok.
0: Igen.
1: És akkor direkt ehhez szerezted be ezeket a ruhákat?
0: Igen, igen, kifejezetten természetesen nem meglévőből lett a fashion része, de igen, én úgy gondolom, hogyha az ember egy ilyen videóklipet készít, akkor nagyon fontos az öltözék.
1: És a helyszín mondjuk mit sugall? Ha jól emlékszem, a háttérben lehet látni a Dunapartot, Fővám tér környékét.
0: Így van.
1: Hát nyilván a Szabadsághíd?
0: Igen, illetve a Váci utca része van még benne.
1: Igen.
0: És hát nekem az előző klippem, az Esővíz, ugye ez félig szabad téri volt, félig pedig műtermi. Ezt semmiféleképpen nem akartam műteremben, hanem egy szabadságot akartam igazából ezzel sugallni a közönségnek, hogy oda mész, ahova akarsz, oda sétálsz, ahova akarsz, és gyönyörű helyeket találtunk, hozzáteszem egyébként, úgyhogy ilyenkor jobban megfigyeli az ember az utcákat, amikor ilyen esemény van. Máskor így elsétálsz mellette, úgyhogy igen, a Műegyetem, meg minden is benne van, szerintem csodálatos az az egész Dunapart, úgyhogy mindenképpen akartam azt, hogy ezt egy szabadtéri klip legyen, és szerintem jól választottam.
1: Egyedül találtad ki egyébként a koncepciót, vagy esetleg az operatőr, vagy akkor anyukád és a barátnőt segített benne?
0: Egyedül találtam ezt ki. Igen. Volt többféle terv, és amit majd még meg is fogok valósítani a következő dalomban, de ez abszolút az én kis agyszüleményem volt, amit láthattok a klipben egyébként.
1: Mit szeretnél, hogy a közönség érezzen, amikor megnézi a klipet?
0: Hát szerintem elsősorban azt, hogy merjenek lépni az emberek afelé, a vágyaik felé, hogy a szabadságtól ne féljenek elsősorban, és hogy a terheket, amiket az ember hordoz, illetve ha valaki mondjuk boldogtalan, akkor próbálja mindig a pozitív dolgokat nézni, és azt, hogy minden egyszer véget ér, és de viszont jön egy újabb, jön egy jobb akár dolog az életedben. Úgyhogy ahogy van a szöveg is, hogy érzem már a tavasz illatát, és a szívem újra dobban, és el kell mondjam, hogy már többé nem fáj, ugye? Nyilván ez az előzményei, amit leírtam a verszékben, ez még abszolút a mélyebb dolgokról szól, hogy mondjuk mit éreztem, vagy mit érez a közönség éppen, viszont ebből van kiút, és van egy jobb út, és a tavasz, az nekem mindig az a kedvenc időszakom egyébként, ugye, amikor nyílnak a virágok, amikor elkezdenek a madarak csicseregni, stb., az nekem a minden, gyönyörűnek tartom az egészet, és én ebbe az egész szövegben ezt a szót akartam igazából már így felemelni, hogy azért érzem az én a tavasz illatát. Mert az életnek is van egyébként tél oldala, szomorú oldala, és van tavasz.
1: Megújulás.
0: Így van, a megújulás. Úgyhogy ez talán ez a legjobb szó, amit most mondtál, a megújulást érezzék.
1: Van a dalban vagy a klipben rejtett szimbólum esetleg, amire érdemes odafigyelni? Hát, nyilván már többről beszéltünk.
0: Igen, van szimbólum, abszolút. Hát igen, ahogy már mondtam, a piros kabát,
1: igen.
0: Az egy szimbólum. amit szerintem egyenlő az élet terheivel, ami aztán lekerül rólad. Illetve hát egy szimbólum az, hogy ott van egy kép, amit én kapok igazából. De viszont nyilván a végén kiderül az, hogy egy folytatásról van szó az egészben, és a folytatás pedig majd egy nagy kérdője lesz, hogy mi lesz. Uh-huh. Úgyhogy ezeket gondolom én szimbólumnak.
1: Igen, a végén eldobsz egy kártyát, amire az van, hogy continue, tehát hogy folytatjuk.
0: Így van.
1: Tehát lesz ebből akkor ezek szerint egy második videóklip?
0: Igen.
1: Ami tulajdonképpen egy másik szám lesz,
0: igen,
1: de
0: igen.
1: Ennek a történetnek a kiteljesedése.
0: Folytatódik a történet, így van, és hát nyilván nem akarom lelőni még a poént, de nyilván ez már egy kicsit vidámabb jellegű lesz. Csak ennyit elárulok.
1: Ez a klip mennyire mutatja meg az énekesnői karriered egy új oldalát? Nagyon sokat hallunk tőled jazz énekeket, főleg a TikTokon. Mm-hmm. Ez pedig inkább populárisabb vonal, talán hasonló, mint az előző videoklipped, az Esővíz.
0: Igen, ugye ez egy ballada volt inkább, ez pedig már egy picikét ilyen bosszás, latinos hangvételű dal lett. Hát az, hogy most más mutatta meg, igazából ez vagyok én. Szóval én imádom azt, amikor mondjuk lehet táncolni egy dalra. Ez pont a határeset, hogy már megmozdul az ember, de még mindig az van, hogy ugye lassan kezdődik be, imádom ezt az egészet. És nekem az, hogy valóban egy nehéz dalamot írtam meg egyébként, ami nem egy könnyű egy énekesnek, mert egészen a mélyektől a magasokig megy egyébként, amivel meg is szenvedtem, hozzáteszem, amikor énekeltem fel, és mondtam, hogy minek kellett nekem ilyen nehezet írni. Na de így sikerült, és ez volt bennem, amit megírtam. Úgyhogy ez vagyok én, abszolút úgy bemutatja szerintem, hogy az én kis lelki világom milyen, hogy szereti azt, amikor kicsit bulis a dolog, de mégis szereti a szentimentálisabb és a romantikusabb zenét.
1: Ha már egy a dal írásra, szerzésre rátértünk, akkor megkérdezném, hogy a szöveget azt hogyan sikerült megalkotni? Tehát az ilyenkor úgy működik, hogy akkor leülsz, és akkor leírod a gondolataidat, vagy kell egyfajta hangulat, egy helyszín, vagy egy történés, ami inspirálja ezt az egészet, és akkor csak úgy jön, árad.
0: Hát a szöveg, képzeld el, hogy ez úgy történt, amikor írtam a dalt, általában a fürdőszobába szoktam egyébként írni dalt, nem tudom, hogy miért, ez egy nagyon vicces történet, de ez zuhanyzás közben, ez, na, egyébként ez viccesnek hangzik, de amikor jó az akusztika, ugye, és nem tudom, kell hozzá egy életérzés egyébként, szerintem egy bizonyos történés, ami miatt te tudsz dalt írni.
1: Tehát egy életesemény?
0: Igen, akár egy esemény, akár egy megérzés, vagy éppenséggel tényleg az, hogy te abban a pillanatban te hogy vagy, mondjuk. Nyilván, amikor te nagyon jól vagy, és nagyon vidám vagy, és boldog vagy, akkor nem tudsz egy szomorú nótát írni. De, és ellenkezőleg sem, én úgy gondolom. A szöveg az nekem a dallal együtt jött, képzeld el. Volt egy rész, amit utolsó pillanatban írtam meg, az a bridge rész egyébként, az nem volt meg sokáig. Azt a hangszerelés előtt írtam meg. Egyébként Dimák Patrik hangszerelte nekem a dalt, amit nagyon-nagyon köszönök innen is neki.
1: Egy fiatal gitáros kolléga.
0: Így van, így van, úgyhogy kollégák vagyunk ugye az iskolában, ahol tanítunk, és Havas Lajos Csíkó pedig vokálozott nekem a dalra, úgyhogy így lett teljes. És egyébként ugye a Patrik is gitározik benne természetesen. Úgyhogy igen, visszatérve a szövegre, valahogy ez így jött a dallammal együtt, ami nagyon ritka, hozzáteszem, mert valamikor csak a dallam jön, és utána írsz le egy adott szöveget rá, vagy próbálsz gondolkodni. Uh-huh. Viszont ez a dal, ez így, ahogy van, jött. Nagyon érdekes. Uh-huh. Elsősorban először a refrén jött, azt tudom.
1: Uh-huh. És ilyenkor hallod magadba a harmóniákat is? Tehát azért van valamiféle elképzelésed arról, hogy ez hogyan lesz meghangszereve? De azért egy képzett zenész vagy. Gyakran szoktam mondani, hogy azok az igazi énekesek, akik valamilyen hangszeren tudnak játszani.
0: Ebben egyetértek.
1: Ez az esetben halmozottan igaz, hiszen te egy nagyszerű hegedű művész vagy, azért ezt szögezzük le. Tehát neked, én legalábbis így ismertelek meg régen, igen, még néhány évvel ezelőtt, igen, amikor még fiatalok voltunk. Igen. Így van. Tehát te akkor hegedű művésznek készültél, és végül is utána fordultál inkább az éneklés irányába, főleg eleinte még a jazz irányába, és most már a populárisabb daloknak az irányába. Te azért egy jól képzett zenész vagy.
0: Köszönöm szépen.
1: Ezért kérdezem, hogy neked azért van egyfajta harmóniai elképzelésed már akkor, amikor énekeled ezeket a dalokat, vagy írod ezeket a dalokat, vagy ez hogy működik?
0: Nagyjából megvan, igen, a fejemben. Sőt, hát van olyan, hogyha mondjuk valaki hangszerel nekem egy dalt, és mondjuk én ott meghallok valami kis harmóniát, és ne haragudj, te az a harmónia, az úgy nem tudom, hogy mit kéne vele csinálni, de hogy az úgy nem az, amit én elképzeltem. Volt ilyen ebben a dalban is. És akkor addig kerestük, amíg, ja, na ez az. És akkor így sikerült. Nyilván akkor az összhangzattan tudásomat is előveszem.
1: Ja, hogy akkor ne domináns szentület vegyél, hanem egy nápolyi szextet.
0: Igen, és akkor ez a nem tudom milyen fordítás, nem lehet másképp. És aha, akkor ennyire belemegyek. Szóval nagyon-nagyon szőrözős vagyok ilyen szempontból, és nagyon kritikus. Úgyhogy nem biztos, hogy annyira vidám dolog, de egyébként valóban így van, hogy én nagyon-nagyon figyelem minden egyes kis harmóniáját. Nyilván nem úgy írom meg a dalt, hogy már én alá is írom, hogy milyen akkordokat vegyen az illető, de igen, hallom, és a másik az, hogy nagyon a saját hangommal is nagyon kritikus vagyok, úgyhogy amikor éneklem a dalt fel, akkor nem tudom hányszor. Na jó, nekem ez nekik is. Amikor neki nagyon tetszik, nekem nem tetszik. És a saját magammal nagyon. Igen, úgyhogy valóban hallom.
1: Tehát ezt gondolom azért a hegedű játékból jövő igényesség, hiszen ott, hogyha egy millimétert félre megy az embernek az ujja, akkor már nem úgy szól. Tehát ott
0: pontosan.
1: Ráadásul a klasszikus zene igényli azt a fajta precizitást, azt a fajta kidolgozott munkát.
0: Hogyne.
1: Amit tulajdonképpen a popzenében is te alkalmazol.
0: Igen, igen. Hát ugye hallani a dal alatt hegedű szólamokat, azt is én játszottam föl, és én írtam rá. Szóval ott az adott stúdióban jöttek rá, egyébként a maga a dal inspirál, ugye? És akkor hallom azt, hogy na most akkor ide most mit kéne játszani. És nem felejtem el, volt egy rész, amikor talán az elején, amikor beindul a refrén, egy ilyen kis lecsúszás, glisszandó. Te tudod, hogy mit jelent. Na, lehet, hogy a közönség, vagy a hallgatóknak a nagy része nem tudja, hogy ez egy csúszást jelent. A glisszandó, és na és az a glisszandó az annyira nagyon kifejezte azt, hogy mennyire szomorú az a rész. Hogy lefelé csúszik a hegedű, ugye a hang elképesztő, és azt vettük fel több szólamban, ezt a kis lefelé csúszást. És nekem az ilyen apróságok, hogy Úristen, de jó szó.
1: Aha, igen.
0: De jó, na akkor még oda tegyünk bele egy kis izé. Szóval ott vettük fel egyébként a Patriknál ezt is, és akkor én ott nagyon mondtam, hogy na akkor még ezt a szólamot, akkor még feljátszanám hegedűvel, mert ide még hallok valamit, meg még ide is szeretnék. És akkor szépen így együtt természetesen az ő tanácsára is mondtuk, hogy na jó, akkor ez most már itt sok, akkor levettünk belőle, kiszedtünk. Szóval ez konzultáció folyamatos igazából.
1: A stúdiózásról. Nekem mondjuk van egy olyan elképzelésem, hogy az emberek, a zenészek, az előadók bevonulnak egy nagy stúdióba, hatalmas keverőpult, külön másik szoba, ahol üveggel van elválasztva a két helyiség, és akkor ott szépen felénekli az énekes mondjuk az adott szólamát, aztán jött a gitáros, stb. Tehát régen legalábbis ezek így mentek. Most már feltételezem, hogy azért ez másként működik, hiszen Patrikot ismerve azért gondolom neki van egy otthoni kis stúdiója, ami nagyon jól fel van szerelve.
0: Így van, így van. Hát nyilván ez a része is megvan még a mai napig, hogy vannak ezek a nagyobb stúdiók, ahol élő zenekaros, illetve egyszerre vesznek fel ugye több sávon, és az mindig egyébként nagyon jó tud lenni szerintem, mert akkor így jobban érzi az énekes is, hogyha élő zenészekkel veszi fel a dalt. Ebben az esetben ugye már a kész alapra énekeltem én föl, amit készített a Patrik és felgitározott, és hát ezt igazából úgy kellett elképzelni, hogy van egy profi mikrofon, egy stúdió mikrofon, amely előtt állsz, és folyamatosan nézzük, hogy na akkor most mikor lépem túl a határokon, vagy esetleg mikor vagyok nagyon halk. Mert egyébként azt tudni kell rólam, hogy elképesztő dinamikai különbségekkel tudok egyébként énekelni, ami nem mindig jó. Mert rengeteget kell vele utána utómunkázni, ugye? Uh-huh. Úgyhogy valamikor kiakadt, valamikor meg, hát akkor most ezt még egyszer, mert itt nagyon halkan énekel. De viszont az érzelmeimet csak így tudom kifejezni. Uh-huh. Érdekes ez is.
1: Milyen visszajelzések érkeztek eddig a videóklipről? Volt valami, ami különösen meglepett egyébként?
0: Hál' Istennek most egyelőre csak jó, és uh-huh. most ezt nem azért mondom, mert ezt akarom mondani, hanem tényleg így van. Nem kaptam még negatív kommentet, illetve visszajelzést, aminek nagyon örülök, mert szerintem ennyi ember után már abszolút már úgy várnám, hogy valaki belekötne, tudod. De nincs.
1: Én ez előfordult.
0: Hájjaj. Hát ott azért szokott lenni az élő live-okban, nekem vannak moderátorim. Az egyik az édesanyukám, a többi a barátnőm, még az ismerősöm, és azért ott van az, aki folyamatosan figyelnek, hogy kik azok, akik a trollok, tudod.
1: Igen, igen. Ne mondjanak olyanokat, ami igen, nem odavaló, persze.
0: Igen, igen. De viszont hál' Istennek tényleg nincsen még csak kiszűrve sem komment, hogy hogy a TikTok nem engedné be, úgyhogy nagyon örülök neki, és csak pozitív van, rengetegen töltötték fel a saját oldalukra is a dalt, a TikTok oldalukra, és növelve így úgymond az én kis nézettségemet, úgyhogy egyelőre nagyon szépen halad ez a dolog, úgyhogy nincs negatív. És nagyon jó kis pozitív visszajelzések vannak, tetszik nekik a klip maga, a dalnak a ritmusossága, igazából ez a latinos hangvétele. Én amikor beszéltem például a Patrikkal, hogy milyen legyen az stílus, amit ő majd megalkot nekem, én elsősorban mondtam, hogy bossa. Uh-huh. Bossa szeretnék.
1: Igen, igen, igen. Ezt megértem.
0: És akkor ő még tovább gondolta ezt, és rengeteg ilyen dalt küldtem el neki, hogy talán ezek a stílusok ő tetszenek a legjobban, és ezeket ötvöztem. És szerintem így született meg, hogy egy picit talán ilyen flamenkós is, hogyha meghallgatod, ugye van benne ilyen kis tapsikolás is, mint ahogy a flamenkó zenében szoktak táncolni, és nekem ez annyira tetszett benne, úgyhogy talán ez pesdíti fel jobban az embereket is, ugye maga az a zenei stílus.
1: És visszatérve a közönségre, a reakciókat hogyan szoktad kezelni? Például befolyásolnak téged abban, hogy a jövőben milyen munkákat csinálj? Tehát, hogy például kérnek mondjuk egyfajta stílust, vagy látod, hogy szeretnek egyfajta stílust a rajongóid, mondjuk uh-huh. így, és akkor inkább abba az irányba szoktál menni, vagy hogyan befolyásol ez téged?
0: Hát, hogyha mondjuk egy adott élő live-ban vagyok, és nyilván mondják, hogy énekeljek mondjuk tánczenét, akkor megpróbálok azon a vonalon menni igazából akkor abban az adott pillanatban, de én úgy gondolom, hogy az én zenei stílusomat ők nem igazán tudják talán befolyásolni, mivel a legeslegjobban én ezt a fajta stílust szeretem, illetve a jazz, és hogyha mondjuk nekem lesz egy koncertem, ami egyébként majd hamarosan lesz, én úgy gondolom az egész koncertet, hogy az én dalaim természetesen, és az én kedvenc előadóimtól fogok majd énekelni.
1: Uh-huh. Pont ez lett volna a következő kérdés, uh-huh. hogy mit tervezel a jövőben? Tehát lesz egy klip bemutató koncert esetleg, vagy egy album megjelenik ebből, vagy egy single, vagy uh-huh. hogy tervezed a következő lépéseket?
0: Első körben egy koncert lesz, amit még nem tudok pontosan dátumnak még bejelenteni nektek, de amint meg fogom tudni, abban a pillanatban értesítek mindenkit. Igen, szóval maga a dalokból, illetve tényleg a saját kis szövegeimből, vagy akár, mert ugye van olyan dal is, ami nem, például a dal az nem az enyém, de viszont a szöveg igen. Ezekből a dalokból egy bemutató koncertet szeretnék, illetve tényleg egy olyat, mondjuk egy cserháti dalokból álló estet, vagy akár ilyen kicsit könnyebb műfajú dalokból álló estet, úgyhogy igen, tervbe van, és nagyon szépen alakulnak a dolgok, hál' Istennek.
1: És vannak már hosszú távú terveid is esetleg? Akár a klippel kapcsolatban?
0: Hát hosszú távú az igazából még, én nem szeretek nagyon hosszú távra tervezni, hozzáteszem, de igazából az, hogy jön a következő, ezt tudom mondani, mivel folytatólagosan, ugye maga a klip is már jelzi, hogy ez lesz egy folytatása, és nem akarom nagyon egyébként távol ettől a kliptől, mivel ugye ennek a második része lesz, úgyhogy ha minden igaz, akkor ősszel már jön is a következő dalom.
1: Hát ez nagyon hamar jönnek, tehát akkor megvannak már nyilván az előkészületek, akkor megvan már megszületett nyilván a dal.
0: Hát félig maga. Meddig megszületett, igen.
1: Aha, szóval ezt lehet mondani?
0: Ez még nem igazából mondom el a címét, illetve jó, magát okay. A dalnak az üzenetét, de tényleg az, hogy sokkal vidámabb, lazább, kicsit még bulisabb nóta lesz, ami talán még több embert fog elérni, azt hiszem, és nem csak egy bizonyos réteget fog megérinteni, úgyhogy hát ezen vagyok, hogy igazából minél több embert megérintsek a zenémmel.
1: Novák Éva énekesnő, hegedű művész volt a mai vendégem, akinek a napokban jelent meg a Nem tartozom senkinek című legújabb videóklipje. Ennek kapcsán beszélgettünk a mai este, és mesélt nekünk a klip elkészítésének folyamatáról, a háttérmunkákról és a zene mögött meghúzódó üzenetről. A beszélgetésünk második részében pedig majd átbeszéljük az idevezető út nehézségeit, a zenészek számára egyre fontosabb önmenedzselést, és a tanítás szépségeit, amelyet majd a hétfői adásban hallgathatnak meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dík.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedést alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhírterjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívó kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugtai és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozás sok súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültségenyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a hormuzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal és jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olaj hordonkénti jegyzése már 107 dollár szintet közelít a kereskedésben. Piaci elemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 7-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Novák Éva énekesnő, hegedű művész a mai vendégem ismét, akinek a napokban jelent meg a Nem tartozom senkinek című legújabb videóklipje. Ennek kapcsán beszélgettünk az interjú második részében az idevezető út nehézségeiről, a zenészek számára egyre fontosabb önmenedzselésről és a tanítás szépségeiről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Egy picit beszéljünk az önmenedzselésről, hiszen úgy tűnik, hogy egyre profibb vagy ebben a kérdésben is. Tehát az egy dolog, hogy írsz egy dalt. Te csinálod a szövegét, te csinálod a dallamot, részt veszel a harmonizálásban nagyon intenzíven, és ezek után a promócióval is te foglalkozol, a klipnek a stylistja, make-up artist.
5: És is.
4: Hát nem is tudom, mit mondjak még. Tehát én azt hiszem, hogy te vagy a kornak a legjobb példája arra, hogy egy előadónak mi mindenhez kell értenie, hogyha nincsen mögötte egy olyan háttérstáb, aki 20-30 emberből álló csoport, igen, akik mindent megcsinálnak helyette, mert ez manapság már nem divat. illetve hát ez már kevésbé jellemző.
5: Igen,
4: ez egy óriási kihívás egy előadónak.
5: Abszolút, és nagyon nehéz is, hozzáteszem. Főleg úgy, hogy egyedülálló anyuka vagyok mellette, és ugye nyilván dolgozom tanárként, és hogy a saját kis álmaidat megvalósítsd, az elképesztő nehéz. Viszont én úgy gondolom, hogy ha nem mozdul meg az ember saját magától, akkor ne várja azt, hogy majd más akkor hirtelen csak felkarolja, vagy akármi. Mert én ennek a híve vagyok, hogyha te el akarsz érni valamit az életedben, ahhoz nagyon sok mindent meg kell saját magad erejéből tenned. És hogyha már megtettél egy alapot, vagy mondjuk elkezdted építeni a házat, akkor lehet majd hívni azt, hogy na akkor talán majd meglátják messzebbről is, hogy már épül a házad. Úgyhogy én így gondolom az egészet. Valóban én vagyok jelen esetben a saját magam kovácsa, vagy hogy mondjam ezt neked. Igazából. Tényleg én szerzem a dalt, én írom a dalt, és én tervezem a klippet, mindent is. Nyilván a nagy sztároknak ez nagyon könnyű, mert igazából mindent is megcsinálnak helyettük, de nem biztos, hogy egyébként annyira örülnek neki. Mert ennek is van egy varázsa, a készülés. Például én nagyon szerettem a folyamatát, amíg nem érkezel el odáig, hogy mondjuk készen látsz valamit. Én nagyon, nagyon élvezem az egészet, hozzáteszem, hogy nyilván azt annyira nem, amikor intézkedni kell, hogy na mondjuk, akkor a dallal kapcsolatosan kell ugye utána intézkedni, mikor már kész van, stb., mert ez nem egy könnyű feladat.
4: Tehát például be kell jelenteni az Artisiusnál.
5: Akár, igen.
4: Mondjuk.
5: Igen, hát ez sem
4: ilyen,
5: egy...
4: Ez egy ilyen száraz papírmunka, ez nem egy művésznek való feladat.
5: Igen, meg hát mondjuk igen. Ez így van. Szóval mindent átgondoltan kell igazából itt cselekedni, és hogyha nem csinálsz valamit meg, akkor az ott marad egy hiányosság, ott marad egy gödör, és akkor ott azt nem csináltad meg. És akkor mire vársz? Mert megcsinálja más? Nem. Szóval neked kell. És ez így van egyébként mindennel. Nem csak ezzel a menedzseléssel, ugye az önmenedzseléssel, hanem az életben is így van. Hogyha te nem takarítod ki a házadat, akkor megeszi a retek, tudod?
4: Ez így van pontosan.
5: De ne várd.
4: Más nem csinálja meg helyetted akkor.
5: Na, most megint hozom a formámat. Egyik percben komoly vagyok, másik percben pedig ájúdozunk. De hát ez ilyen, ez vagyok én, nem tudok más lenni. Szóval igen, ezt tényleg meg kell csinálni, és hát állok elébe bárminek, hogyha valami segítség jön esetleg, akkor azt sem vetem el, de átgondolom, hogy egyébként jó az nekem, hogy valaki megmondja, hogy mit csinálja. Mert azért ez a saját magad ura vagy. Ez egy olyan, jó, minden döntés a tiéd, ugye? Úgyhogy te döntesz mindenről, hogy na most jó, esetleg kikéred valakinek a véleményét, de azért te vagy a főnök. Azért nem olyan rossz dolog ez, én úgy gondolom. Úgyhogy én azt javaslom egyébként minden kezdő énekesnek, meg zeneszerzőnek, meg hogy ne féljenek ezektől a dolgoktól. Nyilván kell egy löket, hogy na most elkezd, és nem biztos, hogy ezt most egyből egy profi módon kell elkezdeni. Én sem így kezdtem. Akár a beszélgetésünk elején hallgattál egy dalt tőlem, ami egy fülessel volt fölvéve, és mondtad, hogy mennyire jól szól.
4: Így van.
5: És akkor sem vetettem el azt, hogy na most én nem fogok énekelni, mert mondjuk nincs hozzá eszközöm, hanem megpróbáltam akár egy fülessel énekelni, és sikerült, és aznak is lett nézettsége. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a tanítványaimnak is mindig ezt mondom, hogy nem szabad feladni. Mert hogyha feladod, akkor úgy se lesz belőle semmi, és azt várni, hogy valaki más csinálja meg helyetted, az a legrosszabb. Válj oda, azt csináljad.
4: Így van.
5: Igazából.
4: Igen. Beszéljünk a piszkos anyagiakról.
5: Beszéljünk.
4: Hiszen ez már a második videóklipped. A Nem tartozom senkinek, és az esővízben volt az

0: Ilyen szempontból igen. Hogyha én tudom azt, hogy én fogok írni egy dalt, és azt én fél év múlva mondjuk meg szeretném hangszereltetni, vagy mondjuk egy videóklipet szeretnék belőle készíteni, akkor nyilván arra fogom azt a minimális összeget, amit félre tudsz tenni, gyűjteni, úgymond. És igazából azok a dolgok, amik feleslegesek lennének, azokat nem veszed meg, hanem van egy bizonyos célod, hogy na most neked ez az elsődleges, akkor, akkor azt veszed alapul, hogy az legyen az első. Úgyhogy én nem tudom, hogy sikerül anyagilag is támogatni saját magamat igazából egy tanári fizetésből hozzáteszem.
1: Ott ezt akartam mondani, igen.
0: Igen, de sikerült, hál' Istennek. Van azért segítségem, nyilvánvaló a szüleim mindenben támogatnak, tényleg ott vannak mellettem, de hozzáteszem, hogy saját önerőből van a legtöbb dolog, amit elérek.
1: Tehát így, hogy a videoklipnek a nagy részének te vagy a kreatív megalkotója, így azért nyilván sikerül megspórolni néhány forintot a kiadásokon, ami egyébként ebben az esetben jól is sül el, hiszen nálad jobb sminkest mondjuk nem is tudnál találni.
0: Igen. Tehát, hogy... és helyeseltem is ezt. Nem, egyébként nem akarok így gizdáskodni meg ilyesmi,
1: de ezt én mondtam, ezt nekem
0: kell
1: mondanom.
0: Én úgy gondolom, hogy ha egy sminkes saját maga arcát ismeri a legjobban, tudod.
1: Ja,
0: én azt gondolom, hogy lehet, hogy lehetett volna a legeslegjobb sminkes is, Jennifer Lopeznek a sminkese jöhetett volna hozzám, bár jöhetett volna, na mindegy, de nyilván akkor érted, szóval magadat mégiscsak úgy tudod kisminkelni. Nem azt mondom egyébként, mert olyan rohanós volt még az is, hogy elképesztő, már nagyon siettünk, és meleg is volt, minden is, úgyhogy nem volt egyszerű. Az mondjuk, hogy jól esett volna, hogy néha valaki odaszalad, és akkor jaj, várja, mert fényesedik az arcod, akkor egy nem, és akkor add ide a tükröt. Ez volt. Hallod, Eri, ott van nálad a tükör, add már ide, légy szíves, a púdást. Ennyi volt. Ez
1: de így is meg lehet oldani.
0: Megoldottuk,
1: sőt,
0: igen.
1: Sőt. Egy kicsit visszatérve az önmenedzselésre, te ezt hol tanultad? Vagy honnan jön neked ez a fajta érzék?
0: Hát érdekes, mert én a világon sehol nem tanultam ezt. Aha. Maximum esetleg rendezvényszervezést tanultam még a Kőbányai Zenei Stúdióban, de már nem emlékszem egy szavára se, hozzáteszem, hogy mi volt, mit kellett tanulni, de valamilyen tantárgy volt. És hát ez így kialakult szerintem a kényszer. Nagy dolog, hogy az embernek muszáj csinálnia, és így megpróbálja igazából az ember, hogy beleszokik. Igazából tényleg ezek a social media felületek tanítottak, talán azt kell mondjam, hogy milyen az, amikor jó időbe kell posztolni, igazából nem mindegy, hogy mikor rakod ki a videókat, nagyon sokszor elkövetem ezt a hibát, hogy mindig akkor posztolok, aki kutya nem nézi, tudod. Úgyhogy van ilyen, hogy elkapom, de majd a ChatGPT-től megkérdezzük, hogy hogy hívják őt. Én csak Józsinak hívom, hogy... megkérdezem, amikor kell posztolni, de egyébként valóban így van, ez tanítja az embert, hogy látja, hogy mi megy, mi az, amit szeretnek az emberek, megpróbálja akkor ezeket a dolgokat előtérbe helyezni.
1: Ez kell egyfajta érdeklődés is, és hát azért az érzék, vagy a gondolkodás, vagy a folyamatoknak az átlátása, az egy képesség, ami nélkülözhetetlen.
0: Igen.
1: Egy ilyen önképzőkörben, mondjuk így.
0: Szerintem, hogyha valaki zenész, és a színpadra sokszor ment fel, mint nyilván én is, így valahogy ez egy előadó művész, ez benne van a nevében. Azért ehhez hozzátársul egy olyan dolog is, hogy el kell adnod magad, előadó művész. Hogy valamilyen szinten nem csak zenésznek kell legyél, hanem ugye van ilyen, hogy színpadi készség. Én is nagyon sokszor beszélek a növendékeimnek erről, hogy színpadi készség, hogy ne csak álljál színpadon, fiam, hanem mozdulj meg, próbálj meg egy kicsit kommunikálni a közönséggel. Na most egy kicsit ez dióhéjban, most ez nagyba képzeld el, hogy kommunikálni a közönséggel valóban, hogy mi az, amikor közvetítesz egy adott posztot, mondjuk akár a követőidnek. Ugye, hogy na most akkor most vagy nevetnek rajta, vagy sírnak rajta, vagy most mit fognak szólni. Merésznek kell lenni, hozzáteszem. Szóval bele kell vonni én szerintem a saját kis életedet, a mindennapjaidat, hogy lássák azt, hogy te ki

0: Mert hogyha te egy ilyen felszínes valamit mutatsz, azt nem fogják szeretni. Azért fognak szeretni, aki vagy. Aki valóban vagy. Hát egy dilis, de mégis tanárnéni, de mégis, mit tudom én, néha nagyon komolyan tud beszélni, de aztán utána meg megint elneveti magát, és ezért szeretnek meg mondjuk az emberek. Te magadat kell adjad.
1: Ha valaki követ téged a TikTokon, akkor ott igazán ez ki is bukik tulajdonképpen, hogy te tényleg bevonod a közönséget az életedbe, hiszen amikor néha Rolika feltűnik a kisfiad, vagy éppen főzőcskézel, vagy éppen kérdezed a közönségtől, hogy mit énekelj, és akkor azt énekled, amit kérnek, akkor az valami egészen különleges élmény lehet azoknak is, akik néznek téged.
0: Igen,
1: te ott nagyon aktív vagy már évek óta.
0: Igen, most már egy jó pár éve aktív vagyok rajta, és én úgy gondolom, hogy talán egyébként nagyon sokszor ki is hozott engem ebből a kicsit, hát nem depresszív életmódból, vagy depresszióból, nem is így mondom, hanem egy kicsit, amikor mondjuk szomorúbb vagyok, vagy valami, akkor ugye nekem ugye mindig a zene segít, és akkor, hogyha valaki azt érzi, egy előadó művész, hogy hallgatja is valaki, a másik oldalon, és mondjuk egy pozitív kommenteti, az jól esik. Ez egy picit úgy felvidítja az embert. Nekem ez ebben segített egyébként mondjuk a social media. Sok esetben nem csak ezen a felületen, hanem más felületen is énekeltem, meg stb. De viszont úgy gondolom, hogy ez a TikTok, ez azért nem tiltja le a zenéket, nem csinál semmit, hanem mehet a háttérbe bármi, nem fogja igazából lenémítani. És ugye azért szeretem ezt a részét.
1: Beszéljünk most egyébként egy kicsit a sikereidről, hiszen azért különleges tanári sikereid is vannak mostanában.
0: Így van, hál' Istennek büszkélkedem, igen, a növendékekkel. Az egyik tanítványom igazából ebben az évben kiemelkedő volt, ő nem más, mint a Sallai Dani, aki a negyedik lakatos ablakos Dezső emlékére megszervezett országos jazzversenyen lett első helyezés, és egy nagyon-nagyon kemény énekes korcsoportból lett ő első. Nagyon büszke voltam rá, és nagyon izgultunk, hogy úristen, most hogy lesz, mint lesz, de tényleg kimagaslóan jó volt a Dani, és nagyon nehéz dalt is vitt, a Moody's Moodot, ami egy improvizációra épül igazából az egész, úgyhogy elképesztő büszkeséggel töltötte, hogy elhozta az első helyezést, és nem csak ez a verseny volt egyébként, hanem a Zeneút tehetségkutató verseny is volt nálunk itt a Rajkóban megrendezve, és ott pedig két növendékem, megint csak a Sallai Dani lett az első helyezés, a második pedig a Dányi Enikő, és ezt az egészet egyébként a Nyári Károly énekes szervezte igazából, akit nagyon-nagyon szeretek, már kicsi korom óta hallgatok, úgyhogy nagyon büszke voltam megint csak rájuk, és hát nagyon tervezem, hogy majd a jövőben is, illetve a jövőre is viszem őket versenyezni, és nyilvánvalóan nem egy, hogy mondjam, mindig azt szokták mondani, hogy a verseny lovaknak való, nem a zenészeknek, de én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudnak fejlődni egy ilyen adott eseményen.
1: Én is ezt gondolom, hogy a legtehetségesebb növendékeket muszáj megmutatni, hiszen az, hogy csak ott mondjuk iskolai kereteken belül ismerik meg a kortársaikat, vagy csak, tehát hogyha nem lépnek túl ezeken a kereteken, akkor ez beszűkíti őket, tehát muszáj vinni ezeket a különleges gyerekeket, mint a Dani is, vagy a Dáni Enikő, hogy egy picit megismerje őket a világ, ők is halljanak olyat, amit még esetleg ott bent az iskola falain belül nem hallottak. Tudják magukat elhelyezni, hogy hol tartanak a kortársakhoz képest. Tehát tulajdonképpen ezért is van a verseny. Igen. És amit mondtál nekem egyébként, hogy motiváció. Ez a legfontosabb, ugyanis én azt tapasztaltam mindig, ha tudja egy diák, hogy valamire készül, jön egy verseny mondjuk egy hónap múlva, akkor ott iszonyatos erővel beszoktak indulni, és hihetetlen módon gyakorolnak is, készülnek, és megpróbáljuk az összes energiánkat arra néhány percre fókuszálni, ami majd egy hónap múlva lesz mondjuk az adott napon a versenyen. Tehát ezek a pedagógiai haszna tulajdonképpen megvan, és nem feltétlenül kell úgy tekinteni a gyerekekre, mint versenylovak.
0: Igen, így van. Tapasztalatszerzés, ami nagyon-nagyon fontos még ebben az egészben, hogy a saját bőrükön megtapasztalják, hogy milyen szintű lámpalázzal jár mondjuk egy ilyen verseny. Nem csak egy sima fellépés, hanem hogy tétje is van ugye ennek az egésznek. Úgyhogy tényleg én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen verseny, egy ilyen fellépés felér legalább 15 énekórával, és akkorát is tudnak fejlődni általa, hogy konkrétan érződik az, hogy már az következőlegesen, amikor elénekli akár egy adott órán, vagy egy koncerten, az már a kis ujjából fogja kirázni azt az adott művet. Mert annyira más lesz igazából utána a hozzáállása ahhoz a dalhoz.
1: Beszéljünk egy picit az iskoláról, méghozzá a Rajgó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumról, ahol te is tanítasz most énekes diákokat.
0: Így van. Hál' Istennek teljes teltház van, azt kell mondjam, az énekes tanszakon, és idén is jönnek újak egyébként. Hát nem sokan mennek el most ebben az évben egyébként, mert ugye most folyamatosan 9-es, 10-es osztályban vannak az énekeseim. Most voltak azért végzőseink, viszont maradnak OK-i és képzésre. Úgyhogy még maradnak jövőre, aztán utána engedem el a kezüket, hogyha esetleg még nem maradnának még egy évet OK-in. Úgyhogy lesznek újak, nagyon várom, hogy milyen lesz velük majd a munka. Nagyon-nagyon lelkesek, és már most küldenek nekem mindig zenéket, hogy hallgassam meg, tanárnéni, hallgassam már meg, hogy ez milyen lesz. Szóval most nyár van, de dolgozzunk, úgyhogy én azt mondtam, hogy egy tanárnak folyamatosan meg kell felelni. Igazából a nyár folyamán is.
1: Igen.
0: Úgyhogy hál' Istennek tényleg megnövekedett a növendékek száma az elmúlt időszakban. Ez annak is köszönhető, hogy kiválóak a tanárok nyilván itt a Rajkóban is, illetve nagyobb érdeklődéssel lett mind a tanszakok felé, ugye cigányzene szak is van, és rengetegen jöttek mondjuk vidékről tanulni hozzánk cigányzenét. És szerintem ez nagyon-nagyon jó dolog, mert én nem tudok most egy olyan intézményt sem mondani, ahol van olyan, hogy cigányzenét tanulhatnak a gyerekek, muzsikálhatnak zenekarba. Ugye nyilván a szórakoztató zenei része is megvan, ahol a könnyű zene, ott is zenekarokban játszhatnak a gyerekek, elképesztő jól, hozzáteszem, mert olyan színvonalat hoztak most is az évvégi koncerten,
1: így van,
0: hogy elképesztő. Most egyébként külön volt megrendezve ez az utolsó záró koncert, az FMK, ez a Haller utcában lévő színházteremben, ami 200 fős, vagy még talán azon felül is, teltházas volt a koncertünk. Nagyon nagy érdeklődés van, hál' Istennek, tényleg a Rajkó felé, hogy hallani akarják nem csak a rokonok, hanem külsős emberek is már. Hallani akarják őket, hogy milyenek, hova, tényleg ilyen jók ezek a gyerekek, ennyire tehetségesek. És azt kell mondjam, hogy nagyon sok tehetséges gyerek van most nálunk, különlegesen.
1: Csak megerősíteni tudlak egyébként, hiszen én folyamatosan nyomon követem a Rajkó Talentum Szakgimnáziumnak az életét, az útját, és valóban volt egy ilyen kis leívelő időszak néhány évvel ezelőtt, de azóta hihetetlenül sokat fejlődött az intézmény. Egyrészt új tanárok is vannak, másrészt pedig rengeteg növendék felvételizett, és meg kell, hogy mondjam neked, hogy a jazz tanszak, vagy hát mondjuk az, hogy a szórakoztató zene itt nálatok, itt a Rajkóban, most már sokkal erősebb, mint néhány más konzinál, ami régen nem így volt. Tehát régen voltak kifejezetten olyan konzik, amik erősek voltak a jazzben, és már nem azok.
0: Így van.
1: És a Rajkó viszont nagyon feljött.
0: Igen, most egyébként a tanév végén volt is egy ilyen koncert, hogy a konzisok estje.
1: Igen.
0: Ez a Margit szigeten volt megrendezve, és ugye minket is meghívtak. És azt kell mondjam, hogy elég magasan voltunk a színvonal, amit hoztunk, úgyhogy nagyon büszkék lehetünk tényleg a növendékekre, és nagyon-nagyon nagy léptekben fejlődnek szerintem ezek a gyerekek. Szóval ahogy ez a világ is, ugye rohanó világban élünk, ez nyilvánvaló, de azt hiszem, hogy már nagyon sok gyerek meg hazudtolóan felnőttként viselkedik a színpadon. Úgyhogy elképesztő, amit tényleg ott tapasztalunk, úgyhogy van nyilvánvaló kicsit gyengébb is, de nagyon sok a kiemelkedő tehetség.
1: Ha valaki szeretne hozzád menni énekelni, akkor milyen feltételekkel fordulhat hozzád?
0: Én azt gondolom, hogy ha valaki az éneklés mellett dönt, nagyon oda kell figyelni arra, hogy valóban, ahogy a beszélgetésünk elején említetted, hogy a zene tanulás mellette, akár egy zongora, akár egy gitáron, tudjon valamit az a gyerek, vagy legalábbis próbáljon megtanulni, mert nagyon-nagyon jót tesz az éneklésnek az, hogyha egy hangszeres tudás van mögötte. Én mindig javaslom a gyerekeknek, hogyha lehet, legalább egy zongorát vegyenek otthonra, egy szintetizált, vagy bármi, és próbáljon meg azon már gyakorolni, vagy elmenni magántanárhoz. Mivel amikor például én skáláztatok, ugye én beénekeltettem a gyereket, akkor ugye én zongorával teszem, és ott én rögtön leszűröm, hogy mondjuk milyen a hallás az illetőnek. Hogyha vissza tudja énekelni az adott hangot, akkor jó. Ha nem, akkor ott gondok vannak. Ott akkor már olyan problémák vannak, amit sajnos egyhamar nem tudok kiküszöbölni. Volt rá példa egyébként, hogy kitartóan egy magánvendékem elképesztő fejlődésen ment keresztül. Leütöttem neki a zongorán egy hangot, és teljesen máshol, sőt, még terc hallása volt, meg ilyesmi. és egy év után megénekelt hangnemben. Úgyhogy volt, ez egyébként az első olyan legnagyobb, hogy mondjam, bizonyság arra, hogy talán ahogy tanítok, az jó. Mert abból nagyon könnyű egyébként, ugye hozott anyagból könnyű dolgozni, azt szokták mondani, viszont amikor teljesen az alapok alatt van az illető, akkor sokkal nehezebb. Úgyhogy én mindent megpróbálok, hogyha valaki esetleg úgy jönne hozzám felvételizni, hogy teljesen a nulláról, és van helyem éppen, mert ugye a helyhiány van általában nálam, akkor megpróbálom azt, hogy felfejleszteni az ő hallását, nyilván ehhez ő is kell. Úgyhogy nem könnyű feladat, de nyilvánvaló azért én is szeretem azt, hogyha már egy kicsit úgy jön az illető, hogy már azért van egy kis előzenei élete. Úgyhogy akkor sokkal jobban tudunk haladni. De amúgy szeretem a kihívásokat is. Igen.
1: Mi sokáig együtt dolgoztunk a Rajkóban is, úgyhogy nyilván onnan az én érdeklődésem is az iskola iránt. És mindig azt tapasztaltam nálad, hogy ha mondhatok ilyet, egy kicsit olyan tyúkanyó jellegű tanár vagy.
0: Ez már rám ragadt.
1: Igen? Nem akartam rád ragasztani.
0: De ez egyébként abszolút már rajtam van, mert így hívnak már lassan amúgy a tanárok, hogy tyúkanyó.
1: De hát ez nem véletlen. Nem. Tehát ezt mindenki érzi, hogy úgy kezeled a gyerekeket, mint hogyha egy nagy családban lennétek. És hihetetlen érzékenységgel.
0: Nagyon szeretem őket. Én nagyon-nagyon szeretem őket. Aha. Tényleg.
1: És ők is téged?
0: Igen, hál' Istennek.
1: Tényleg lehet látni a rajongást a szemükben. És a szeretetet. Tényleg.
0: Igen. Hát én mindig azon arra törekedek igazából, hogy ők érezzék azt, hogy nem egy olyan órán vannak, ahol csak le van adva az anyag, és akkor lehetsz haza, hanem mindig beszélnek a kis életükről, mert nyílnak. És én azt hiszem, hogy ezen a földön nekem az is a feladatom, hogy támogassam ezeket a gyerekeket, akár lelkileg, akár másképpen. Úgyhogy nekem vannak ilyen feladataim odaföntről. Én úgy gondolom, hogy nem csak egy... Azért lettem talán tanár, mert én nagyon szeretem a gyerekeket, imádom őket, és mindig próbálok nekik segíteni, akár egy jó tanáccsal, akár valamilyen módon, nyilván. Volt már rá példa, sok példa volt rá, inkább nem is akarok ezzel kérkedni, mert nem szeretek. De nyilvánvaló azért nem csak mindig egy jólétű gyerek jön hozzám tanulni, hanem legfőképpen hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozom. És talán ez a legnehezebb, hogy olyankor legyél észnél, és nagyon résen, amikor egy ilyen hátrányos gyerekkel foglalkozik az ember, mert akkor ugye nyilván akkor a család támogatás is elmarad, és csak én vagyok. Úgyhogy muszáj, hogy tyúkanyóskodjak. Mert valamikor csak egy ölelésre van szüksége az illetőnek. És akkor azt lehet, hogy csak tőlem fogja megkapni. Tényleg az, hogy egy jó szóra, egy dicséretre. És akkor az a hete jó. Úgyhogy tényleg ez a feladata talán egy pedagógusnak, azt hiszem, hogy ez innen is üzenem a pedagógusoknak, hogy ha nem megfenyegetni. Nem, hanem tényleg én úgy gondolom, hogy egy pedagógusnak nem csak annyi a feladata, hogy leadni az órát és tovább lépni.
1: Na jó, de hát ez a különbség a pedagógus és a tanár között.
0: Igen.
1: Tehát igen. Te egy pedagógus vagy, ahogy én az utóbbi években megismertelek, míg egy tanár nem biztos, hogy foglalkozik ezekkel a kérdésekkel.
0: Tehát
1: óriási különbség egyébként, és nem mindegy, hogy kitől tanul egy gyerek. Hogy hogy megy be az órára, milyen hangulatba telnek ezek az órák. Időnként látom a közösségi médiában, hogy telnek ezek az órák, és látható, hogy mennyire jó hangulatúak, és mennyire jól érzik magukat a gyerekek.
0: Nagyon sokat szoktunk nevetni. Igen. De van, amikor sírunk is, hozzáteszem. De nem is akármennyire, szóval ezt úgy kell elképzelni, hogy semmilyen nevet nem fogok említeni, semmi ilyesmit, de volt olyan, hogy a legutóbbi hónapokban elképesztő hangulat voltak az órán, és nem mertek bejönni, már a többiek volt, hogy hallották kintről, hogy ott van valami baj. Uh-huh. És akkor utána kérdezték, hogy itt baj van. Úgyhogy, de nem szoktam ezeket mondani, mert igazából nyilván, amit nekem elmond egy gyerek, az ott is marad. Uh-huh. Nem vagyok, mint amikor a papoknak, jó?
1: Kicsit inkább pszichológusra emlékeztetsz ilyenkor, hogy tényleg egyfajta lelki segély.
0: Hát inkább annak neve. Igazadban nem akarok pap lenni, de tényleg olyan egy kicsit ilyen lelki segélyszolgált. De nyilván egy határig, mert azért van egy határ, amikor azt mondod, hogy már nem tudsz segíteni, de mindent mindig megpróbálok nekik utat ásni, vagy nem tudom, hogy mondjam.
1: És hogyan szoktad motiválni őket? Tehát nyilván hogy most a növendékeid is hallják ezeket a klippeket, ami most például megjelent. Ez nyilván őrületes motiváció számukra, hogy hát ők is szeretnének egyszer ilyen videoklipet készíteni, ők is szeretnének így énekelni, mint te. Tehát te tulajdonképpen magaddal, tehát a saját személyiségeddel motiválod őket. És még ezen kívül milyen technikáid vannak?
0: Tényleg, megint csak azt mondom, hogy a beszélőkém egyébként elég jó, hogy mondja. Igen, mert én mindig javaslom nekik azt, hogy vegyék fel magukat például, hallgassák vissza, tegyék fel a social media felületekre, mutassák meg magukat a nagy közönségnek. Sokkal hamarabb tudnak már észbe kapni, mint én most például, ugyan azért tizenévesen most azért előttük áll az élet. De van olyan, amikor mondják, hogy ők abba hagyják, és akkor próbálom, hogy te minek, te miért? Ez egy olyan dolog, hogy a zenész szakma az egy olyan, mint amikor van egy mérleg, és pakolod rá az egyik oldalra a kis súlyokat, és a másik ugye felben. Ha nem pakolod rá, akkor nem fog, csak egy egyensúlyba fog állni. És akkor tegyél érte, próbáld meg ezt, próbáld meg azt, próbáld meg elénekelni ezt a nehezebb dalt például. Mert mindig a nehezebb dalból tudsz jobban fejlődni. Például a Daninak a dala, ez a Mood is Mood, az ugye az elképesztő nagyon nehéz nóta. Szövege is, meg maga a dalom is. Tudjuk, hogy ez improvizációra épül, nem győzöm mondani, hogy elképesztő nehéz, és ezt nem akarta Dani.
1: Megijedtől.
0: Nem, Évi, ezt én nem akar. De, mondom, de ezt neked el kell énekelni. Tanuljuk meg, majd másnét soronként. Próbáljuk meg. Dallamonként. És ha felvettük a dallamokat, felzongoráztam neki, akkor ugye ő is ugye nagyon jól zongorázik. Otthon is leült, nagyon sokat gyakorolt, stb. És megszületett az, hogy tényleg megnyerte a versenyt vele. És azóta is előadja nagyon szívesen ugye ezt a nótát, és mindig elmondja, hogy ezt az Évi miatt éneklem, mert ő volt az erőszakos, hogy ezt énekel. És mondtam, hogy igen, hogy én nem vagyok erőszakos, akkor lehet, hogy ez a dal ez még mindig ott van a fiókba. Uh-huh. Szóval nem szabad félni. A Zenikőnek is van egy ilyen dal, az Over and Over Again Kim Barrell-től. Hát ez elkép, olyan nót, kegyetlen, vértizadtunk, érted? De olyan szinten, hogy még nekem is azokat a frazírokat leszedni, lelassítani, lezongorázni. Hát kész, mert tönkre mentünk az órán konkrétan. gatya. Szóval végén teljesen odáig voltunk, hogy inkább hagyjuk ezt, de nem, elénekelte a vizsgáján, koncerten. Úgyhogy igenis noszogatni kell őket, meg hogy jól áll ez a dal neked, hidd el, hogy nagyon jó. Van olyan növendékem, aki nagyon, hogy mondjam, határozott. És neki van egy zenei stílusa, és azt mondja, hogy neki ez is kész. És van olyan, hogy nem tudok mit mondani, és mondom, jó, rendben. És akkor nagyon sok esetben ő visz el engem, hogy basszus, de jó ez a dal. És mennyire jól áll neked, igazad volt. Szóval én meghallgatom az ő véleményüket is. Nem csak a sajátomat akarom én rájuk erőltetni, meg inspirálni őket saját magammal. Nagyon sok esetben ők is inspirálnak engem. És hagyni kell egyébként. Tanultam én már tőlük nagyon sok mindent egyébként. Nagyon szép brazilokat énekel az egyik. Annyira szép. Bőzsikét imádom, szeretem. Tehát Amerika. Tehát olyan brazilokat énekel a lány, hogy így úristen, én nem tudom azt. És annyira, mondtam, én vagyok az első számú rajongód lányom. Tényleg. Úgyhogy ő is egyébként egy nagyon kiemelkedő tehetség nálam. Ő a Dani Elizabeth egyébként, csak Bözsike, ugye így mondjuk őt, és így hívjuk őt, én elképesztő is, amit művel. Tudom, annyira büszke, kicsikora ott tanítom egyébként, és hát ami hang kijön, és az a vér, ugye romáknál mondjuk ki, a vér nagyon sokat számít, de tényleg kegyetlen jó. Úgyhogy nagyon büszke vagyok.
1: Jó hallgatni téged, ahogy a növendékeidről beszélsz, és tulajdonképpen ezzel is lehet érzékelni azt, hogy mennyire átadod magad a tanításnak, a növendékeidnek, ami egy óriási dolog, igazi pedagógusként. Mi lenne az az egy mondat összefoglalva, amit üzennél egy tizenéves fiatal lánynak, aki olyan szeretne lenni, mint te?
0: Húha.
1: Ez egy nehéz kérdés.
0: Most saját magamnak üzennék, ennyi idős lennék most, akkor az, hogy gyakoroljál sokat. Nagyon sokat kell gyakorolni. És mindig csak előre nézzél. Ez nagyon fontos. Ugye előre. Soha ne nézz vissza. Ne fordulj hátra.
1: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettél velem. Beszélgettünk az új klipedről, ezen kívül minden másról, ami ezzel kapcsolatos, akár az önmenedzselésről, akár a tanításról, hát tulajdonképpen rólad, ami te vagy. Úgyhogy várjuk ennek a folytatását. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást.
2: Novák Éva énekesnő, hegedű művész volt a mai vendégem ismét, akinek a napokban jelent meg a Nem tartozom senkinek című legújabb videóklipje. Ennek kapcsán beszélgettünk az interjú második részében az idevezető út nehézségeiről, a zenészek számára egyre fontosabb önmenedzselésről és a tanítás szépségeiről. Tartsanak velem holnap este is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
3: A Rádió D kulturális műsora.
4: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma ízek és hagyományok kerültek terítékre Békés Csabán. 26. alkalommal rendezték meg a Roma gasztronómiai napot Békés Csabán a Király vendéglőben. A résztvevők ezúttal a nemzetiségi konyha három ízletes fogását kóstolhatták meg. Kovács Erzsébet, a szervező Békés Csaba megyei jogú város Roma nemzetiségi önkormányzatának elnöke elmondta, a közel három évtizedes múltra visszatekintő program célja, hogy közelebb hozzák a többségi társadalomhoz a roma gasztronómiát. A hagyományainkat szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni, hogy ezáltal is jobban megismerjenek minket, romákat. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet az értékeinkre, a kultúránkra és a vendégszeretetünkre, hogy ne csak a negatív jelenségek éljenek a köztudatban, fogalmazott az elnök. Hozzátette, a visszajelzések évről évre pozitívak, a gasztronómiai nap nagy népszerűségnek örvend, az elkészült fogások pedig rendszerint pillanatok alatt elfogynak. A vendégek körében a sikerlista élén a töltött káposzta áll. Bár a magyar konyhában megszokott fűszerekkel készítik, azok eltérő arányának köszönhetően sajátos, gazdag ízvilágot kap. A népszerű fogás idén is szerepelt a kínálatban a túrós tészta mellett. A fogás alapja egy egyszerű csipetke tészta, amelyet tojásból, lisztből, sóból és vízből állítottunk össze. Ezt követően kinyújtottuk, majd kézzel a forró vízbe csipkedtük. Miután megfőtt a tészta, átmostuk, végül túróval és tejföllel kevertük össze, és így tálaltuk. Osztotta meg az elkészítés fortéjait Jakab Elvira. A leves sem hiányozhatott a menüből, ezúttal pikáns hagymaleves készült a konyhában. Az ételt őrölt paprikával és füstölt tarjával ízesítették, végül pedig tejföllel tették még gazdagabbá. A hagyományos roma konyha egyik fontos jellemzője, hogy sokszor egyszerű, könnyen hozzáférhető alapanyagokból készülnek, igazán tartalmas ételek. A fűszerezésben gyakran fontos szerepet kap a paprika, a hagyma és az állati zsíradék, az ételek pedig általában gazdag ízvilágúak és laktatóak. A roma konyhában megtalálhatók a különféle húsételek, pörköltek, lecsós fogások, káposztás ételek, tésztafélék és levesek is. Az egyik jellegzetes étel a bodag, amelyet több néven is ismernek, például vakaróként, vakarcsként vagy punyaként. Ez egy egyszerű lepénykenyér, amely hagyományosan lisztből, vízből és sóból készül. A punyát különösen jól lehetett párosítani szaftos ételekkel, például pörkölttel, lecsóval vagy töltött káposztával. A roma gasztronómia egyik érdekessége, hogy a takarékosság gyakran találékonysággal párosult. A kevés rendelkezésre álló alapanyagból is igyekeztek kiadós és ízletes fogásokat készíteni. Ez nem egyszerűen a szegénység története, hanem egy olyan konyhai kreativitásé is, amelyben az étel elkészítője megtanulta, hogyan lehet a rendelkezésre álló hozzávalókat a lehető legegyszerűbben felhasználni.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.

zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Digben.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de ahogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityúvasz, lasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A békési cigány vendéglő nyerte a Pacal BL-t. Lezajlott a Pacal turista oldal által meghirdetett Pacal BL döntője. A fináléba a Zamárdi Balázs Bisztró és a békési Kira vendéglő jutott be. A döntőben szavazni akár csak a korábbi szakaszban a vendéglőkhöz tartozó emoji bejelölésével lehetett. Az internetes szavazásoknál gyakori jelenség, hogy tulajdonképpen már az elején kialakul egy tendencia, elhúzza az egyik fél, és az eredmény később sem változik. A Pacal BL döntőjében borult ez a hagyomány, a szavazási versenyben hol az egyik, hol a másik fél vezetett. Mind a Balázs Bisztró vezetője, Mészáros Balázs, mind a Kira vendéglő vezetője, Ásós Géza a mérkőzés délutánján is üzenetben fordult az oldalukat kedvelőkhöz, hogy szavazatukkal növeljék az esélyeiket. Nem mulasztották el egymást is üdvözölni, a pacalfőzők világát ugyanis szoros barátság köti össze. Nem csak a Pacal útlevél, amelyen jelenleg 10 étterem szerepel, hanem nagyon sok személyes találkozás is hozzájárult ennek a barátságnak a kialakulásához. A döntő délutánján, amikor még nem lehetett tudni, melyik csapat kerül ki győztesen a szoros küzdelemből, Vastag Balázs, a Pacal turista vezetője nem csak a fináléról, hanem a Pacal BL egészének jelentőségéről is beszélt. Ez a Pacal BL önmagában nem csak egy verseny, és nem csak egy szimpátia szavazás, hanem egy olyan misszió része, amely bekívánja mutatni a magyarországi pacal fogyasztást, illetve felhívja a figyelmet azokra a helyekre, ahol érdemes pacalt fogyasztani. A Kira vendéglői lett a trófea. Hatalmas, fordulatos csata végül a Kira vendéglő az ország első cigány vendéglőjének győzelmével zárult. A békési vendéglő 3736, a Zamárdi Bisztró pedig 2894 szavazattal zárt. Érkezett még 5 semleges, egyik csapat mellett sem állást foglaló ölelés emoji is, ők nem szavaztak, csak szeretetüket küldték. Ásós Géza szerint léleksimogató volt a békésiek támogatása. Ásós Géza a győzelem után élő bejelentkezésben mondott köszönetet mindenkinek, aki szavazott a döntőben, azoknak is, akik a Balázs Bisztrót támogatták. Gyerekek, az Isten áldjon meg mindenkit, aki szavazott, akár ránk, akár Balázsra. Rendkívül hálás vagyok mindenkinek, nagyon szépen köszönöm. Különösen sokat jelentett számára a békésiek támogatása, mint mondta, korábban sokszor úgy érezte, hogy a helyiek egy része lekezelően tekint rá, itt van a Géza, kit érdekel, a verseny azonban más tapasztalatot hozott. Nagyon sok békési szavazott ránk, léleksimogató volt látni, élőben követni és csodálkozni, hogy na hát, ő is, meg ő is, és ő is szavazott. Olyan is, aki még soha nem tette be a lábát az étterembe, ezt nagyon fontos dolognak tartom, mert azt hittem, hogy ez a fajta empátia már kihalt. Nyilatkozta. Géza a győzelem mellett természetesen a döntő másik résztvevőjéről, Mészáros Balázsról és a csapatáról sem felejtkezett meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick Roma hírei. Időjárás.
5: Szerdán szára, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a délies szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 5 és 11 fok közé hüll a levegő, majd napközben 23-26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: közlekedési hírek.
5: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a fél útpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál lezárták a fél útpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél. Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak, itt a hét közepe, szerda van, és szeptember utolsó napja, ugyanis 30-a van, holnap már köszönhetjük az októbert, hát már aki szerette volna köszönteni. Hát most már hivatalosan is ősz van, ugye, sőt, igazából most már másfél hete van ősz, hogyha jól számolom, mert hogy múlt hét hétfőn volt az őszi napi egyenlőség, úgyhogy most már hivatalosan is ősz van. Az időjárásnak, hál' Istennek, az időjárásra nem lehet olyan nagy panaszunk, ugyanis az elmúlt napokban, és még ma is 22-23 fokos maximumok lehetnek, illetve gyengén felhős lesz az égbolt, tehát inkább a napsütésé lesz a főszerep a mai napon is. Úgyhogy ez még úgy ősznek és tavasznak is teljesen beillő időjárás a mai. Na nézzük, mik történtek ma. Azt mondja, ma 71 éve, hogy autóbalesetben meghalt James Dean, amerikai színész. Ma van Botswana köztársaság nemzeti ünnepe, 60 éve tartják ezt. Aztán a helyi önkormányzatok napja van ma Magyarországon, 26 éve, ugyanis az országgyűlés 2000. június 13-án a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította szeptember 30-át az első, azaz 1990-es helyhatósági választások emlékére. Ma 179 éve született Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilma szülésznő, az első magyar orvosnő. Aztán 167 éve született Székelyföldön Benedek Elek, író, újságíró, mesemondó. 165 éve született William Wrigley, a rágó gumi király. Ó, 164 éve született Szabolcska Mihály, költő, akadémikus, és végül, de nem utolsó sorban, ma 113 éve halt meg Rudolf Diesel, német mérnök, a Diesel motor feltalálója. Hát ez a szerdai érdekességmorzsa blokk, nem sokára jövök a közlekedési hírekkel.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Hamarosan 7:30 üt az óra. Jó reggelt ismételtem mindenkinek. A harmadik kerület Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Lezárták a harmadik kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A Radl árkot idéglenesen megnyitották, és egyirányú lett a Cserepes utcától a Klapka utcáig a közeli parkoló lezárása miatt. A negyedik kerület Fóti úton kifelé a Megyeri út után sávlezárás nehezíti az áthaladást, mert vízvezetéket javítanak. Az ötödik kerület Petőfi téren az Erzsébet híd előtt egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt, ez ugye szintén az ötödik kerületben található. Na jöjjön egy kis zene, aztán roma hírek.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió D.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek. 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Elfeledett történetek kerülnek elő Vásárhelyen a Roma Kultúra napján. Egy igazán különleges érzelmekkel és történetekkel teli kiállítás nyílik április 8-án, a Roma Kultúra napján, az Istennel talállak testvérem cigány történetek című tárlat, a Néprajzi Múzeum utazó kiállításaként érkezik meg Hódmezővásárhelyre. A helyszín a Tornyai János Múzeum emeleti csarnoka lesz, ahol szerdán már 16:30-kor nyitják a kiállítást. A Néprajzi Múzeum és a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum együttműködésében létrejött kiállítás középpontjában Erdős Kamil nyelvész, néprajzkutató munkássága áll, aki az 1950-es években rendkívül gazdag gyűjtést végzett a Békés megyei cigányság körében. A tárlat korabeli fotókból, hangfelvételekből és jegyzetekből áll össze egy különleges történeté. Mint a Tornyai János Múzeumtól megtudták, a vásárhelyi állomás különlegessége, hogy 10 eddig szinte ismeretlen fotót is megnézhetnek a látogatók. Ezek a képek a Hódmezővásárhelyen élő cigányság életébe engednek betekintést a 20. század első felétől kezdve egészen az 1970-es évekig. Egy korszak mindennapjai, arcai és történetei elevenednek meg. Erdős Kamil etnográfus és nyelvész. Francia fogságba került, ahonnan súlyos tüdőbajjal tért haza. Élete végéig gyógykezelés alatt állt, 1952-től Gyulán élt, ahol a megyei kórház orvosi könyvtárában könyvtáros volt. Az úgynevezett kárpáti cigány és olá cigány nyelvjárás elsajátítása után végzett széleskörű nyelvi és néprajzi anyaggyűjtésének eredménye a hazai cigányság etnikai csoportjainak elkülönítése. Részlettanulmányai a Néprajzi Közlemények Journal of the Gypsy Lore Society Études cigane et psyche Párizs folyóiratokban jelentek meg. A magyarországi cigányság, a Békés megyei cigányok. Cigány dialektusok Magyarországon.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: vagyunk.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Hamarosan 8-at üt az óra, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Na jöjjön egy kis pozitív hírecske, hogy búcsúztassuk ezt a 7 órás blokkot. A valorizáció, vagyis az értékkövetési szorzótáblázat kulcs szerepet játszik az új nyugdíjak megállapításában. Magyarázta Farkas András nyugdíjszakértő. Jó hír, hogy a 2027-ben nyugdíjba vonulók esetében a szorzók várhatóan 9%-kal emelkednek, ami azt jelenti, hogy az életpálya átlag keresete ennyivel magasabb lesz, mintha valaki 2026-ban ment volna nyugdíjba. Leegyszerűsítve, a nyugdíj attól függ, hogy 1988. január 1-jét követően a nyugdíj megállapítás napjáig mennyi volt a járulék alapot képező keresetünk. Ezt pedig abból kell kiszámolni, hogy az adott évben megállapítjuk a nettó keresetet, és ezeket a nettó kereseteket meg kell szorozni ezzel a bizonyos értékkövetési szorzóval, mondja a nyugdíjszakértő. Bár az évvégi adatok még nem állnak rendelkezésre, a 2026. január és augusztus közötti időszak 9%-os növekedése alapján megalapozottan feltételezhető, hogy ez az érték évvégéig kitart. Ez alapján várhatóan 9%-kal fog nőni a frissen nyugdíjba vonulók juttatását meghatározó valorizációs szorzó. A nyugdíjszámítás jelenlegi rendszeréről szólva Farkas András elmondta, hogy bár a valorizáció alapvetően jól működik, bizonyos méltánytalanságokat okozhat. Az egyik probléma abból fakad, hogy minél később veszi valaki igénybe a nyugdíját, annál magasabb összeget kap, még akkor is, ha az életpályája teljesen azonos egy korábban nyugdíjba vonult személyével. Ez a különbség nem magából a nyugdíj megállapítási eljárásból, hanem a nyugdíj emelési rendszerből adódik. A szakértő szerint a méltánytalanságok kiküszöbölése a nyugdíjemelési eljárást kellene módosítani, hogy az ne csupán az inflációtól, hanem részben a nettó országos átlagkereset reál növekedésétől is függjön. Hát ezzel a hírrel gondoltam, hogy elbúcsúztatom ezt a 7 órás blokkot, 8 után jövök még hozzá egy programajánlóval.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de ahogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
2: Egy A betűt, vusta.
1: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityúvász Losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Roma diákok vezetik kortársaikat a holokauszt történetében. Látássérült látogatók, hangok és tapintható tárgyak segítségével fedeznek fel egy múzeumot. Budaörsi diákok a kitelepített svábok helyébe képzelik magukat, Pécsen pedig roma fiatalok beszélnek kortársaiknak a roma holokausztról. Ezek a programok elismerést kaptak hétfőn a Szép Művészeti Múzeumban, ahol megnyílt a múzeumok őszi fesztiválja. 9 pécsi gimnazistát készítettek fel arra, hogy végigvezesse kortársait a Porajmos Roma Holokauszt című vándorkiállításon. A Gandhi gimnázium diákjai a Janus Pannonius Múzeum programjában saját hangjukon beszélnek a történelmi tragédiáról a hozzájuk hasonló korú látogatóknak. A Kortársról Kortársnak című résztvételi projekt hétfőn múzeumpedagógiai nívódíjat kapott. A fiatalok felkészítése a múzeum és az amszterdami Anne Frank alapítvány együttműködésével valósult meg. Szintén nívódíjjal ismerték el a Miskolci Hermann Otto Múzeum láthatáron túl inkluzív utazás a Hermann Otto Múzeumban című kezdeményezését is. Munkatársai látássérült emberekkel együtt dolgozták ki a foglalkozásokat. A résztvevők hangok, illatok, tapintható tárgyak és beszélgetések segítségével fedezik fel a gyűjteményt. A díjátadón elhangzott laudáció szerint 3 különböző témájú foglalkozáson összesen 175 látássérült látogató vett részt. A program már a tervezéskor figyelembe vette, mit szeretnének megtapasztalni azok, akiknek készült. A budaörsi helytörténeti gyűjtemény Mindent hátrahagyni című nívódíjas foglalkozása az iskolába viszi a múzeumot. A diákok egy-egy budaörsi sváb család helyébe kerülve követik végig az 1946-os kitelepítéshez vezető eseményeket. Döntéseket hoznak, mérlegelnek, majd személyes sorsokon keresztül ismerik meg, mit jelentett az otthon, a ház és a felhalmozott javak elvesztése. A foglalkozás a Gyűjtemény Bőrönd Múzeum nevű iskolákba utazó programjához tartozik. A 4. múzeumpedagógiai nívódíjat a Ferenci Múzeumi Centrum Inkluzív Családi Délelőtt című programja kapta. Ez szerint a 10 alkalommal megtartott foglalkozásokon különböző igényű gyermekek és családok fedezhették fel együtt a kiállításokat. A szervezők a segédanyagokat és a feladatokat is a résztvevőkhöz igazították, köztük látássérült, hallássérült emberekhez, valamint hátrányos helyzetű családokhoz. Fesztivált szervező Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója Cseri Miklós a kutatással alátámasztott múzeumi tudás jelentőségéről beszélt. Arra figyelmeztetett, hogy a tárgy önmagában még nem mond el mindent, a hozzá kapcsolódó történet hitelességéért a kutatás és a múzeumi szakemberek felelnek. A Szép Művészeti Múzeum főigazgatója pedig azt érzékeltette, milyen nagy része lett a múzeumpedagógia az intézmények mindennapi munkájának.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
4: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. a 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a fél útpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál lezárták a fél útpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
5: Időjárás.
4: Szerdán szára szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a délies szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 5 és 11 fok közé hüll a levegő, majd napközben 23-26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
5: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok ismételten mindenkinek. 8 óra múlt, jön a program ajánló. Megáll az idő a Corvin moziban. Kultikus magyar filmekkel idézik meg 1956 örökségét. 56/70, 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára az 56 Films, vagy 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16-18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepelnek, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönségtalálkozók és beszélgetések követnek. Vászorra került többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignici Réka, a 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar Schiffer Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 1956-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 1956 történetét és örökségét. Úgyhogy még egyszer, a dátum október 16 és 18 között zajlik a 70. évfordulóra, az forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára rendezett 56 Films, ugye ez az 56/70 címmel. Na és ha már mozi, akkor csak még egy kis zárójel, a Cinema City-be is tudok nektek azért ajánlani filmeket. Igaz, hogy ott egy picit más tematikában, de ott is rengeteg új film került a mozikba. Például az Átkozott boszorkák 2 című film, ugye Sandra Bullock és Nicole Kidman főszereplésével. Ez egy régebbi filmnek a folytatása, nem is tudom pontosan, hogy hanyas volt az első rész, de nem mostani, tehát legalább egy 15-20 évvel ezelőtti film volt, és hát a hölgyek is megértek, ugye, mint a jó bor, és ennek is lett most egy folytatása. Ugye Hollywoodban ez most nagy divat, hogy új filmek helyett inkább régi, már-már szinte feledett filmeket folytatnak, és akkor abban van egy kis izgalom, akkor megnézi az ember az első részt is, mert hogy nagyon régen látta, és akkor most pedig mozikba dobnak egy folytatást ugyanazokkal a színészekkel, akik nyilván ugye értelemszerűen, ahogy a film is, ők is ugye picit megöregedtek, hogy így mondjam, de mind a kettőjük csodaszép, tehát Sandra Bullock is és Nicole Kidman is álomszép nők, úgyhogy azt gondolom, hogy rajtuk nem fogott az idő vasfoga. Na, rajtam viszont igen, úgyhogy megyek egy kicsit zenélni, utána jövök vissza a friss közlekedési infokkal.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Jó reggelt kívánok ismételten. 8:30 lesz nem sokára. A 6. kerületben csatorna felújítás miatt lezárták a Városligeti Fasort a Bajzó utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. Lezárták az 5. kerület Kozma Ferenc utcát épületfelújítás miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik, a Kossuth Lajos tér megállót áthelyezték. Aztán lezárták a fél útpályát a 22. kerület Dévény utcában a Háros utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 141-es autóbusz, valamint a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Dévény utca és a Veselény utca megállót a Savoya park felé. A Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárják a belső sávokat csatorna javítása miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál. Lezárták az érintett útszakaszt. A 36-os autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti az Akácfa utca megállót. Jöjjenek nem sokára a nyelvoktató leckék, köz kívánatra, viszont addig zene.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-en.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó, most már elkezdtünk lefelé haladni, nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
3: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
4: Torok.
3: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
4: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
3: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityú vaszlosasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked!
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali, hója!
2: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek! A Meta, a Facebook, az Instagram és a WhatsApp tulajdonosa jelentős jogi és pénzügyi következményekkel néz szembe, miután a vállalatok összesen akár 18 milliárd dolláros, több mint 5,8 billió forint kártérítésre, és további 945 millió dolláros, csaknem 305 milliárd forint bírságra kötelezték. Ez a helyzet fontos változásokat eredményez a népszerű közösségi oldalakon is. Az ügy hátterében az áll, hogy a platformokat összefüggésbe hozták a gyermekek közösségi a média függőségével. Bár az eredetileg követelt összeg 1,4 billió dollár, több mint 451 billió forint, kimondani is nehéz, ezt később 200 milliárd dollárra, mintegy 64,5 billió forintra csökkentették, végül azonban a Meta ennek csupán körülbelül 10%-át fogja kifizetni, 10 évre elosztva. A döntés nyomán a vállalatnak jelentős változtatásokat kell végrehajtani a platformján, hogy csökkentse a fiatal felhasználók függőségét és biztosítsa a legbiztonságosabb online környezetet. A Meta új szabályozásokat vezet be, amelyek célja a kiskorúak védelme és a közösségi média használatának korlátozása. A Facebook és az Instagram esetében például 2 órás napi használati korlátot állítanak be, amelyet csak szülői engedéllyel lehet feloldani. Ezen kívül az éjszakai mód alapértelmezés szerint bekapcsolva lesz, így a fiatalok éjfél és reggel 6 óra között nem férhetnek hozzá az alkalmazásokhoz, bár a közvetlen üzenetküldés továbbra is elérhető marad. A tanítási napokon reggel 8 és délután 3 óra között a push értesítéseket is letiltják, hogy a diákok figyelmét ne vonják el az iskolai tevékenységekről. Továbbá a figyelmeztető üzenetek gyakoriságát is növelik, így a 10 évesek 15 percenként kapnak értesítést a képernyő idő csökkentésének érdekében. Ez egy nagyon izgalmas dolog, nagyon-nagyon érdekes. Na, hát, és nem is baj, főleg ebben az online világban kell egy határt szabni, főleg a gyerekeknél, de én azt gondolom, hogy nagyon sok felnőttnél is. Úgyhogy ez egy jó intézkedésnek tűnik. Na jó, 9 után jövök vissza, de akkor már ugye Zsuzsival kezdődik a Süsfelnap, maradjatok velünk!

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió D, Rádió D, Rádió D, Rádió D.
1: Rádió D, romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió D-ben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk.
1: A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió D-ben.
3: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemző szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. A rendőrök nagy értékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jó hiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 személyt vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió D-k hírei. Közlekedési hírek.
4: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a fél útpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál lezárták a fél útpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél. Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
4: Szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a délies szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 5 és 11 fok közé hűl a levegő, majd napközben 23-26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: fel nap, azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík, süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 20 perccel, szerda van, és szeptember utolsó napja. Szép reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szia, Gyuszi!
1: Hello, bello. Na hát holnap már gyerekek október 1-jét fog mutatni a naptár. Ez hál' Istennek az időjárásnak még nem szóltak, ahogy tegnap is elmondtam, most is jelzem nektek, marad a csodaszép idő egészen október 10-éig, úgyhogy még az nagyon-nagyon odébb van, még ne is agyaljunk ezen, hogy mi lesz. Holnap egy picit be lesz borulva, de nem lesz eső, csak ilyen erősen felhős égbolt, viszont 24-25 fok lesz holnap is, október 1-én, annyi, hogy ne ijedjetek meg, hogy nem fog annyira sütni a nap, mint mondjuk ma,
2: meg ne ijedjetek így, hogy
1: így ne, hogy
2: nem lesz
1: eső, erősen felhősen szűrt napsütése lehet holnap számítani, de eső nem várható sehol sem, illetve, ahogy mondtam, 24-25 fokos maximumok lesznek, úgyhogy nem hiszem, hogy hideg senkinek.
2: Szerintem tök csodálatos.
1: A reggelek csípősek.
2: De ott hát azért föl kell öltözni egy kicsikét, igen, már nem lehet csak úgy glódgatyába zerkéljen az ember.
1: Hát most már nem, most már sajnos nem. Na, azzal akartam kezdeni, képzeljétek el a mai reggelt, hogy ma van Botswana köztársaság nemzeti ünnepe, úgyhogy innen minden botswanai hallgatót nagy szeretettel üdvözölnék. Tényleg ma van, 1966 óta, az kerek 60 éve. Nem is tudom, minek kapcsán, azt mondja, elkezdődött az európai befolyás, majd a déli rész korona gyarmat lett, a Han-60 becsúlyt elnyerte teljes, ezen a napon nyerték el teljes állami függetlenségüket, és ekkor változtatták Becsúán a föld helyett Botswanára.
2: Afrika?
1: Ez kérlek szépen Dél-Afrika, igen.
2: Afrika.
1: Dél-Afrika.
2: Persze.
1: Igen. Szóval a gyerekek, hát na. Ma lett a állami függetlensége Botswanának.
2: Csodálatos hír, köszönjük
1: ugye?
2: Szépen.
1: Én ezzel akartam megnyitni ezt
2: hittem,
1: a mai reggelt.
2: Van valami világnap ma is, mondjuk,
1: van.
2: Hogy...
1: Botswana nemzeti ünnepe. Hát
2: nemzeti ünnepe, de az nem világnap.
1: Nem,
2: az nem világnap, még nem nyilvánították világnapnak. Én a világnapokat szeretem, jó? Ez a aludjunk még világnapja,
1: igen,
2: ne kelljünk ki az ágyból világnap. Mi ilyeneket? Vagy
1: igen,
2: hát
1: kávé nemzeti,
2: ilyen.
1: Vagy kávé világnapja,
2: szerintem
1: meg ilyenek.
2: Szerintem van, az tuti van.
1: Minden hülyeségről van. Magyar nap van, ugyanis 26 évek, tehát kerek 2000-ben az országgyűlés ezt a napot Magyarországon a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította.
2: Mondom, minden világnap.
1: De ez nem mondom,
2: már.
1: Hogy nem világnap, magyar.
2: Ja, magyar.
1: Ez magyar.
2: Ja, hát ez nem lehet világnap, igen, hát ezt a
1: hát
2: világon
1: ez
2: mindenhol akkor
1: igen, ez magyar.
2: Kell űzni.
1: Így van, ez ma 26 éve Magyarországon ma van a helyi önkormányzatok napja. Jó? Tehát
2: jó.
1: Mindenki, aki a helyi önkormányzaton dolgozik, ölelje meg a másikat, vagy nem is tudom, hogy ilyenkor mit lehet.
2: Szeressétek egymás gyereket?
1: Igen, most ez figyelj. Tehát oké, hogy annak nyilvánították. És? Tehát ilyenkor mindig fölmerül a kérdés, és mi történik? Oké, ma van a helyi önkormányzatok napja.
2: Reméljük, hogy
1: napja.
2: Megemelték
1: bezárnak?
2: A fizikat is.
1: Vagy, hát arra nem hiszem, de hogy mi bezárnak ilyenkor, és akkor ilyen, mint a július 4-a Amerikában, hogy ilyen szabadnak mindenkinek,
2: de
1: hogy mi történik
2: semmi. De
1: vajon
2: ők tudják, akik ott dolgoznak?
1: Látod, ez egy nagyon jó kérdés, mert én is onnan tudtam meg, hogy most itt elolvastam.
2: Na, ugye?
1: Tehát, hogy nyilván fogalmam sincs.
2: Na jó.
1: Na mindegy. Oké.
2: Figyelj.
1: A botswanai dolog az izgalmasabb volt szerintem.
2: Szerintem, ami még izgalmasabb, az, hogy nálunk sem áll meg az őszi buli, mert a nyári főszezon után azért a Balatonnál még folytatódik, hát meg Budapesten is azért mindig csinálnak valami rendezvényt, meg egy pár bulit, úgyhogy elhoztunk hát nektek egy pár izgalmas őszi programot a Magyar Tengernél. Na nézzük is, hogy október fesztivál Balaton-Almádiban 1-én és 3-án kerül rendezésre. Itt ilyen sör különlegességekkel, fergeteges élőzenei programokkal, és persze hamisítatlan bajor hangulattal telik meg majd a Pannónia parkoló, oda kell menni, hogy 3 napra megidézze Müncheni Oktoberfest vidám forgatagát. Na Gyuszikám, hogyha Balatonra jársz, már pedig te azért sűrű jársz Balatonra.
1: Én a másik oldalra járok, de igen.
2: Hát tudom, de hát most mennyiből tart átmenni egy kompal?
1: Majd mennyiből tart át sétálni már ugye a Balatonon, mondanom se kell, tehát már ugye szinte át tudunk.
2: Ne szomorítsd el a szívem. Láttam képeket, én mostanában nem jártam lent a Balatonnál.
1: Én most hétvégén láttam. Most hétvégén személyesen láttam. És hát gyerekek, ott konkrétan azt néztük feleségemmel, hogy ott a ameddig a szem ellát, annak a közepéig már annyira ki van apadva, hogy sár van konkrétan. Tehát egy ilyen homokos, saras, tehát olyan, mint hogyha beljebb kéne már tolni a szegélyét a partnak, hogy igazából teljesen felesleges ott, mert hogy ha ez nem töltődik föl, már pedig most még nem esik, meg nem tudom, utána jön a hideg, befagy a már meglévő víz is, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy lesz orvosolva, de vettem is föl videót, mert a gondolt zenék alát megmutattam, és ez most friss, tehát ugye én most voltam lent
2: hétvégén.
1: Nagyon
2: szomorú. És attól függetlenül is szomorú, hogy nem járok most már olyan sűrűn oda, de hát akkor is, hát nehogy már kiapadjon.
1: Hát megértem, igen, szomorú, csúnya látvány sajnos. Na mindegy, de programok, igen, Oktoberfest.
2: Na, van még itt egy pár, én tudom, hogy sörös vagy itt most a borosokhoz szólok.
1: Akkor addig nem figyelek.
2: Lesz Murci Gasztrofesztivál, ez Balatonlelle, Kishegyen, ez október 3-án indul helyi borokkal, mustokkal, murcival, már must, tudod melyik a murci? Nem tudod?
1: Nem.
2: Az a must után van már, amikor így már kezd pezsegni, és már kezd egy kicsit alkoholos lenni, mert a must az még az, amit még így kitaposnak az asszonyok.
1: Azt tudom, igen,
2: és
1: igen,
2: a friss szőlőnek a nedűje, abban még nincsen, az még nem kezdett el érni. Tehát az még nem kezdett el így megerjedni. Aztán
1: mai alkoholszakértőnket hallhattuk.
2: Mindenhez is értek.
1: Igen,
2: úgyhogy
1: igen.
2: Ott finom borokkal, finom falatokkal telik meg majd a Balaton lelei Kishegy, és hát érkezik a gasztrofesztivál is. A rendezvényen élmény kalauz segítségével járjátok, majd járhatjátok be a környék pincéit, úgyhogy miközben megkóstoljátok a ház legfinomabb ételeit, az eseményt kézműves vásár, gyerekprogramok teszik majd teljessé. Ezek mind-mind ingyenes programok, azért is van bátorságunk ezekről beszélni és ezeket elmondani. De a további részletekért nézzetek utána majd a Facebookon, ott minden esemény közzé van tétetve. Aztán, aki szereti Zánkát, Zánkára jártunk mindig gyerekkoromban osztálykirándulásra, hát hogy sokat voltunk ott, ott volt egy gyerektábor, de most nem gyerektáborra.
1: Ó, tényleg.
2: Emlékszel?
1: Most is van. Onnan emlékszek, hogy a cirkuszban rengetegszer hoztak föl onnan
2: gyerekeket.
1: Rengetegszer, és akkor mindig köszönteni is kellett nekem, a Zánkáról ide érkezett. És most az, hogy kimondtad, hogy Zánka, onnan miért ilyen ismerős, és mondtad, hogy gyerektábor, és így rögtön ilyen backflash.
2: Ott is gyerektábor. És hát ott is lesz szüreti felvonulás, ez október 3, úgyhogy ez mind most hétvége. Jól mondom, ugye, Gyuszi? Most hétvége. Ez
1: az október 3, igen, az igen. Most hétvége, igen.
2: Szombat. Ott ilyen szüreti hangulat, költözik Zánkára, 2 órakor már ilyen zárkai. Na jó.
1: Zárkai
2: szüreti felvonulás.
1: Fia, nem
2: felvonulás.
1: Tudok segíteni, mert előtted van a cikk, ebben nem tudok most neked segíteni, ezt most, ahogy szokták mondani, old meg. Most, én most csak hallgatok.
2: Magamtól kiégtem. Zánkai szüreti felvonuláson néptáncosok is lesznek, úgyhogy Gyuszi, tudsz majd táncolni, ha odamész.
1: Én abszolút.
2: Népzenészek, hagyományőrzők és kisvonat keretében végig lehet járni ott is a zánkai települést. A zárkai települést, óriási. De jó, a megállókban finomságokkal, italokkal, kóstolókkal várják a résztvevőket, a program pedig a faluháznál folytatódik, ott is finom ételekkel, büfével, és lesz DJ is, a jókedv, meg a közönség az garantált, úgyhogy csatlakozzatok, ünnepeljetek ti is Zánkán, nem
1: tök
2: Zárkán.
1: Hogy ritkán ünnepelnek az emberek. Nagy dolog ez még, hogy most az október elején ilyen szép idő, ugye már egy hete ilyen időnk van, ez a tavaszias, nagyon kora őszies idő, és ilyenkor még tényleg bőven lehet ilyen programokat csinálni. Én meg például azt tanácsolom nektek, ha nem tudtok esetleg Balatonig lemenni, és szeretitek a sört és ezt az Oktoberfest hangulatot, akkor a Margit szigetem. De ezt már láttam múltkor, mikor ott voltunk, már akkor ki volt írva, ez a 12. Oktoberfest Budapest sörfesztivál lesz. 2 részre volt bontva, az egyik az már véget ért.
2: Azon voltál?
1: Nem.
2: Nem voltál? Hát nem. Valamit meséltél, hogy itt a bajor sört.
1: Ja, az más volt. Az a Szabadság téren volt, és az még nyáron volt, olyan augusztus valamikor.
2: Tényleg?
1: Nem, ez szeptember 25-től volt 27-ig, és most a következő etap, az pedig 2-től 4-ig, tehát értelemszerűen október 2-től és 4-ig, az azt jelenti, hogy péntek, szombat, vasárnap. Tehát a hétvégén.
2: Mindjárt itt van.
1: Igen, ha ma már szerda van, úgyhogy igen. És ez pedig a Margit szigeten tart. található ott, hogyha hátul elmentek a zenélő szökőkútnak a jobb oldalán, és mentek le egyenesen, akkor nem fogjátok tudni eltéveszteni, tele van ilyen kiülős helyekkel, amit most gondolom, hát most még kiülős, mert jó idő van hát délután.
2: Hát de azért igen. Estére elviszel egy jó kis kabátot.
1: Pulóvert,
2: szerintem még mindig tök simán. Jó az, hogy egy kicsit még mindig a szabadba ülhetünk. De
1: persze,
2: hát,
1: simán.
2: Ez nagy divatját éli a szabad program, valószínűleg azért, mert a beltéri programokat az emberek már nem szeretik, mert félnek a fertőzésektől, ja. Ugye a Covid óta,
1: igen.
2: És így hát, annyi, de annyi adventi programon vettem én részt, ami szabadtéri volt, állnak az emberek, fel vannak költözve, egy jó kis forralt bor a kézbe, vagy igen. Egy forró csoki. Igaz, hogy az zongoristámnak, meg a hegedűsnek, aki velem muzsikált, már nem járt az ujja, de hát ez nem
1: ez
2: baj.
1: Ilyen, igen.
2: Ez így van, ez ilyen. Na de aki még Siófokon jár, van még idő?
1: Van, mondjad,
2: hogy elmondhassam. Ott lesz halfesztivál, bár nem tudom, hogy a Balatonból már szerintem nem pecáznak halat. Ez már egy kicsit kitolódik, ez október 9 és 11.
1: Uh-huh.
2: Ott ismét a Bográcsban rotyog majd a halászlé, és ezzel telik meg Siófok főtere és környéke, hiszen érkezik 13-mal alkalommal megrendezésre kerülő halfesztivál, az íz és program kavalkádott többek között családi események, ott is kézműves játékok, zenés, táncos bemutatók, színvonalas koncertek színesítik, és aki még ott lesz, nem fogjátok elhinni, Berecki Zoli az, aki majd ott műsort nyom, aztán a Kowalski meg a Vega, valamint a Parnograszt együttes.
1: Nézd, úgyhogy tök jó kis izé.
2: Ez egy kihagyhatatlan szerintem. Ugye? Nagyon.
1: Annyi, hogy nem szeretem a halat, tehát engem maga a halászlében nem lehet Siófokra, vagy sehova se csábítani.
2: De Berecki Zolival már, igen.
1: Meg a Parnograszt is nagyon jó, Kowalski egy kis jók, tehát hogy abszolút jó kis program. Na, hajrá Siófokiak, hát az ugye ott van Zamárdi mellett.
2: Ugye
1: szívemen viselem ott azt a részt.
2: Ugye milyen jó kis rendezvényeket tudunk elárulni.
1: Bár ugye mondtad, hogy az már 9-e, ugye az meg a következő péntek, tehát a jövő hét péntek lesz, és pont akkor már egy picit hűl le a levegő.
2: Igen, és szerintem, Gyuszi, ezt tartogassuk majd a jövő hétre a többit, mert itt aztán lesz még őszi kürtös kalács piknik Tihanyban, meg egy csomó minden, és szerintem, mivel a program ahhoz van közelebb a jövő hétvégéhez, uh-huh. Ezért majd inkább jövő héten beszámolunk azokról is.
1: Legyen így, nektek. Ezt akkor mentsd el, mert tök jó kis izét találtál, ilyen program ajánlott, így igaz, hogy a Balatonnál, de annyi baj legyen, hát figyeljetek, 100 kilométer ide azért, nem tudom, Siófok.
2: Szerintem simán le lehet zúzni, tele van, tényleg, tök jó programokkal, most itt görgetem még lefele, egészen október 24-ig látok programokat, vagy programajánlót, úgyhogy látjátok, nem zár be
1: nem.
2: A műsor, hanem a műsor megy tovább, hiába ért véget a nyár.
1: Igen, érdekesség ez, hogy a szabadtéri ilyen halászléfesztivál, meg ilyen, amiket kürtös kalács, meg amiket most így elmondtál, Borfest, Oktoberfest, hogy ezek szabadtériek, viszont pont most vettük észre hétvégén Zamárdiban, hogy a kedvenc pizzázónk az még nem zárt be, de a mellette lévő két hely viszont már szeptember eleje óta. És kérdeztem is, hogy furcsáltam is, hogy mondom, pedig még szeptember elején, meg aztán pláne nagyon jó idő volt, hát 30-32 fok volt még szeptember
2: hát
1: elején.
2: Kerestek.
1: Minek? Na de miért zár be? Nem? Hát még azért, hogy ilyenkor simán nyitva lennék én a helyükbe.
2: Választ
1: aki
2: adjak?
1: Bejön.
2: Választ neked?
1: Na.
2: Nem vagyok ugyan vendéglátós, és nem vagyok ebben a szakmában, de ha józan paraszt ésszel gondolkozom, akkor valószínűleg azért, mert egy jó séfet kifizetni nagyon sok pénz, uh-huh. Lehet, hogy a bevétel az már nem akkora, hogy ki tudja termelni mondjuk az ott dolgozókat, és így inkább úgy döntenek, hogy akkor már ideje korán elmennek a téli szünetre.
1: Aha.
2: Azért egy jó séfet kifizetni, az tényleg az milliós nagyságrendben.
1: De hát meg is értem természetesen, nem csak furcsáltuk, mert hogy tényleg ott azért az Amárdinak az a része, ahova mi szoktunk járni, nyilván nem csak annyiból áll Zamárdi, de hogy ott azért most már úgy kezdett így kihalogatni. De furcsa, mert közben meg, mondom, szeptember elején még nagyon meleg volt, tehát akkor még úgy és most, ahogy mikor nem voltunk most hétvégén, akkor meg már Tehát, hogy látod, így abszolút így a környék így elkezdett...
2: Minek tátongjon üresen egy étterem, igen. És minek fizesse az alkalmazottakat, meg a járulékokat, a vezető...
1: De látod, a pizzázó megnyitva van. pedig ott sütik kemencébe a pizzát, minden jó, mondjuk ehhez azért nem kell már séfnek lenni nyilván.
2: Valószínűleg igen, egyrészt, másrészt meg valószínűleg a helyiek is azért szoktak rendelni pizzát, és pizzára valahogy úgy mindig van szükség. Az egy,
1: az
2: egy
1: de valahogy más étel is mondjuk, úgyhogy van séf, most belegondoltam, biztos, hogy kell legyen séf, mert vannak ott tésztaételektől kezdve levesen át, tehát hogy azért vannak ott ételek, tehát azért kell séf, de lehet, hogy neked
2: de
1: van igazad.
2: A pizzériázó az házhoz szállít, tudod ott ki, ott már a pizzát az valahogy mindig házhoz rendeled, nem? Most egy jó pizzát akarsz adni, nem feltétlenül kell ahhoz elmenni, jön a futár, aztán már ott is van 3-4 darab pizza.
1: Ja, hát kivéve, hogyha így lemész mondjuk így esetleg nem az otthonodhoz közel, hanem így mondjuk, mint mi, hogy Zamárdi, akkor értelemszerűen nem rendelem be a hotelbe a pizzát, hanem lesétáltunk és beültünk persze, és nézett közben a szép tájat.
2: Na, jó bulikat mondtam októberre?
1: Jó bulikat mondtál, úgyhogy ezt meg is ünneplem egy horvát Tomi és egy Dezs dallal, utána jövünk még vissza.

0: rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap! 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra 40 van, vissza is jöttünk, ahogy ígértem. És hát azt szeretném még nektek elmondani, hogy nem tudom, emlékszel-e Zsuzsi, tegnap megkérdezted, hogy szerintem kinyeri a Farmi VIP-t, és mondtam, hogy a Dérheni. Na, hát jó, hogy nem tettem rá pénzt, mert tegnap kiesett. Úgyhogy... Tehát, hogy figyelj, én valahogy az ilyen tipmixekkel, senki ne tipmixeljen, az is káros tud lenni, mert szerencsejáték, de hogy én ezek, tehát kérdezzük meg feleségemet, idén volt ugye a világbajnokság, én 10 meccsből olyan 2 találtam el maximum.
2: Nem érzed ezeket?
1: Nem, nagyon nem. És mindig olyan okon megy el, hogy ilyen piciként, tehát hogy jó, valamikor nagyon, de valamikor például legutóbb, mondom, teszek erre meg arra, mert hogy így meg úgy meg am, és egy góllal kaptak ki. Na most az egy gól az nem egy olyan nagy különbség azért a futball világban, főleg amikor van, hogy lőnek egymásnak 4-5-öket, mondjuk az ritká persze. Na mindegy, és itt is még nagyon jó, hogy nem tettem, ha lehetne ilyen fogadást kötni, hogy szerinted kinyeri az idei Farm VIP-t, tegyék meg tétjeiket.
2: Annyira jó, mert én tudom, hogy ki fogja, de direkt nem mondtam el neked, hogy legyen izgalmas, meg ne legyen csalódás, hogy kinyeri meg, mert lehet, hogy neked az éppen csalódás lesz.
1: Valószínű, mert mi otthon abszolút a Heninek szurkoltunk, és igazából nagyon meglepődtem tegnap, amikor 4-en estek ki ráadásul tegnap, és ilyen páros feladatot kellett csinálni, és hát Heni az úgy kikapott, mint a sit. Úgyhogy
2: Mi volt a feladat? Nem néztem.
1: Egy pallóson, egy ilyen egyensúlyozó, amit egy magas drót, most olyan cirkuszi szakzsargonnal hagyjék, kellett átmenni, és közben át kellett vinni ilyen háromszög alakú kúpokat tulajdonképpen, amit egymásra kellett rakni egy pálca segítsége. Uh-huh. Iszonyat nehéz feladat volt, és hetet kellett fölrakni egymásra, és utána visszasétál, és akkor győztél, hogyha fönnmaradt 3 másodpercig ez a 7 kis kúpocska tulajdonképpen.
2: Akkor ez volt az a feladat, hogy akik még bennmaradnak, akkor együtt már fölköltöznek
1: így
2: a parasztházba.
1: Így van, pontosan
2: ezt én
1: így.
2: Még túléltem.
1: Pontosan így történt. Volt 4 ember, aki alanyi jogon jutott be a parasztházba, és maradhatott. A másik 8 versenyző, jól számolom? Igen, jól számolom. A másik 8 versenyző pedig párba állítva megmérkőztek, és így értelemszerűen 4 ment, 4 maradt, úgyhogy uh-huh. most már 8-an vannak, úgyhogy gondolom ezen a héten ott is ugye finálé lesz.
2: Nézd, igazából a farmban én azt nagyon kedveltem és szerettem, hogy ott tényleg teljesítmény alapú a dolog, meg a bejutás.
1: Meg szimpátia, hát, egymás szavazzátok, nem az van, hogy a közönség, akinek nagy a szavazóbázisa, mert mit tudom én, imádják a zenéit mondjuk ennek az adott rappernek vagy énekesnek, akkor ő rá 100 millió szavaznak.
2: Hanem ott tényleg szimpátiára megy, igen. És hogyha jó a csapat, meg hogyha te jól viselkedsz ott csapaton belül, már
1: jól
2: pedig...
1: Viselkedsz.
2: Igen, hát fontos, hogy normálisan álljál hozzá embertársaidhoz. Hiába vágnak össze a végén, hogy te most lék voltál,
1: meg
2: nem
1: csináltál
2: semmit.
1: Nagyon fáj, mai napig ez. Akárhányszor szóba kerül a Farm VIP-t, ez mindig elmondott, hogy vágják össze.
2: Hát
1: neked ez
2: jó,
1: nagyon fájt.
2: Hát persze, azért, mert te
1: valami... voltál az Ázsiában, és ott meg jó fej voltál, ott nem voltál.
2: Én a farmon is jó fej voltam, na látod, ezzel csinálsz nekem bajt. Hogy rossz fej voltál, ott jó fej voltál.
1: Nem, én a farmot egy nem néztem, tehát nem tudom milyen fej voltál, mert nem láttam
2: tök
1: azt
2: jó
1: a,
2: fej
1: azt
2: voltam
1: szélien.
2: Amúgy, elhiszem. Ha nem lettem volna ott, éjjel halnak, elmondom.
1: Na, akkor te voltál az ottani Anger Zsolt, ugye most ő főz, a sárgáknak ő főzött, a másik oldalon meg a sáfrány emese Aleska volt a szakács, és mivel tegnap Anger Zsolt kiesett, hát ezért most már ugye mindenki... Hát Aleska főz akkor, igen, ha mondom, a piros csapatnak ő főzött, a sárgáknak Anger Zsolt, úgyhogy, de hát most már összelettek, igen, boronálva. Szóval igen. Jó, hogy nem tettem pénzt a Henire, gyerekek.
2: Én tudtam, mikor kérdeztem tőled, hogy na, te kire voksolsz, kire szavazol, akkor már úgy mosolyogtam, hogy jó, de
1: De nagyon jó pókerfészeltél, mert simán úgy néztél rám, hogy benne volt az is, hogy jót mondok, és benne volt az is, hogy nem, ügyes.
2: Nagyon ügyes. Jó pókerjátékos vagyok.
1: Ügyes.
2: Na mindegy,
1: ez jó.
2: Szóval, hogy én kicsit tovább húztam akkor, mint Henny, mert ott akkor az én csapatomban, játékomban én bőven túléltem az összeköltözést. Uh-huh. Tehát én az utolsó 5-be voltam benne.
1: No, Hát kíváncsi vagyok, hogy itt most hogy lesz az összeköltözésük, mert most amúgy a sárgák tök jól összeszoktak, és tök szimpatikusan játszanak már, jókedvűek, esznek, isznak, ugye jól el voltak minden, nyerik is folyt most már a zsinórba a izét, a termelést is, és most összevonják őket a pirosakkal, ahol most egy picit nagyobb a széthúzás.
2: Nem lesz széthúzás, mert itt válik már egyénivé a játék.
1: Ja, aha,
2: tehát
1: aha.
2: Itt már az történik, hogy nem csapatban játszol, már nincs piros és nincsen sárga, hanem egyéni játék és egyéni teljesítmény alapján fogsz nyerni, vagy kiesni.
1: Igen, de mégis azért már most a bejátszóba, a mai adás, tegnap este a mai adásról bejátszó, már most azért mennek a szervezkedések, hogy azért még mégis, aki eddig sárga volt, az a sárgával szövetkezik, aki piros volt, az a pirosra, hiszen azért most már tudják ők is, hogy pár nap van hátra, és ha már eddig azzal a csapattal összeszoktál, akkor nyilván azokkal szövetkezel.
2: De nincs értelme szövetkezni, mert egyénivé válik a játék, tehát minden egyes játék már nem a csapatodért megy, hanem azért. Hogy igen, tehát hogy ilyenkor jönnek majd azok a játékok, hogy elvisznek, minket elvittek őszi barackot szedni, és akkor amennyit szedsz, rengeteg barackot kellett összeszedni, és akkor...
1: Mondjuk nekik most szőlő volt.
2: Na, egyéni.
1: De nem egyéni volt az már, most, hanem ugye még csapatos.
2: Majd most ez fog, már nem lesz csapatjáték. De itt már elviselni a másikat sokkal egyszerűbb, mint mondjuk amikor csapatjáték van, és akkor a csapatjáték miatt valaki gyengébb, valaki nem olyan ügyes, és akkor azt elnézni egy csapatba, de amikor már egyéni játék van, akkor már mindenki magára fókuszál meg arra, hogy akkor most már tényleg győzzem, vagy nyerje meg.
1: Na, hát kíváncsi vagyok. Tegnap ketten estek ki ebből a négyesből, és ma mutatják meg a másik négyes párosnak a játékát, mert nem tudom, miért nem fért bele egy adásba, mindegy, tehát ott ilyen izgalom miatt elvágták az adást ott, hogy kiesett a Henny meg az Anger Zsolt, tehát két sárga esett ki, és akkor most a mai adásban meglátjuk, hogy a maradék négyesből most akkor hány sárga, hány piros esik.
2: Én nagyon-nagyon szerettem az összeköltözés pillanatát, mert akkor már följöttek a többiek, följöttek a srácok, mert én már akkor fönnlaktam a parasztházban, mert Csuti fölküldött, és akkor végre feljöttek, feljött Csuti, feljött Dudás Miki, feljöttek a srácok, és én akkor azt ott annyira éltem. Nagyon-nagyon sokat szemétkedtem,
1: hát a Csutival
2: leginkább. Sose felejtem el, olyanokat csináltam, hogy ő azt hitte, hogy én segíteni akarok neki, de közben nem segítettem neki. Szóval, hogy az egy kár, hogy nem láttad, mert ott én a Csutival annyit szemétkedtem.
1: De valamiért nem, sose néztem egy fan VIP-t, ez
2: annyira,
1: az első.
2: De annyira szeretett a Csuti ezáltal, tehát úgy olyan voltam vele, mint egy rossz kis húg. Akkor csináltunk gombócot, szilvás gombócot, hát már ehetetlen volt, meg főleg amit ők lent a pajtába csináltak, azt inkább hagyjuk is, mert félkész volt, nyílt. Fúj. És akkor megdobáltam vele a bulin. Én nagyon szerettem azt a részét, igen. Egyébként szerettem a farmon lenni, mert nagyon jó emlékekkel gondolok rá vissza, csak visszanézni volt borzasztó, amit végeredményben csináltak. Tehát, hogyha azt csinálták volna, azt vágták volna be, ahogy én azt élem ott, mert én jól éreztem magam, és a többiek is, akkor egy teljesen más, egy balhémentes, egy felhőtlen, egy vidán ilyen rózsaszín szirmokkal teli farm VIP lehetett volna. Lehet, hogy unták volna. Azért nem hiszem, Gyuszi, hogy az emberek unják a humort, meg a jókedvet, mert ott tényleg nagyon nagy jókedv volt, és kacagás,
1: persze,
2: és humor.
1: Persze, de kell mellé, tudod, a dráma, hát itt is mindig az volt, hogy...
2: De mindig
1: hogy
2: csak az... drámát nem,
1: nem
2: lehet bevágni.
1: Nem,
2: hát
1: az se. Nem, itt is most pont megint azt csináltak, hogy a múlt héten még tele volt drámával, a eheti adásokban meg eddig csak vidámság, jókedv, énekelnek, szőlőt tapostak közben, énekelnek, buliznak, tehát hogy...
2: Szerintem ez
1: a múlt hét
2: jobb.
1: Meg az ehét, az így ilyen, pont ilyen egymásnak az inverze, úgyhogy na minden esetre. Hát nem kell, na, én nem
2: elmondom,
1: fogadok.
2: Elmondom,
1: ki nyer. Ne, én nem fogadok, gyerekek. Ti se tegyétek ma szerencsejáték.
2: Elmondom, ki nyer, a de... csacsi.
1: Ki?
2: Azt mondja, ki?
1: Kicsoda?
2: A csacsi.
1: Ja, nem tudtam, kire gondol. Mondom, ki az a csacsi. Na jó, zenél.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de ahogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A békési cigány vendéglő nyerte a Pacal BL-t. Lezajlott a Pacal turista oldal által meghirdetett Pacal BL döntője. A fináléba a Zamárdi Balázs Bisztró és a békési Kira vendéglő jutott be. A döntőben szavazni akár csak a korábbi szakaszban a vendéglőkhöz tartozó emoji bejelölésével lehetett. Az internetes szavazásoknál gyakori jelenség, hogy tulajdonképpen már az elején kialakul egy tendencia, elhúzza az egyik fél, és az eredmény később sem változik. A Pacal BL döntőjében borult ez a hagyomány, a szavazási versenyben hol az egyik, hol a másik fél vezetett. Mind a Balázs Bisztró vezetője, Mészáros Balázs, mind a Kira vendéglő vezetője, Ásós Géza a mérkőzés délutánján is üzenetben fordult az oldalukat kedvelőkhöz, hogy szavazatukkal növeljék az esélyeiket. Nem mulasztották el egymást is üdvözölni, a pacalfőzők világát ugyanis szoros barátság köti össze. Nem csak a Pacal útlevél, amelyen jelenleg 10 étterem szerepel, hanem nagyon sok személyes találkozás is hozzájárult ennek a barátságnak a kialakulásához. A döntő délutánján, amikor még nem lehetett tudni, melyik csapat kerül ki győztesen a szoros küzdelemből, Vastag Balázs, a Pacal turista vezetője nem csak a fináléról, hanem a Pacal BL egészének jelentőségéről is beszélt. Ez a Pacal BL önmagában nem csak egy verseny, és nem csak egy szimpátia szavazás, hanem egy olyan misszió része, amely bekívánja mutatni a magyarországi pacal fogyasztást, illetve felhívja a figyelmet azokra a helyekre, ahol érdemes pacalt fogyasztani. A Kira vendéglői lett a trófea. Hatalmas, fordulatos csata végül a Kira vendéglő az ország első cigány vendéglőjének győzelmével zárult. A békési vendéglő 3736, a Zamárdi Bisztró pedig 2894 szavazattal zárt. Érkezett még 5 semleges, egyik csapat mellett sem állást foglaló ölelés emoji is, ők nem szavaztak, csak szeretetüket küldték. Ásós Géza szerint léleksimogató volt a békésiek támogatása. Ásós Géza a győzelem után élő bejelentkezésben mondott köszönetet mindenkinek, aki szavazott a döntőben, azoknak is, akik a Balázs Bisztrót támogatták. Gyerekek, az Isten áldjon meg mindenkit, aki szavazott, akár ránk, akár Balázsra. Rendkívül hálás vagyok mindenkinek, nagyon szépen köszönöm. Különösen sokat jelentett számára a békésiek támogatása, mint mondta, korábban sokszor úgy érezte, hogy a helyiek egy része lekezelően tekint rá, itt van a Géza, kit érdekel, a verseny azonban más tapasztalatot hozott. Nagyon sok békési szavazott ránk, léleksimogató volt látni, élőben követni és csodálkozni, hogy na hát, ő is, meg ő is, és ő is szavazott. Olyan is, aki még soha nem tette be a lábát az étterembe, ezt nagyon fontos dolognak tartom, mert azt hittem, hogy ez a fajta empátia már kihalt. Nyilatkozta. Géza a győzelem mellett természetesen a döntő másik résztvevőjéről, Mészáros Balázsról és a csapatáról sem felejtkezett meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a fél útpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál lezárták a fél útpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél. Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a délies szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 5 és 11 fok közé hüll a levegő, majd napközben 23-26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk.

0: utolsó napja így 2026-ban. Sziasztok!
1: Sziasztok! Nem sokára énekelhetjük, hogy szeptember volt.
0: Igen, vagy énekelhetjük, hogy I wish you a Merry Christmas.
1: Azt még ne.
0: Még ne. De már tudod így a távol bor már így hallod Mariah Carey-t, így halkan. Egy picit, meg a Vemet, meg mindent is, már így a háttérben nagyon halkan, ilyen kicsit ekósan így hallgatott, persze. Hogy aha, közeledik.
1: Érkezik. Szépen lassan. Igen. Úgy hallod, mint a Sziget Fesztiválon, amikor Óbudán laksz.
0: Igen, így kb. Így, oh, mi ez? És akkor már úgy tudod, hogy már így közelít a karácsony. Na, de egy teljesen más téma. Most olvastam egy ilyet, képzeljétek el, hogy Robert De Niro, ugye hát a nagy színészünk, vagy nem a miénk, mert amerikai,
1: de miénk is,
0: mert én például nagyon kamázom, nagyon jó színésznek tartom. 79 éves volt, amikor a legfiatalabb gyermeke megszületett, több mint 50 évvel később, mint ahogy első ízben apa lett. Felesége akkoriban alig múlt 40.
1: A civil tudod milyen, mint a Glóriának egy ilyen találó, ja, vagy ilyen matek feladvány, mint egy matek feladvány.
0: És akkor hány éves a amerikai elnök, igen, és az a vége, igen.
1: Hány éves a második fia, hogyha 50-nel több az első, kicsit ilyen szöveges feladat volt.
0: Ádám, Géza és Béla osztoznak egy almát. Igen. Szóval, felesége ekkoriban alig múlt 40. A civil teniszedző Tiffany Chen és De Niro 35 évnyi különbséggel jöttek a világra, mégis működőképes kapcsolatot építettek. Tehát, hogyha jól értelmezem ezt a történetet, a legfiatalabb gyereke De Nirónak öregebb, mint az akkori felesége volt.
1: Persze, természetesen. Hát ezt így kell.
0: Hát igen. És érdekesség nem csak ez, mert De Niroról ezt szerintem nagyon sokan hallották, mert tele volt tényleg vele minden ilyen hírmorzsa, hogy azért ő elég későn is lett apa, meg hát régen nyilván is, tehát hogy azért úgy nagyon, nem is tudom hány gyereke van, de nem kettő, tehát annál több. De hogy,
1: van egy pár.
0: És hogy... Ez régen is divat volt, tehát nagyon sokan azt hiszik, ezt akartam ebből fölhozni, hogy ez mostani keletű dolog, hogy nagyon idős emberek, fiatal nőt választanak, és még akár gyerekük is születik, és tényleg ilyen 60-70 évesek, mikor születik egy gyerekük, az akkor 30-40 éves párjuktól. És képzeljétek el, hogy nem, mert az egyik legnagyobb magyar író, Jókai Mór, és több évtizeddel fiatalabb párt választott egykoron magának.
1: Ez régen lehet, hogy ez már nem volt új a nap alatt. Tehát, hogy régen is volt ilyen, hogy a férfi idősebb több évtizeddel, de az, ami most van, hogy a nő idősebb több évtizeddel, na olyan régen nem volt.
0: Az nem, igen. Hát ez volt.
1: Ez volt, és persze. Hát mindenki fiatal menyecskét szeretett volna, hát megalapozták, földesurak voltak, tudod.
0: Igen.
1: Gazdag földesúrhoz adták hozzá a kis csenevész, kis 18 éves éppen, hogy elmúlt kislánykát, hogy jobb élete legyen. És a királyoknál is ugyanez volt. Jó, mondjuk a királyoknál az annyi volt a különbség, hogy egy király, egy trónra kerülés, már voltak olyan fiatal királyok, akik már 16 évesen trónra kerültek. Nyilván azok még a játékkal foglalkoztak, meg azzal, hogy szórakoztassák magukat, és ott egyértelműen a tanácsos urak voltak azok, akik ilyenkor átvették az irányítást a királynak, igen. Csak rábólított, hogy jó lesz az.
0: Jóvá hagyom.
1: Igen, de hát régen is volt ilyen.
0: Igen, hát most ugye De Niro közel 80 éves volt, mikor a legkisebb gyermeke született, közel 80, a felesége pedig 40 esztendős. Amúgy, ez csak úgy zárójelben.
1: 40 évesen is elég kitolódott a gyermekáldás. Én azt gondolom...
0: De 80 az úgy valahogy még jobban. Igen.
1: Pedig én feltételezem, hogy a férfiaknál is előfordul az, hogy minél idősebb, azért nem is feltétlenül tehát nem a testi adottságokból kifolyólag, hanem inkább ugyanúgy, ahogy a nőknél is, kevesebb százalékos esélye van már az életképes peteérésnek is, meg az életképes spermiumoknak is.
0: Igen.
1: Én azt feltételezem, tehát, hogy
0: De közben érdekes, látod.
1: Ugye,
0: maga ez is egy csoda valamilyen szinten,
1: nem tudom,
0: hogy...
1: Te nem csinálnál apasági vizsgálatot? Nem gondolkoznál el?
0: Mert ott
1: volt Al Pacino is, és Al Pacinónak is ilyen nagyon-nagyon kitolódott lett a utolsó gyermeke, és Al Pacino viszont csináltatott apaságit. Tehát hát ő nem nagyon hitte el,
0: igen,
1: hogy
0: akkor...
1: az még lehet az ő gyereke.
0: Igen.
1: Főleg, ha el van kötve valaki, tudod.
0: Akkor pláne, igen, vagy hogyha már esetleg nem úgy játszik a hangszer, akkor már úgy lehet, hogy úgy gyanús, hogy gyereket csináltam. Hogy?
1: Igen.
0: Ugye? Tehát, hogy most nem menjünk bele részletesen, de értjük szerintem, hogy mi a helyzet. Amúgy azt mondják, hogy Ady Endre és Bonca Berta, vagy Richard Wagner és Liszt Kozima között is legalább egy fél emberöltő volt. Itt, ami ránk vonatkozó, az például Ady, ugye, ahol ki Bonca Bertával élt együtt, vagy házasok is voltak, ő közöttük is több évtizedes korkülönbség volt, értelemszerűen Adinak a javára.
1: Szerette Ady a fiatalokat.
0: Persze, tudom, mire gondolt a költő? Fiatal nőkre. Tehát, hogy itt ezt pont arra beszélgettünk, ugye a költeményekkel tegnap, kapcsolatban. Igen. Aztán itt van még például a Charlie Chaplin és szerelme Oana Neal között, most kapaszkodjunk meg, 36 év volt a korkülönbség, Fred Astaire és Robin Smith között 45 év, Bing Crosby és felesége Catherine Grant között 30, Woody Allen és Sony Yee Perryven között 35 év, és DiCaprio párválasztási szokásait is ismerjük, ő igaz, még csak ilyen 50-es, ugye, DiCaprio azt hiszem, de ő is folyamatosan ilyen 25-30 évnél nem választ idősebb modellhölgyet magának. Szóval divat, na, maradjunk ennyibe, hogy ez úgy tűnik, hogy nagyon nagy divat még mindig, és ahogy látjuk, régen is, hiszen mind Jókai Mor, mind pedig Ady Endréről most már tudjuk, hogy igazából eléggé csipázták a előnyben részesítették a fiatal hölgyeket. Na,
1: most csak azért
0: ennyibe.
1: Nem jut eszembe, hogy ki az úriember, mert folyamatosan mondtad, és nem tudtam rá fókuszálni, de volt nekünk egy, jaj, de tényleg nem jut eszembe az idős úriembernek a neve, ilyen nagyon szerteágazó haja volt, író volt, Faludi György.
0: Így van.
1: Köszönöm. Na, Faludi György, és kedvesek.
0: Igen, Fanni, igen.
1: Na jó, nem bírom, hát
0: emlékszem,
1: ez ennyire.
0: Emlékszem.
1: Hát hogy emlékezhetsz ennyire?
0: Hát azért, mert az már, Isten bocsássa meg, mert Faludi György már ugye elhunyt, de az konkrétan, az már a kategória
1: na,
0: volt.
1: Na maradj már!
0: Ne vicceljünk már!
1: Szerette a fiatal feleségét.
0: Tehát úgy nézett ki, mintha a déd nagyapja lett volna. Nem, hogy a apja vagy a nagyapja, hanem a déd nagyapja.
1: Hát
0: tehát, hogy az már nagyon...
1: felborzolta a kedélyeket, az biztos, igen. Faludi György és Faludi Fanni kapcsolata.
0: Na, jól hát emlékeztem.
1: Igen, a kortárs magyar kulturális élet egyik legtöbbet vitatott, és egyben legromantikusabb szerelmi története, mert hogy 65 évkor különbség volt
0: közöttük. Mondom én, hogy déd nagyapja. Hát már ha 65 év van valaki, 65 éves vagy, mikor megszületik valaki, akkor általában az unokád. Sőt, már bőven lehet az unokád. És még utána te megvárod még fölnő, és úgy, hát mint a Woody Allennek volt ugye ez, hogy ugye az örökbefogadott lányával jött össze, akivel, mint ahogy most olvastam is, 35 év volt a korkülönbség, az is rengeteg, de a 65, az mondom, az már a kategória,
1: nem vicceljünk már. Elvitte itt a pálmát, mindenki fölött.
0: Mindenki fölött.
1: Elvitte a pálmát, igen, mert hogy amikor meg összeházasodtak, akkor 92 éves volt Faludi, Fanni pedig mindössze 26 éves volt.
0: Igen, láttam ezekről még van, azon is emlékeztem rögtön, ahogy kimondtad, hogy ilyen haja volt, és rögtön.
1: A világértem jutott eszembe, mert azért koncentráltam arra, amiket beszélsz, és mondom, azt a mindenit, nem jut eszembe, nem hiszem
0: nekem
1: el.
0: Nekem rögtön beugrott, mert ez beleég az embernek a retinájába ez a jelenet, hogy úgy tényleg úgy nem tudod ezt elhinni, hogy ez valód, tehát hogy amit látsz, tehát amikor a higgy a szemednek, úgy megdől. Tehát úgy azt mondod, hogy ezt hiába látom, én ezt nem hiszem el, hogy egy 26 éves nő miért akar egy 92-3 éves emberrel összeállni? És mennyi időre tervezett, vagy hogy mi volt, vagy nem is akarok én belegondolni részletébe.
1: Az a helyzet, hogy nem feltétlenül, van, amikor az ember ilyen tiszteletből, meg óriási ilyen, hogy mondjam, ilyen
0: rajongásból,
1: igen, tehát egy nagyon nagy rajongója kellett, hogy legyen, hogy biztos, hogy imádta, tehát biztos, hogy olvasta a verseit, meg tudti, hogy egy nagy rajongója lehetett a lány, mert különben Mert nem volt dúsgazdag Faludi György.
0: Én se tudok róla, hogy Bentley-vel járt volna, de valami igen volt. Nem tudom, nekem az ilyen azért az fölmerül bennem az a kérdés, hogy ezek a fiatal lányok, aki tényleg ennyire fiatal, hogy ilyen 20-30 éves nőkről beszélünk, hogy azokban mi zajlik le, amikor összejönnek egy náluknál 30-40, 50 vagy akár 65 évvel idősebb emberet. Tehát ez már tényleg van az apa komplexus, nagyapa komplexus, meg most már meg tudunk egy déd nagyapa komplexusról.
1: Van, amikor a pénz
0: van, amikor a pénz is, persze.
1: De azért szerintem, mondjuk szerintem Andy Vajna esetében, amikor Timi hozzáment feleségül, hát az se volt egy kevés korkülönbség, tehát ott is megvolt azért a magas korkülönbség, de ott azért volt egy válaszunk arra, hogy nem az idős férfiakat szerette Timi, hanem azért Andynek volt feltételezem egy olyan kiállása, egy olyan stílusa, egy olyan megjelenése, egy olyan milliója, egy olyan háttér állt mögötte, ami csábító lehetett akkor annak a fiatal nőnek.
0: Hát nyilván, hát az Andy Vajna egy befolyásos ember volt, ezt most így összefoglalom, amit elmondtál, ő egy befolyásos ember volt.
1: Igen.
0: És nyilván ez nagyon vonzóvá tette mind a dobókat a számára, akivel szintén élt együtt, ugye Andy Vajna, aztán ugye igen, Timivel is. Na mindegy,
1: de szóval... De nem is csak együtt élt Timivel, hát el is hát, lett a feleségül.
0: Így van, de hogy ez a faludi eset nagyon jó, hogy felhoztad, mert nekem eszembe se jutott, bár ahogy kimondtad, mondom, meg rögtön beugrott, és tényleg, hát a legdurvább, szerintem talán ilyenről nincs is nem. Egyéb hír.
1: Szerintem is ez a legdurvább.
0: Látod, ilyen 35-40 éveket olvastam, amiket így a hollywoodi viszonylatban lehet tudni, az se kevés. Hát olyan, mint hogyha most én közel 40 éves vagyok, most születne meg a leendő feleségem. Tehát, hogy az beteg.
1: De most gondold el, hogy örülhetett a Faludi Gyuri bácsi annak, hogy ilyen fiatal, szép felesége van. Hát nem örülnél neki? Hogy? 90 évesen, hogy ilyen gyönyörű, szép, fiatal feleséged van. De ez tényleg...
0: Tényleg nem akkor augusztus tankod, de és örülsz neki, de mit csinálsz vele?
1: Már most ne menjünk ebbe bele,
0: mert
1: ezt nem lehet tudni, hogy még ki mennyire aktív, jó, vagy hogyan. Most, de figyelj, az biztos vagyok benne, hogy ez a nő, az egy embertelen tiszteletből és alázattal és rajongással volt a Faludi György iránt, mert más nem lehetett, mert mondom, ott Faludi György az egy befolyásos ember, nem volt mint Andy Vajna, tehát így a kettő
0: nem,
1: között
0: hát,
1: azért
0: persze.
1: Óriási különbség van.
0: Föld.
1: Szóval, hogy az őszinteség, az őszinte rajongás azért itt a Faludi esetében sokkal tisztábban látszik, hogy tényleg egy őszinte rajongással volt felé az a fiatal lány.
0: Igen.
1: És szerelemmel, mert biztos vagyok benne, hogy szerelemmel.
0: Rajongál, jó, megfejtettük nagyon ezt, valószínűleg egy nagy rajongás lehetett inkább első körben szerintem. De hogy azért neked is legyen meg az akaratod, hogy azért vannak olyan párok is, ahol viszont a nő az idősebb.
1: Régen is volt ez? Mert ez inkább mostanában már.
0: Hát a mostani párokat, akiket olvasni fogok, az mostani élő személyek, tehát hogy inkább
1: ugye,
0: mostani.
1: Ugye ez most ütötte fel inkább a fejét, ez ugye a nő az idősebb.
0: Igen. Alulról kezdem, aztán majd följutunk ott is a tetejére. Itt van Nick Jonas, ugye a Jonas Brothersnek az egyik tagja, és Priyanka Chopra, aki egy indiai színésznő. Ő közöttük mindössze 10 év van Priyankának a javára. Aztán Heidi Klum és Tom Kaulitz, egy szupermodell és a Tokyo Hotel gitárosa, arról róluk van szó. 16 év köztük a korkülönbség, ugye Heidinek a javára. Uh-huh. Aztán az én egyik kedvenc színészem, Aaron Taylor Johnson és felesége, Sam Taylor Johnson, 23 évvel idősebb a hölgy Aaron Taylor Johnsonnál.
1: Indulunk.
0: Jön a francia miniszterelnök, Emmanuel Macron és Brigitte Macron. Ő köztük 24 év a korkülönbség Bridgetnek a javára.
1: Ott is a tisztelet, hát annyira tiszteli a nőt. Hát
0: teljes mértékben elfogadható.
1: Imádja tiszteli.
0: Itt van egy azonos nemű pár, Sarah Paulsen és Holland Taylor. Ők köztük 32 év a korkülönbség, ők mind a ketten színésznők amúgy. És most jön a tetőpont, Cher és Alexander Edwards, köztük 40 év korkülönbség van.
1: És ugye akkor nem húztuk meg ide Madonnát, mert Madonna közt, meg a párja közt is, ott a párja 28, Madonna meg 68, valahogy így. De Cher világbajnok, jól van, Cher elvitte a pálmát.
0: Cher 40 év. Korábban, igen. Van egy párja, igen, egy jamaikai származású labdarúgó, 2024-ben jöttek össze, majdnem eltalált, majdnem behozta Sert, mert köztük 38 év csak a korkülönbség Madonna javára. Igen, igen.
1: Komoly. Igen. Van előtte élet pedig... 60 után is. Gyerekek, ezt kell mondanom, hogy na, végre már, hogy ez is divatba.
0: Előtte pedig egy táncossal volt együtt, Akla Camille Williams-szel, ő köztük 36 év volt a korkülönbség, mármint szintén Madonnánál járunk. Viszont akivel házasságban élt, ugye Guy Ritchie-vel élt ő házasságban, köztük csak 10 év volt a korkülönbség.
1: Az annyira nem
0: javára.
1: Aha, de az annyira nem látszott.
0: Nem, mert ez régen volt. Ez régen volt.
1: Igen,
0: ugye?
1: Régen volt, meg azért vannak, vannak azok a nők, tényleg vannak olyan 50-es nők, például nem olyan régen találkoztam egy nővel, aki hát mondta, hogy mi egy iskolába jártunk, picit beszélgettünk, és akkor úgy néztem rá, és úgy elképzelni se tudtam azt se, hogy van gyereke. Aztán mondta, hogy van egy 28 éves fia, és úgy leakadt az állam, mert hogy nagyon jó karban tartott nőről beszélünk, tényleg elképesztő alak, fej, minden, és mondom, nem nézik a pasidnak, és nem rossz érzés ez, hogy a pasidnak nézik. Mondta, hogy de, nagyon sokszor a pasimnak nézik, és hogy ők most gyereket terveznek, és jön az unoka, és akkor így még jobban elgondolkodtam, hogy azt na hát, mindeni. Ezt azért nem néztem volna ki
0: belőle. De az milyen meleg? Az milyen meleg, amikor valaki, mint úgy pozitív értelemben, hogy mennyire pozitív ez egy nőnek, hogy azt mondják a 20, hány éves 20?
1: Nem, a fia. Nem. A fia 28,
0: kérdezem,
1: a nő,
0: 28
1: a nő meg 46.
0: Tudom, csak azt mondom, hogy 28 éves fiad rasszik, hogy a párod, hogy ez annyira menő amúgy.
1: Hát mert anyu nagyon menő. Jól néz ki, tényleg, hiszem, és nagyon mondom, fiatalon ez... lett anyuka, 18 évesen, és bizony, mennyi ilyen videót látok, sokat ilyet feldob a TikTok, és bizony, tényleg vannak azok a nőtípusok, akiknek... Tudom, hogy most magamat is ide sorolhatnám, mert azért köztudott, hogy nekem is volt fiatalabb párom, hogy sokszor azt éreztem, hogy fiatalabb vagyok lelkileg, mint a fiatalabb párom. És vannak olyan nőtípusok, akik egyszerűen nem feltétlen a külsőben, hanem belül, itt legbelül, azt érzik, hogy még annyi minden van, annyi lendület van bennük, annyi energiájuk van, hogy én konkrétan tényleg abban a kapcsolatban azt éreztem, hogy öreg mellettem az a fiatal férfi. Öreg volt, igen, mellettem, igen. Egy nagyon-nagyon öreg, unalmas, megfásult lélek, akit rángatni kell, akit én rángatok, hogy gyere, menjünk már el egy koncertre, vagy egy buliba, gyere, öltözzünk már, felmenjünk, jaj, minek, és ilyen, tök ilyen befásult, ilyen unalmas, öreg lelkű ember volt. De...
0: Na jó, de azért
1: ott van Falusi Marian, pont nem olyan rég nyilatkozott Falusi, igen? Marian, és ugyanezt nyilatkozta, hogy róla ugye nem volt ez soha olyan köztudott, hogy ő neki a párja, meg úgy nem nagyon kapták öcét, de pont ezt mondta, hogy neki mindig fiatalabb párjai voltak egy ilyen 10-15 évvel, mert ő is azt érezte, hogy ő benne egy olyan lélek él, ami egy örök gyerek, örök fiatal, mindig menne, és a saját korosztályát idősnek éreztem mellette.
0: Aha. Tehát, hogy van ilyen, persze.
1: Van ilyen.
0: De azért azt meg tegyük hozzá az igazság jegyében, hogy azért az, hogy mondjuk 5-10 évek, meg 15 év, talán még az azt mondom, hogy oké, de azért a Madonna meg a Cher-nek ez a 38 meg 40 év, azért az túlzás.
1: Jaj,
0: hiába vagy te bármilyen fiatalnak, érzed magad, öreg asszonyok,
1: az
0: mondjuk
1: erős.
0: Ki, ők öreg asszonyok. És mellettük a 40 éve fiatalabb csávó pedig egy fiatal ember.
1: Ugyan
0: ezt
1: már
0: most
1: nem élnek.
0: Álszentkedjünk, mondjuk ki. Hát.
1: Persze, így van. Ugyan már nem élnek, de Gábor Zsazsa is nagyon erős volt ebben.
0: Ja.
1: És Tina Turnernek is a végsőkig, tehát olyan párja volt, aki azt hiszem 25 évvel volt fiatalabb az úriember Tina Turnertől, és nagyon sok időt lehúzott a párja mellette, el is vette feleségül Tinát, és működtek. Tehát jól működtek, a haláláig együtt voltak szerelemben, szeretetben.
0: Figyelj, mondom, az ilyen 10-15 éveknél, most pedig itt van nagy kedvenc sorozatod, Sex és New York Samantája, Kim Cattrall és igen. Russell Thomasnál 14 év csak idézőjelben a korkülönbség, ugye Kim Cattrall javára.
1: De ez a film, de nem a filmben, hanem az való
0: nem,
1: világban.
0: Ez a valóság, aha. valóság. És még egy azért egy durva, idézőjelben durva, bár a 40-hez képest nem durva, Kris Jenner és Corey Gamble, ugye a Kardashian-Jenner klánnak a feje,
1: persze.
0: 25 évkor különbség van közöttük, ugye ott a férfi ugye a fiatalabb, de már kapcsolatuk azt írják, hogy kiállt az idők próbáját, ugyanis 2014 óta alkotnak egy pár, tehát 12 éve.
1: És nagyon jól megvannak, igen.
0: Igen. És azért egy magyart is tegyünk már ide a végére, hogy ne csak külföldieket mondjunk, ugye személyes ismerettségem is, vagy talán te is ismered őket személyesen. Ugye Polyák Lilla és Gömöri András Máté, akik között 16 év a korkülönbség. És ugye már házasok, ugye Kanadában élnek egy ideje, itt hagyták ugye az Operettszínházat, és köztük is ugye Lilla a 16 évvel idősebb, tehát Lillának akkor már, amikor a Mátéval összejöttek, gimnazista, végzős, sőt, ja, körülbelül akkori fiai, akik ugye Homonnai Zsolttól vannak.
1: Igen.
0: És ugye most végezte, az egyikük azt hiszem most diplomázott, ráadásul a Lilla egyik fia.
1: Milyen régóta együtt vannak, és bizony, jól megvannak.
0: Bizony.
1: És hát Tina Turner, ha már említettem, 16 év korkülönbség volt a férfi és Tina között. Most már így szerintem az már nem is olyan sok, de ami most még itt Magyarországon nagyon borzolja a kedélyeket, az természetesen itt pedig szerintem ezt a díjat Gallus Nikinek lehet most odaadni.
0: Tényleg.
1: Gallus Nikinek és tényleg. Toninak, mert hogy köztük egy ilyen jó 23 évkor különbség van.
0: Annyi kb. Igen, a Niki azon mondjuk legyen 52, kereken 50, 3. Mondjuk legyen kereken 50, a srác meg, hát van ott az 23
1: év. Van köztük, 23 most nem év. Olyan rég néztem meg.
0: Ja, 23, na, akkor nem tippeltem rosszul. Igen, most ő vezet itthon, igen, mert mondom Lilla és Máté között ugye 16, úgyhogy most már akkor igen, Gallus Niki átvette
1: nem
0: a stafétát ebből
1: nem
0: a szempontból.
1: Nem tudom, hogy mennyivel rosszabb vagy jobb, hogy amikor egy férfi vagy egy nő idősebb, nem tudom. De úgy látszik, hogy a szám az szám marad. Én megbefogom a számot ezzel kapcsolatban, mert nekem sem ítélkezni, sem megszólalni ezzel kapcsolatban.
0: Ja, nem ítélkezés.
1: Nincs
0: talán
1: jogom.
0: Talán az ítélkezés az onnan kezdődik, hogy ezek a 38-40 meg 65 évkor különbségeknél igazán lehet az embernek egy fanyar arca, mert azért...
1: Olyan gyuszikám, ki tudja még? Lehet, hogy majd 60 leszek, vagy 80, lehet, hogy egy 24 éves bikám lesz. Hát most nem lehet ezt így előre tudni. Hát most ki tudja?
0: Hát igen, senki.
1: Lehet, hogy nagyon sok pénzemnek kéne, hogy legyen.
0: Igen. Hogy, gyűjtsél addig, hogyha
1: hogy
0: ez a cél.
1: 80 évesen, mondjuk cél. 28 éves
0: legyen 80, legyél csak 60-70 között, és akkor gyűjtsél be egy 25-30 éves palit. Már akkor azt mondom, hogy azért nem árt, ha most elkezdesz gyűjtögetni.
1: És
0: erre szokták mondani,
1: pénzem,
0: hogy gyűjtögessük öreg napjainkat.
1: És hogyha nincs pénzem, és úgy is szeretnek, na akkor mi van? Na akkor mi van?
0: Hát ott akkor valami a csávónál nem stim. Tehát, hogy
1: nem mondj ilyet, mert látod most a Gallus Niki esetében. Ott esküvés lesz.
0: Nem 70.
1: Jó, de
0: én arról
1: lesz
0: beszélek,
1: annyi.
0: Hogy az ilyenek, mint a Cher, meg a Madonna, akik már 70 évesek, a 20 éves, meg 20x éves fiataloknál.
1: De jó,
0: az picit sihuhuat a csávónál, ott már gond van, ne vicceljünk már. Ne vicceljünk már, hogy egy 70 éves nő vonzó számára, ugyan már.
1: Brutál jól néz ki.
0: De nem néz ki úgy, mint egy 30 éves
1: hát
0: nő.
1: Hát és hogy ez idősebbet szereti.
0: De ennyivel?
1: Na, hát Zsuzsi, most 100 évvel. Hány évvel idősebb a mennyasszonya?
0: Na most gondold el, majdnem ott tartunk, ugye, hogyha most születne a te leendőbeli, vagy jövendőbeli palid. Te 44, vagy mondjuk 4 éves lenne a te palid jelenleg. Ne vicceljünk már, Zsuzsi, hát azért ez már
1: jó,
0: a túlzás.
1: Az én esetemben azért is más ez a szitu, mert nekem van egy gyerekem, és van egy lányom, és a baráti társaságomban például vannak olyan barátnőim, akik most éppen szinglik, és a gyerekük mondjuk 22 éves.
0: Na.
1: És amikor elmegyünk valahová, és egy ilyen 22, mert jól néz ki a barátnőm, és egy ilyen 23-24 éves fiúcskák így megnézik, akkor rosszul van, hogy úristen, a fiam lehetne, és tehát ott nála
0: ez
1: például...
0: Ez a jó hozzáállás.
1: Hát ez, ott nála bekapcsol ez. Viszont Madonnával szerintem, a Madonna pasiával szerintem egy idős, a Guy Ritchie-től született fia. Tehát a Madonna
0: a
1: pasiával egy idős.
0: Alapján valószínű,
1: igen,
0: hogy Jasper
1: kb. Igen.
0: Szóval igen, ezek azért túlzások, de igen, én is azt gondolom, hogy 5-10-15 éveknél ma már senki nem kapja fel a fejét, én azt gondolom. Ahol egy picit úgy fölkapod a fejed, és kikerekedik a szemed.
1: Már nem fogod ezen se fölkapni a fejed, hogy 40 év van.
0: 30-40 év korkülönbség, azért az már túlzás. Tök mindegy, hogy ki az idősebb. Én ugyanúgy furcsálom, hidd el azt is, amikor 20 éves egy nő, és egy 50-55 éves palival jön össze.
1: Hiába látod,
0: ugyan már.
1: Faludi.
0: Már. Isten, na hát ő meg aztán a 65
1: Isten nyugasztalja, tudott valamit. Tudott valamit.
0: Ő beállított egy olyan rekordot, szerintem.
1: Igen.
0: Megdöntetett.
1: A legnagyobb rekord.
0: Az megdöntetetlen.
1: Kész. Lehet itt bárki, hollywoodi sztár, ilyen-olyan, tele pénzzel. A Faludi György az elvitte szerintem a pénz prímet. Nélkül is a fődíjat.
0: Az biztos is. Az a 65 év korkülönbség, ezt ő beállította az iratlan rekordot. Ez
1: nem
0: biztos.
1: Lóvé nélkül?
0: Lóvé, így van. Na jó. Hát...

0: Pesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyere öcskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben kerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja a leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. Szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. Hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen be jelentést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a fél útpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál lezárták a fél útpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Szerdán szára, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a délies szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 5 és 11 fok közé hűl a levegő, majd napközben 23-26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi ma sem sülnek fel. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 15 perccel, még mindig szerda van, és még mindig szeptember utolsó napja, tehát 30-a. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Most láttam a KSH adatai szerint, hogy képzeljétek el, ugye az a Központi Statisztikai Hivatal, hogy természetesen nem egy éves arányról beszélgetünk, hanem itt tényleg több év, akár évtizedes, sőt nem akár, hanem több évtizedes statisztikák alapján rengetegen költöznek mostanában vidéki városokba, vagy akár falvakba is. Ugyanis a Budapest lakossága a 2 millió feletti csúcsról a kiköltözések és a természetes fogyás miatt 2026 elején 1,6 millió főre mérséklődött. Nem tűnik ez annyira soknak így hirtelen, de ez csak Budapest. Mi itt akkor nem beszélünk ugye nyilván mit Debrecenről, Szegedről, tehát egyéb nagy városokról.
2: Én eljátszottam a gondolattal már, hogy milyen lehet Pestről vidékre költözni. Azért ott reggel indul a kakasszó, tehát egy fél hatkor, ahogy elkezd pirkadni, már kukorékol a kakas.
1: Hát jó, ott, ha farmra költözöl, akkor igen.
2: Hát de vidéken már, te hidd el nekem, hogy egy kicsit peremkerületen vagy, én apuhoz lemegyek Tökölre, apukám Tökölön él.
1: Ó, és hát ott is?
2: Már persze, hogyne. Sőt, már ott is tart háztáji állatokat simán.
1: Hát itt is írják, hogy a népszerű agglomeráció Érd, Sziget-Szent Miklós, Dunakeszi, Fót, Kerepes. Ez az öt számolom? 1, 2, 3, 4, 5, igen. Ez az öt városka, ami nagyon népszerű.
2: Nagyon
1: és még
2: drága
1: mindig,
2: is.
1: Hát főleg Dunakeszi, meg Dunaharaszti.
2: Főleg
1: ja,
2: Fót.
1: Meg Érd, igen.
2: Drága
1: igen,
2: lett,
1: drága,
2: igen.
1: Drága, de még mindig azt írják, hogy az elsődleges indok, hogy hiába épülnek Budapesten most nagyon sok új ház, és ezek az új építésűek, és tényleg bontanak le nem használt irodaházakat, meg nem tudom, és húznak fel helyette 5 vagy 10 emeletes lakóparkokat. Egyszerűen az embereknek, a zömének erre nincs pénze. Tehát az, hogy 2 millió 3 körül van négyzetmétere egy vadonatúj építésű lakásnak, az lehetetlen. Tehát egy 100 négyzetméteres lakás 230 millió forint.
2: Igen, ez kétségtelen, hogy árérték arányban minden, de minden sokkal, mármint az ingatlanok, a igen. Ház is, és tehát hogyha vidékre kicsit lejjebb megy az ember. Most nagyon népszerű Rákos Remete, meg ezek a, most csak nem Rákos Remete, de Rákos, tehát a Rákos a 17. kerület, Rákos valami, tehát ott van ilyen sok ilyen Rákos elnevezésű aha. település, mindegy, hogy mi, meg Ráckeresztúr, most ezeken épülnek ilyen új, hát ilyen sorházak, meg új építésű házak, és árérték arányban egész jók. Egyetlen egy problémám van, nem egy problémám van, több is. Nekem például engem az iskola nagyon köt, tehát a gyereket nem fogom szivatni azzal, hogy mondjuk ilyen messziről, ha már önálló is, ilyen messziről

0: mondjuk gimnáziumba, vagy bármilyen középiskolába egyedül bejárjon. Tehát innentől kezdve nálam ez bukik, bármennyire is szeretnék egy kertesházban élni, valahogy emiatt ez nekem mindig egy nagyon nagy visszatartó erő.
1: Hát megértem, teljes mértékben igen, mert azért...
0: Más az életritmusa.
1: Más, hogy tudod azt, hogy naponta egy órát buszoznod kell mondjuk adott esetben oda, aztán egy órát vissza, az már tudod, hogy két órát elvesz. De azért ne legyünk ennyire röghöz kötöttek sem, mert ez egy magyar betegség, ez a röghöz kötöttség. Tehát Amerikában például évtizedek óta bejáratott dolog, hogy az emberek, mivel rohadt nagyvárosok vannak, vegyük például New Yorkot vagy Los Angeles-t, ott ha csak azt mondod, hogy csak egy órára laksz a munkahelyettől, akkor te közel laksz. Tehát,
0: jó,
1: hogy mi magyarok vagyunk
0: egy picit. Az nincsen messze, és jön az iskolabusz, és a nagy szivatásám egy gyereknek, amikor te új iskolába iratod.
1: Persze, nem, most nem gyerekekről beszélünk, most felnőttekről, hogy miért, mert nem a gyerek választ otthont, hanem a szülő választ otthont, meg a felnőtt
0: hát igen,
1: választ
0: csak
1: otthont.
0: Amikor már van egy gyereked, amelyiknek megvan már a bejáratott kis iskolája a tanárokkal, meg a barátokkal, meg minden, akkor 50-szer átgondolod, hogy elhagyod de azt a kerületet, vagy sem.
1: Nyilván.
0: Nálam például ez egy rohadt nagy visszatartó erő.
1: Én elhiszem, ám mégis mondom, nagyon sokan például, és itt írják is, hogy azért választanak ilyen agglomerációt, mert ott sok a kertesház, pont amit te is szeretnél, és hogy családostul költöznek oda, és vagy bevállalják azt, hogy reggel korábban kelnek, és beviszik a gyereket kocsival, mondjuk ha Pesten marad az iskola.
0: Ezt akartam mondani kocsival, mert
1: vagy
0: vidéken,
1: amikor nagyobb, akkor meg buszozik.
0: Mert azért vidéken azért valljuk be, hogy azért a tömegközlekedés nem egy olyan nagyon jó járatott dolog.
1: Hát ritkán
0: és
1: járnak, igen.
0: Ott azért igen. Egy autó azért az egy családtag. Tehát ott kötelező.
1: Igen.
0: Hát ott nem tudsz autó nélkül munkába, iskolába, bevásárlás, orvos, tehát utazni
1: ott
0: kell.
1: Nem, ott csak kocsival.
0: Ami kikerülhetetlen.
1: Hát most itt vannak például gyerekkori jó barátom, akik Ürömön laknak, és Üröm is ugye Perem kerülettel, vagy Perem, tehát ilyen Pest agglomeráció.
0: Divatos helyek lettek már, Inács, Dabas, Üröm, ezek.
1: Igen, nagy környék is, ráadásul nagyon szépen beépítették gyönyörű házakkal. Na de summa summarum, hogy ők is ugye a két gyerekkel muszáj nekik, most vettek nem is oly rég, talán egy éve, egy nagyobb jeepet, hogy elférjen a két gyerek, ők ketten, és mindenhova kell kocsi. Tehát, hogy ők is ott föllaknak ilyen hegyesebb részen, ugye?
0: Ezek a benzinárak mellett mindenhova autókázol, azért hát ezeket is elfelejtjük ilyenkor belekalkulálni.
1: Nem felejtik, mert pont, hogy annak a különbség, most, hogyha meg Pesten veszel, akkor is van kocsi. Tehát most te is Pesten élsz, és van kocsid. Tehát nem az van, hogy jó, hát Pesten élek, akkor nem kell kocsi.
0: Jó, csak hanem... nem mindegy, hogy hány kilométert teszek meg, érted? Ha nem Pesten élnék, és akkor jönnék mondjuk be ide, akkor nem mindegy, hogy egy nap 60 kilométert, vagy 40 kilométert teszek meg csak idáig, meg 40 kilométert hazáig,
1: igen.
0: Hanem azért a felét járom meg egy oda-vissza úton.
1: Igen, ebbe igazad van, viszont sokan úgy gondolkoznak, hogy amit megspórolsz, azon effektív, több millió forintról beszélünk, hogy mondjuk egy pesti ingatlant veszel, vagy mondjuk egy Dunakeszit, vagy Fótit, ami szintén drága, de tegyük föl, hogy olcsóbb azért, mint Budapesten, akkor effektív,
0: pont
1: hát
0: drágákat
1: valamit...
0: mondtál, pont a legdrágábbakat.
1: De hát itt írják, hogy ezek a legnépszerűbb célpontok.
0: Az lehet, hogy népszerű, de olyan drága.
1: Drágák, persze, tudom én is, hogy drágák, de még mindig azt mondom, hogy lehet, hogy akkor úgy mondom, hogy lehet, hogy hasonló árkategóriába te már kapsz ott len egy családi házat, míg ezért az árért itthon Pesten a belváros közepén egy vadonatúj építésűbe kapsz
0: van.
1: egy 8. emeleti 80-90 négyzetméteres szép lakást. Tehát, hogy más a kettő.
0: Hát meg a munka. Hát vidéken nem találsz úgy munkát. Nem, nincs olyan munkalehetőség.
1: És itt is írják, hogy ez a hibrid munkavégzés, ugye a Covid óta eléggé bejött ez a home office meg távmunka lehetőség, már akinek olyan a munkaköre, és ez így ezáltal lehetővé teszi, hogy a munkavállalóknak ne kelljen napi szinten bejárniuk a pesti irodába, hanem csak mondjuk heti kétszer, a maradék három három napot meg otthonról tudod végezni. Rengeteg ilyen munkakör van már.
0: Nem tudnál már ilyen,
1: hát én nem.
0: Ezt nem tudnád megoldani.
1: Én nem, de mondjuk otthonról. Egy olyan cégnek a nem tudom milyen fejlesztője, vagy nem is tudok most így hirtelen, nem akarok butaságokat mondani, de olyan munkakör, olyan gazdasági, olyan egyéb munkakör, amit te otthonról tudsz, azoknak ez egy áldás. És nagyon sokan nemhogy csak vidékig költöznek le, nagyon sokan külföldre kiköltöznek, ott is vállalnak valami ilyen home office-os munkát, és pluszba bedolgoznak még a magyar munkahelyükre, mert miért is ne tudnák megtenni home office, tehát ez a távmunka, nem, ez nem is home office, bocsánat, ez már távmunka.
0: Én már ezzel nagyon túlvállalnám szerintem magam, én biztos, hogy nem mennék úgy külföldre, hogy aztán még itthon is dolgozzak, meg még külföldön is, azért az sok.
1: Jó, de akkor maradjunk azoknál, akik leköltöznek.
0: Már csak az is, hogy leköltözöl vidékre, már az is önmagában egy óriási életmódváltás.
1: Persze, hát még külföldre. No. Igen, maradjunk is vidéknél, tehát akkor maradjunk csak ennél, hogy nagyon sok olyan munka van már, és nagyon sok cég a Covid óta rájött arra, hogy nagyon sok munka végezhető otthonról, távmunkában, home office módban, és ezért nagyon sokan azt mondták, hogy ja, igen, hát akkor lemegyek a szép, zöld, nyugodt környezetbe, és én otthonról is tudok dolgozni. Igen. Aztán most az, hogy beülök a kocsiba heti kétszer, és bejövök fizikálisan a munkahelyemre, az azért az meg ne fájjon senkinek, én azt gondolom. Tehát még hogyha másfél órányira is laksz, költöztél le, mondjuk akár Siófokig leköltözöl, az pont mondjuk másfél óra.
0: Nem?
1: Siófokon sose.
0: Nem? Balatonon laktál valahol?
1: Almádiba laktam, igen, igen.
0: Azt hittem, hogy közelebb.
1: Nem. És, de akkor nem kellett bejárni, ez pont Covid volt, akkor nem kellett bejárni a cirkuszba. És, de nagyon sokan ezután gondolkoztak így, hogy hát heti egyszer-kétszer simán be lehet járni, amúgy a többi napot tudom otthonról dolgozni, akkor minek éljek Budapesten, minek éljek a belvárosba. És ez egy tök jó dolog. És igenis, akár a gyereket is át lehet, vagy főleg, hogyha pont iskola választás előtti érába van, mondjuk elvégezte a 8 osztályt, és utána van választási lehetőség, akkor simán benne lehet az is a pakliba, hogy miért ne járhatna a gyerek máshol iskolába.
0: A távolság miatt, megmondom.
1: Úgy, ha ne, mondjuk Siófokra leköltözöl, miért ne járhatna ott gimnáziumba? Ha már itt végezte az általánost, megvárod a következő 4 évet, amit elvégez a lányod, és mondjuk le akarnák költözni, most maradjunk Siófok példánál, Siófokra, miért ne járhatna ott gimnáziumba?
0: Megmondjam, miért nem.
1: Na miért?
0: Azért, mert sokkal kevesebb az iskola. Sokkal kevesebb a választási lehetőség, mint mondjuk Pesten.
1: Ez igaz, ez igaz.
0: Már ott kezdődik az egész, mert én már azért még csak negyedikes a lányom, de azért én már gondolkozom. Nézegettem bizony, hogy milyen sulit, és hová tett, mi az, amivel nem szúrok ki vele, hogy mondjuk nem egy teljesen másik kerületben végig kell utazni a fél napját azzal, hogy elérjen az iskolába, meg hazaérjen, mert nem az a baj, nem az utazással van a baj, ez idő. Meg az, hogy akkor korábban kell. Tehát mi az, ami közel van? Van egy két gimnázium Csepelen, tehát hogy itt Pesten azért sokkal nagyobb a lehetősége annak, hogy találsz egy olyan iskolát, ami vagy egy szakiskola, vagy egy gimnázium, vagy bármi, amihez mondjuk kedve van. Most lemész vidékre, és azért nincsenek egymáson a középiskolák, meg a gimnáziumok, meg az általános iskolák, meg az óvodák.
1: Nincsenek. Tehát, de én elfogadom, hogy te gondolkodsz, viszont nem őrizheted örökbe, burokba. Miért, hogyha főiskolára megy, akkor is Csepelen járjon főiskolán, tehát akkor meg járhat,
0: akkor
1: nagyon sokan járnak Debrecen.
0: De akkor már felnőtt.
1: Akkor csak 18 valaki, az még nem felnőtt, azért félteni fogod akkor is.
0: Akkor már, amikor mondjuk meg tud csinálni egy jogosítványt, érted, és akkor 19 évesen nekem már volt jogsim, sokkal könnyebb úgy azért bejárni a világot, mint mondjuk tömegközlekedéssel,
1: persze,
0: amiben tényleg eltöltöd a fél napodat, de addig, amíg egy középiskolás vagy gimnazista elkezdi a gimnáziumot, az még csak 14-15 éves.
1: Az még gyerek, persze. Nem, én abszolút, azért mondom, én abszolút értem a te gondolkodásmódodat. Én ellenben abszolút, én vágyom is arra, hogy esetleg egyszer vidékre költözzek. Tehát, hogy én nagyon nem szeretem ezt a röghöz kötöttséget, és mondom, ez egy kifejezetten magyar betegség, ez a röghöz kötöttség.
0: De látod, te is be vagy ide kötve, tehát addig, ameddig a munkád is köt valamelyest.
1: Én be tudnék járni. Miért ne tudnék vidékről bejárni? Persze. Miért? Hát mondjuk, ha leköltöznék Zamárdiba, 1:20 a vonat, és itt tesz le a déli pályaudvaron.
0: Mányiszor gondolkozol el ezzel a gondolattal? Tehát, hogy mi az, ami az, még akkor itt
1: hát
0: tart?
1: Hát azért, mert ez sem működik, ahogy te is mondtad, egyről a kettőre, tehát, hogy azért ezt is alaposan meg kell tervezni, ott is akkor bérelni kell lakást, ott is azért...
0: Azért gondolom, ott olcsóbban is bérelhet az ember, nem?
1: Olcsóbban, de ott is körbe kell nézni, tehát pontosan, amit mondtál az iskolákkal kapcsolatban, ugyanez van azért a lakásokkal kapcsolatban is, hogy azért nincs százával fönn a jó lakások, tehát nincs százával, mint itt Budapesten, annyi különbséggel, hogy itt százával van viszont olyan árba, hogy nevetséges, addig mondjuk kicsit kijebb mész Budapesttől, akkor már nagyon jó árért kapsz, viszont nem tudsz annyira válogatni sem, mert mondjuk mit tudom én, Budapesten földob neked kerületenként 200-at, addig ott földob városonként mondjuk 50-et. Uh-huh. Tehát más a kettő, azért más, nyilván igen. Ezt én is aláírom.
0: Nyilván bele kell kalkulálni azt is, hogy azért úti költséged is lesz azzal, hogy te feljársz persze bármiért Pestre. Tehát az már nem tudom, hogy a bérletárak hogy vannak, de gondolom...
1: Mármint a BKK vagy a vonatbérlet?
0: Hát így, igen.
1: Tehát, a BKK az 9000 forint.
0: És akkor, hogyha mondjuk vonatbérleted van, akkor az úgy...
1: Akkor viszont nem kell BKK bérlet, mert minek? Szerintem akkor meg felesleges, mert akkor nem metrózgatnék mondjuk adott esetben. Tehát akkor elég lenne csak a vonatbérlet.
0: Hát azért Budapesten belül is gondolom, hogy nem csak ide jönnél, lehet, hogy mennél meg máshová is.
1: Jó, igen, végül is lehet, hogy kell. Ezt is bele kell kalkulálni. De van olyan, ami azt hiszem, van olyan, de nem akarok hülyeséget mondani. Aha, hogy ilyen kombinált, nincs vonatbérletem, nem tudom, tehát én nem akarok hülyeséget mondani. De van ilyen, amiben úgy adják, hogy Pest, tehát Pesten belül már érvényes az a bérleted, és akkor mit tudom én meddig érvényes, tehát déli pályaudvartól mit tudom én meddig.
0: Nézd, én azt érvényes gondolom, hogy azoknak érdemes ezt megfontolni, akiknek egy, nincs még gyerekük, kettő vagy kirepült már a gyerekük, és már önállósodtak, nálatok nincs még gyerek, úgyhogy én ebben a helyzetemben simán mozdulnék. Tehát, hogyha én lennék most a te helyedben, és nem lenne gyerekem, én biztos mozdulnék.
1: Én ettől függetlenül a gyerekeseknek is azt mondom, hogy szerintem a gyereknek is jó egy szép környezetbe felnőni. De... Nem feltétlenül vagyok ellene annak, hogy mondjuk családosok is, láttunk már ilyet, hogy családosok is leköltöznek vidékre, családosok is átteszik, apukának olyan munkája van, hogy mondjuk Debrecenbe kell költöznie, mert mit tudom én, egy cégnek a ottani leányvállalatával bízzák meg, hogy tessék vezetni havi 1,5-2 millió forintos nettó bérért, akkor értelemszerűen költözik a család. És tök mindegy, hogy mi van, meg ki, hova jár iskolába, anyuka mit csinál, mit elköltöznek.
0: Hát azért nem ennyire egyszerű. Mm. Könnyebb beszélsz úgy, hogy nincs gyereked, és nem
1: a gyerek. Csak az, hogy most miért, ha neked lenne egy férjed, akinek Debrecenbe kapna tényleg mondjuk egy lányvállalatnak a vezetését, megkapná nagyon komoly pénzért, nem mennél vele család, nem költöznétek családostul?
0: Nem.
1: Hát én már láttam pedig ilyet, és szerintem ez én nem ördögtől való.
0: Jók ezek a filmekben. Látod, sztori. Hát filmekben azért vannak ilyenek, de egyébként ugye a való életben...
1: Hát, a való életben ott hagyják ezt a munkát, mert a gyerek oda jár iskolába, és oda... Ott,
0: nyilván
1: ott,
0: van az a szituáció, amikor persze lépni
1: ezt
0: kell.
1: Mondom, hát ezt mondom csak,
0: hogy... Nem tudom, az én életemben valahogy ez annyira...
1: Neked nem jött így, na hát persze. De ez azért mondom, hogy mennék. Én megértem. Tehát én azért mondom, hogy megértem, de nem tartom ezt filmesnek. Tehát, hogy igenis van olyan helyzet.
0: Kapcsolatokban se hiszek, hogy valaki debreceni, valaki pesti, vagy valaki nyíregyházi, valaki pesti.
1: Olyanba én se hiszek. Olyanba viszont igen, és mondom, olyat már láttam,
0: jó,
1: hogy
0: nagyon
1: Pesten
0: nagy kottát
1: élnek.
0: Kell keressen, akkor az a férfi nagyon-nagyon kell keressen, hogy mondjuk a nő is feladja az állását, ha van esetleg, igen, hogy mondjuk tényleg egy egész családot mozgassanak, igen, át, és persze áttelepüljenek. Tehát ahhoz nagyon sok
1: nyilván
0: pénz
1: nem csak
0: kell.
1: Hobbira, persze. Azt mondom, hogy nagyon sokan vannak így, aki olyan munkakörben dolgozik, vagy sportolók, akiknek tényleg az van, hogy mit tudom én, egyszer csak Zalaegerszegen focizik, mondjuk most csak a foci példát mondjam, megveszi őt a miskolci csapat, vagy a budapesti csapat,
0: elmondom
1: akkor
0: neked,
1: költözni.
0: Hogy amikor már ilyen szinten vannak anyagilag az emberek, ott már a gyereknél azért nem fontos a helyhez kötött iskola, mert magántanulók, és egész más, egy magántanuló, igen, láttam már ilyet is, hogy jó pár embernek, aki tehetősebb, magántanuló a gyereke, és nagyon sokszor be se kell járni az iskolába, tehát nem az van, nem a tankötelesség, az nem abban merül ki, hogy minden nap bejár a suliba, hanem online oktatásaik vannak, ha mondjuk utazik a család, mert hány családnak van gyereke és mondjuk diplomaták, és persze, akkor utazniuk kell, de ott bizony megtehetik a szülők, hogy magániskolába járassák.
1: Igen, az egy kicsit más kategória, mint mi így átlagpolgárok, ez teljesen, teljesen rendben van. Ami még nagyon pozitívként itt fölhoznak, hogy nagyon sokan ezt a választ adták, akik mostanában az elmúlt 5-6 évben költöztek Budapestről agglomerációba és vagy vidékre, hogy például az emberi kapcsolatok, hogy mennyivel erősebbek tudnak lent,
0: az biztos.
1: Lent lenni, látod, így mondjuk pestiek állandóan, hogy lent lenni.
0: Én azt
1: lenni.
0: Se tudom, hogy a házba kik laknak. És ott lakom már egy lassan több, mint egy éve.
1: Én is
0: és
1: másfél éve lakom itt, kettő szomszédot vagy hármat így ismerünk nézés, vagy izéből, látásból. Tehát így látásból. Köszönünk is egymásnak a folyosón, vagy a liftnél, ha találkozunk, és ennyi meg
0: pedig
1: egy bambi.
0: Pedig nincs sok lakás a mi társasházunkban
1: sem. Hát nálatok sem. Nincs. 19, nálunk sok van, de nálatok nincs.
0: 19 lakás van, és még mindig nem tudom, hogy a negyediken meg a harmadikon kik laknak.
1: Na hát, és ez tudom, mekkora gáz ez. Mi is ugyanígy voltunk, amit most eladtunk lakást, az is egy ilyen 20 lakásos társasház volt. Figyelj, kérdezték a vevők, emlékszem, hogy is a szomszédokról mit tudok, annyit mondtam, hogy amúgy senkivel nem volt soha konfliktus, csöndben vannak, nyugodtság van, inkább idősek, stb. De meg nem tudtam volna nevezni senkit én se. Senkit. Pedig azért ez, hányszor beszélgettünk erről, hogy régen hány ilyen házi buli volt, panelbe, stb. Ízé, minden, és ismertük a szomszédokat, ismertük a postást, aki jött, persze, hát úgy jött anyámékhoz is, meg nagyanyámhoz is, hogy csókom Rózsika, hoztam a leve, és ismert, az még jó van Bélám.
0: Postást ismerem.
1: Na, a postást is. Na, de ez jó, ez jó.
0: De tényleg régen szomszédoltak az emberek, szerettek szomszédolni, összejártak, szomszédoltak. Nem vagy is véletlenül született meg a Szomszédok című teleregény.
1: Igen, igen.
0: Ez nem volt igen, véletlen.
1: Jó, mondod, ez így van, mert akkor ez divat volt. Bizony. Divat volt, és milyen jó is volt. És ma és számíthattunk egymásra, átmentél, jaj, elfogyott a liszt, de már zárva van a Géza, mert bezárt, mert el kellett menni, tudod, a lányához, ismerted a boltost, igen, a családját, a nem
0: na
1: tudom.
0: Na jó, mostanában azért most azon a szinten, ahol mi lakunk, mi a másodikon lakunk, ott azt most már Eszter nénit és Panni nénit most már egyre jobban kezdem megismerni, és egyre többször csöngetünk be egymáshoz. Esküszöm, így van.
1: Elhívtott kávézni?
0: És igen, nem. Múltkor jelen behívtam, és igen, kínáltam kávéval Eszter nénit, és a másik képületből még mindig Gyula bácsi, hogyha odaérkezik csomagom, akkor még mindig áthozza nekem a kedves Gyula bácsi.
1: Gyula bácsánk az faj, az megmaradt.
0: Én azért elmondhatom azt, hogy én nyitott vagyok, de azért vannak nyilván olyan lakók is, akikre nem tudok nyitott lenni, na bocsánat.
1: De nem, ne, figyelj, az a baj, hogy én is nyitott lennék, én nagyon szeretnék egy olyan házba élni egyszer, de még nem történt ez meg sajnos sehol.
0: Közben.
1: Pici, tudom, hogy álmodozó világ ez már, tudom, de régen nem. Elég lenne az, ami nekem gyerekként volt Újpesten. Hogy ismerjük egymást a szomszédokkal, följárunk egymáshoz, ismerem a gyerekeket, már mint gyerek voltam, és azért ismertem a gyerekeket, hogy följártunk egymáshoz játszani, az anyukáink összeültek kávézni, mit tudom én ilyen világot szeretnék újra, ilyen szomszédolást, hogy most is lenne olyan szomszéd, akihez át tudok kopogni jó szájízzel, hogy szia, ne haragudj, már bezárt, már alattunk itt a spár, nincsen véletlenül, mit tudom én, élesztőd, mert asszony süt, vagy érted? Ilyet
0: mondok
1: szeretnék.
0: Vidéken, amikor oda költözik melléd egy család, és mondjuk van 4 kutyája, és ugatnak egymás a nyakra főre, vagy oda költöznek.
1: Nem, azt mondtam, hogy ott kolbászból van a kerítés.
0: És disznókat, vagy tyúkokat, és jönnek a legyek. Figyelj, csak egy kettő darab kis csirkénk volt anyunál, 2 darab kis kapirgáló. Olyan legyek érkeztek meg a 2 csirkével, pedig minden nap takarítottuk az olyukat, és minden nap odafigyeltük, de azzal a 2 csirkével, hogy azt mondta a szomszéd, akivel jóba vagyunk, és szeretjük, hogy szabaduljatok meg tőlük. Könyörögve kérünk benneteket, mert a 5:30-os kakas kukorékolást nem bírjuk, úgyhogy végül is lekerültek egy tanyára, tehát, hogy így a húsvéti kis csirkék átalakultak, transformálódtak kakasokká, úgyhogy aztán végül igen, elkerültek tőlünk, na.
1: Rémlik ilyen sztori nekem is gyerekkoromból, amikor nagyszüleim is, ők Mátyásföldön laktak, az még bőven Budapest, de már egy ilyen csak kertes házas övezet, és ott is hasonló volt, hogy a petícióval a kakasoktól meg kellett szabadulni, mert konkrétan az utcába, nem a szomszédházba, az utcába volt kakas, és tényleg mikor ott aludtam hétvégén, mamáéknál, tényleg az újpesti millióhöz képest egy kicsit változás volt, hogy egyszer csak fölriadtam, főleg ha meleg volt, nyár volt, nyitva volt ugye éjszakára is az ablak, stb., hogy hallott, hogy kukorékol a kakas. Nyilván mindennek megvan az átka, de én próbálom a pozitív részét ennek nézni, hogy Budapest az már, megmondom az őszintét, hogy talán Budapesten nincs is nagyon olyan ház, ahol ez a szomszéd, visszatérve egy mondat erejéig, ahol ez a nagy szomszéddolás van. Mindenki magának van, rengeteg a külföldi, rengeteg az ilyen bérlő, inkább magukban vannak az emberek, félnek inkább szomszédolni, ki tudja, ki kicsoda, hogyan, mit tudom én. Inkább mindenki. Igen,
0: félnek az emberek, jól mondod.
1: Ugye? Tehát, hogy ma már nem az van, mint régen. Nem. Hogy figyelj már, Gizám, elutazunk a családdal, lemegyünk Balatonra jövő héten, itt a kulcs, locsod már meg a növényeket. Most rá, kire bízod ezt most rá?
0: Most én rámerném Eszter nénire.
1: Na, de most is vele, most haverkodtál vele össze, de legalább összehaverkodtál. Na, most már neked van egy Eszter néni.
0: Nekem van Eszter néni.
1: Nekünk, most ha lenne már növény, és mi, akkor lemegyünk így Zamárdiba, meg itt tudom én bármi, nem is tudnék kihez fordulni.
0: Én
1: nem
0: amúgy
1: is tudnék
0: se. Kihez Nekem fordulni. Hiába lenne növény, ha otthon vagyok se, élné túl.
1: Hát egy másik kérdés, de mindegy is. Na jó, hát egy szó mint száz, ez van. Ezzel le is zártuk a szeptemberi, 2026 szeptemberi adásoknak ezennel vége van. Holnap, mikor már legközelebb jövünk, egy októberi Zsuzsi és Gyuszi fog várni benneteket.
0: Októberi adást fogtok hallani.
1: Így.
0: Na sziasztok!

0: szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Ó, bátya, hova hoztál?
2: Gyere, öcsém. Már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre.
1: Gyere, csak.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Roma diákok vezetik kortársaikat a holokauszt történetében. Látássérült látogatók, hangok és tapintható tárgyak segítségével fedeznek fel egy múzeumot. Budaörsi diákok a kitelepített svábok helyébe képzelik magukat, Pécsen pedig roma fiatalok beszélnek kortársaiknak a roma holokauszról. Ezek a programok elismerést kaptak hétfőn a Szép Művészeti Múzeumban, ahol megnyílt a múzeumok őszi fesztiválja. 9 pécsi gimnazistát készítettek fel arra, hogy végigvezesse kortársait a Porajmosz Roma Holokausz című vándorkiállításon. A Gandhi gimnázium diákjai a Janus Pannonius Múzeum programjában saját hangjukon beszélnek a történelmi tragédiáról a hozzájuk hasonló korú látogatóknak. A Kortársról Kortársnak című résztvételi projekt hétfőn múzeumpedagógiai nívódíjat kapott. A fiatalok felkészítése a múzeum és az amszterdami Anne Frank alapítvány együttműködésével valósult meg. Szintén nívódíjjal ismerték el a Miskolci Hermann Otto Múzeum láthatáron túl inkluzív utazás a Hermann Otto Múzeumban című kezdeményezését is. Munkatársai látássérült emberekkel együtt dolgozták ki a foglalkozásokat. A résztvevők hangok, illatok, tapintható tárgyak és beszélgetések segítségével fedezik fel a gyűjteményt. A díjátadón elhangzott laudáció szerint 3 különböző témájú foglalkozáson összesen 175 látássérült látogató vett részt. A program már a tervezéskor figyelembe vette, mit szeretnének megtapasztalni azok, akiknek készült. A budaörsi helytörténeti gyűjtemény Mindent hátrahagyni című nívódíjas foglalkozása az iskolába viszi a múzeumot. A diákok egy-egy budaörsi sváb család helyébe kerülve követik végig az 1946-os kitelepítéshez vezető eseményeket. Döntéseket hoznak, mérlegelnek, majd személyes sorsokon keresztül ismerik meg, mit jelentett az otthon, a ház és a felhalmozott javak elvesztése. A foglalkozás a Gyűjtemény Bőrönd Múzeum nevű iskolákba utazó programjához tartozik. A 4. múzeumpedagógiai nívódíjat a Ferenci Múzeumi Centrum Inkluzív Családi Délelőtt című programja kapta. Ez szerint a 10 alkalommal megtartott foglalkozásokon különböző igényű gyermekek és családok fedezhették fel együtt a kiállításokat. A szervezők a segédanyagokat és a feladatokat is a résztvevőkhöz igazították, köztük látássérült, hallássérült emberekhez, valamint hátrányos helyzetű családokhoz. Fesztivált szervező Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója Cseri Miklós a kutatással alátámasztott múzeumi tudás jelentőségéről beszélt. Arra figyelmeztetett, hogy a tárgy önmagában még nem mond el mindent, a hozzá kapcsolódó történet hitelességéért a kutatás és a múzeumi szakemberek felelnek. A Szép Művészeti Múzeum főigazgatója pedig azt érzékeltette, milyen nagy része lett a múzeumpedagógia az intézmények mindennapi munkájának.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

én.

0: Rádiódik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, szeptember utolsó napján, 30-án. Baranyi Tamás vagyok. A mai napon a jeromosokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, ami egy igen ritka férfi név, egyébként görög eredettel rendelkezik, és azt jelenti, hogy szent nevű. S ha már a név szentségéről, magáról a névről van szó, az emberiség történetében a névadás még a kezdetek kezdetén azért vált szükségessé, mert az embereknek meg kellett különböztetniük egymást egy kicsi közösségben. Ki kicsoda, ki hová tartozik, kinek mi a szerepe, és valami módon meg tudták egymást nevezni az élelemszerzés a vadászat közben, tehát stratégiai szempontból is fontos volt, és hogy veszély esetén jelezni tudjanak egymásnak. Az ősközösségekben a név sokszor a születés körülményeit, valamilyen testi jellemzőt, egy viselkedést jellemző állatot, vagy egy fontos eseményt idézett, a féle azonosító címke volt. A testi adottságok alapján hasonlóképpen fejezhették ki magunkat, mint mi sokszor. Ilyen neveket ismerhetünk mi is, mint hogy Néma, Sánta, Nyomorút, Dilaj, hogy más megnevezést ne is mondjak. Tudod, ahogy a tatádat hívták annak idején. S most nézzük az időjárást, előtte pedig következik a budapesti útinform. Egyirányosítják a 14. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. Lezárták a külső sávot a 8. kerületben a Vajda Péter utcában, kifelé a Villám utca után, aszfaltozás miatt. Szintén lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsatérnél a Kőbányai út előtt, gázvezeték javítás miatt. A 14. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Szintén a 11. kerületben a Balatoni úton a Tanító és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok burkolatjavítás miatt. Útszűkületre is készülhetnek a 13. kerület Gogol utcájában közlekedők, mégpedig a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben egy másik útszűkületen is át kell, hogy hajtsanak, a Pannonia utcában közlekedők, mégpedig a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. És pillancsunk rá az időjárásra. A nap folytatásában zavartalanul napos időre számíthatunk. Felhőszinte egyáltalán nem lesz fölöttünk, így kellemes napfényes őszi meleg napunk lesz 26 fokos maximummal. Amitől az ősznek megfelelően már a kora este órákban elköszönünk, este 6-kor 21 fokkal, 8-kor 16, 10 órakor 15, éjfélkor pedig 14 fok lesz. S holnap hajnalban 11 fok frissíti azok.

akik korán kelnek. Csütörtökön és pénteken hasonló meleg időben lesz részünk, 25 fokos maximummal. Holnap egy picit felhős, de csapadékmentes, pénteken pedig újra a zavartalan napsütéssel.

0: jött a kérések és kívánságok ideje.
1: Bódik Kívánságshow. 100.3 Rádiódik.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Legyen mindenkinek kellemes délutánja ebben a ragyogó időben, Baranyi Tamás vagyok. Nekem valahogy úgy tűnik, hogy tegnap előtt kezdődött az iskola, éppen hogy elindult a szeptember, már is véget ér. Az élet bizony halad tovább, mi vagyunk azok, akik időnként elakadunk benne. Szeptember 30-a van szerda, és Jeromos névnapja, és azt jelenti, hogy szent nevű. Az emberiség történetében a név nagyon hamar több lett egy egyszerű megnevezésnél. Szimbolikus jelentést kapott. A név összekötötte az embert a rokonságával, a klánjával, az őseivel, a hiedelmeivel. És mindezt bele lett pakolva a névbe. Az is érdekes, hogy nagyon korán alakult ki, hogy két megnevezéssel éltek egy-egy személy esetében. Volt az a megszólítás, amit szemtől szemben használtak, s volt egy olyan másik, amit a többi ember egymás között használt a másik megnevezésére. Ez mondjuk ma így néz neki. A szemtől szembeni megszólítás így hangzik: drága jószívű Pistikém. Az egymás közti pedig: szóljatok már a Zsiván Pityunak, hogy... Szóval kétféleképpen hívták és nevezték egymást az emberek szinte már a kezdetektől. És most nézzük az időjárást, előtte pedig következik a budapesti útinform. Egyirányosítják a 14. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. Lezárták a külső sávot a 8. kerületben a Vajda Péter utcában, kifelé a Villám utca után, aszfaltozás miatt. Szintén lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt, gázvezeték javítás miatt. A 14. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Szintén a 11. kerületben a Balatoni úton a Tanító és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok burkolatjavítás miatt. Útszükületre is készülhetnek a 13. kerület Gogol utcájában közlekedők, mégpedig a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben egy másik útszükületen is át kell, hogy hajtsanak, a Pannonia utcában közlekedők, mégpedig a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. Nézzük, mi vár ránk a folytatásban az időjárást illetően. A nap folytatásában zavartalanul napos időre számíthatunk. Felhő szinte egyáltalán nem lesz fölöttünk, így kellemes napfényes őszi meleg napunk lesz 26 fokos maximummal. Amitől az ősznek megfelelően már a kora este órákban elköszönünk, este 6-kor 21 fokkal, 8-kor 16, 10 órakor 15, éjfélkor pedig 14 fok lesz. S holnap hajnalban 11 fok frissíti azokat, akik korán kelnek. Csütörtökön és pénteken hasonló meleg időben lesz részünk 25 fokos maximummal. Holnap egy picit felhős, de csapadékmentes, pénteken pedig újra a zavartalan napsütéssel.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Magyarország talpra állítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érrek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon és tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A piros lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába, ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kúspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Szép, jó hangulatú, napfényes délután kívánok mindenkinek. Az igaz, hogy az utóbbit kívánom sem kellene, hiszen zavartalan napsütésben van részünk. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember utolsó napja, 30-a, egy szerdai napra esett, mikor is a jeromosokat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. Nevük görög eredetű, és jelentése szent nevű. S ha már a név szentségéről, magáról a névről van szó, sok kultúrában a névnek mágikus ereje volt, olyannyira, hogy titokban is tartották néha. A titkos név gondolata abból indult ki, hogy a név nem csupán címke, hanem maga az ember lényege. Emiatt néhány népnél tényleg volt egy hétköznapi név, amit bárki használhatott, és egy másik név, a valódi név, amit nem vertek nagy dobra. Nem arról van szó, hogy sosem nevezték meg így őket, hanem hogy az igazi névhez való hozzáférés korlátozott volt. Csak a belső körbe tartozókkal osztották meg. Szűk családi kör, házastárs, vagy nagyon közeli, talán a legjobb barát tudhatta az igazi nevet. Mert a hiedelmük szerint, aki az igazi nevét tudja a másik embernek, az ismeri, tudja őt, s aki valamit vagy valakit megismert, afölött valamilyen módon a nevét kimondva hatalmat nyerhet, átkot szórhat rá, vagy kapcsolatba léphet a szellemi lényegével. Az ókori civilizációkban a névadás sokkal rétegzettebb volt. A mezopotámiai nevekben például gyakran istenekre utaltak, így a névalak mint egy védelmi pecsét is funkcionált. Isten oltalmába volt ajánlva ezzel a névvel az illető. A névnek ilyenfajta jelentése egyébként a keresztény kultúrkörben is létezik. Korábban az egyiptomiak a halál utáni élethez is kötötték a nevet, ezért a név megőrzése szó szerint létkérdés volt. Miért? Ugyanis ez a gondolat az egyiptomiaknál különösen erős és sajátos volt. Az emberi létezés több részből állt szerintük, és ezek egyike volt a név, amit úgy neveztek, hogy Ren. Robert Elemér Nóra. Ren. Úgy hitték, amíg a neved fennmarad, kimondják, leírják, addig te magad is valamiképp tovább létezel. Ezért vésték fel a sírokra, szobrokra a neveket, és ezért volt akkora csapás, ha valakinek a nevét lekaparták, vagy kivésték a feliratból. Az nem csak egy emlékrongálás volt, hanem a túlvilági létének a veszélyeztetése. Szóval itt tényleg szó szerint vett létkérdésről beszélhetünk. S most nézzük az időjárást, előtte pedig következik a budapesti útinform. Egyirányosítják a 14. kerületben a Karinthy-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. Lezárták a külső sávot a 8. kerületben a Vajda Péter utcában, kifelé a Villám utca után, aszfaltozás miatt. Szintén lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában.

úton, a Mázsatérnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítás miatt. A 14. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Szintén a 11. kerületben a Balatoni úton a Tanító és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok burkolatjavítás miatt. Útszükületre is készülhetnek a 13. kerület Gogol utcájában közlekedők, mégpedig a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben egy másik útszükületen is át kell, hogy hajtsanak, a Pannónia utcában közlekedők, mégpedig a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. És pillancsunk rá az időjárásra. A nap folytatásában zavartalanul napos időre számíthatunk. Felhőszinte egyáltalán nem lesz fölöttünk, így kellemes napfényes őszi meleg napunk lesz 26 fokos maximummal. Amitől az ősznek megfelelően már a kora este órákban elköszönünk, este 6-kor 21 fokkal, 8-kor 16, 10 órakor 15, éjfélkor pedig 14 fok lesz. Holnap hajnalban 11 fok frissíti azokat, akik korán kelnek. Csütörtökön és pénteken hasonló meleg időben lesz részünk 25 fokos maximummal. Holnap egy picit felhős, de csapadékmentes, pénteken pedig újra a zavartalan napsütéssel.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, szeptember utolsó napján, 30-án. Baranyi Tamás vagyok. A mai napon a hieromosokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, ami egy igen ritka férfi név, egyébként görög eredettel rendelkezik, és azt jelenti, hogy szent nevű. S ha már a név szentségéről, magáról a névről van szó, az emberi névvel kapcsolatban talán érdekes lehet, hogy a rómaiaknál jelenik meg széles körben a három név rendszere, azaz egy előnév, ez a keresztnév, aztán volt a nemzetségnév, majd a családág neve. Tehát ez teljesen elhelyezte őt. És ez a társadalmi struktúrát, a berendezkedést is tükrözte, megmutatta, ki hova tartozik, mi a státusza. Ezzel párhuzamosan a név mindig hordozott egy történetet arról, hogy kik vagyunk. Gondoljunk csak bele, amikor megnevezünk valakit mondjuk, és elmondjuk, hogy melyik családból való, kinek a fia gyereke, az az ő története. Az egész családnak van egy vonulata, egy története, és ez az illető ebbe a történetbe állt bele. Azonosítjuk őt a családja történetével. Ami kicsit különösebben érdekes, hogy a nyilvános nevek adása mindig közösségi aktus volt. A közösség hagyta jóvá a neveket. Nem csak a szülők döntése, hanem egy társadalmi jóváhagyás is kellett hozzá. Mert a névnek illeszkedni kellett a törzs vagy klán életfelfogásához, ünnepeihez, gondolkodásmódjához vagy erkölcsi keretrendszeréhez. A nevet akkor fogadták el, és ezzel fogadták be a közösségbe az illetőt, ha illeszkedett az ő kultúráikhoz és mindahhoz, amit fel. Soroltam. Talán ez az egyik oka, hogy a nevek ma is folyamatosan változnak a kultúrával, hittel, hatalmi rendszerrel, sőt, a divattal együtt. Az emberiségben a névadás egy folyamatos élő lüktető történet, az egyik legelevenebb dolog a történelemben. És most nézzük az időjárást, előtte pedig következik a budapesti útinform. Egyirányosítják a 14. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. Lezárták a külső sávot a 8. kerületben a Vajda Péter utcában, kifelé a Villám utca után, aszfaltozás miatt. Szintén lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt, gázvezetékjavítás miatt. A 14. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Szintén a 11. kerületben a Balatoni úton a Tanító és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok burkolatjavítás miatt. Útszükületre is készülhetnek a 13. kerület Gogol utcájában közlekedők, mégpedig a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben egy másik útszükületen is át kell, hogy hajtsanak, a Pannonia utcában közlekedők, mégpedig a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. Nézzük, mi vár ránk a folytatásban az időjárást illetően. A nap folytatásában zavartalanul napos időre számíthatunk. Felhő szinte egyáltalán nem lesz fölöttünk, így kellemes napfényes őszi meleg napunk lesz 26 fokos maximummal. Amitől az ősznek megfelelően már a kora este órákban elköszönünk, este 6-kor 21 fokkal, 8-kor 16, 10 órakor 15, éjfélkor pedig 14 fok lesz. S holnap hajnalban 11 fok frissíti azokat, akik korán kelnek. Csütörtökön és pénteken hasonló meleg időben lesz részünk, 25 fokos maximummal. Holnap egy picit felhős, de csapadékmentes, pénteken pedig újra a zavartalan napsütéssel.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A békési cigány vendéglő nyerte a Pacal BL-t. Lezajlott a Pacal turista oldal által meghirdetett Pacal BL döntője. A fináléba a Zamárdi Balázs Bisztró és a békési Kira vendéglő jutott be. A döntőben szavazni akár csak a korábbi szakaszban a vendéglőkhöz tartozó emoji bejelölésével lehetett. Az internetes szavazásoknál gyakori jelenség, hogy tulajdonképpen már az elején kialakul egy tendencia, elhúz az egyik fél, és az eredmény később sem változik. A Pacal BL döntőjében borult ez a hagyomány, a szavazási versenyben hol az egyik, hol a másik fél vezetett. Mind a Balázs Bisztró vezetője, Mészáros Balázs, mind a Kira vendéglő vezetője, Ásós Géza a mérkőzés délutánján is üzenetben fordult az oldalukat kedvelőkhöz, hogy szavazatukkal növeljék az esélyeiket. Nem mulasztották el egymást is üdvözölni, a pacalfőzők világát ugyanis szoros barátság köti össze. Nem csak a Pacal útlevél, amelyen jelenleg 10 étterem szerepel, hanem nagyon sok személyes találkozás is hozzájárult ennek a barátságnak a kialakulásához. A döntő délutánján, amikor még nem lehetett tudni, melyik csapat kerül ki győztesen a szoros küzdelemből, Vastag Balázs, a Pacal turista vezetője nem csak a fináléról, hanem a Pacal BL egészének jelentőségéről is beszélt. Ez a Pacal BL önmagában nem csak egy verseny, és nem csak egy szimpátia szavazás, hanem egy olyan misszió része, amely bekívánja mutatni a magyarországi pacal fogyasztást, illetve felhívja a figyelmet azokra a helyekre, ahol érdemes pacalt fogyasztani. A Kira vendéglői lett a trófea. Hatalmas, fordulatos csata végül a Kira vendéglő az ország első cigány vendéglőjének győzelmével zárult. A békési vendéglő 3736, a Zamárdi Bisztró pedig 2894 szavazattal zárt. Érkezett még 5 semleges, egyik csapat mellett sem állást foglaló ölelés emoji is, ők nem szavaztak, csak szeretetüket küldték. Ásós Géza szerint léleksimogató volt a békésiek támogatása. Ásós Géza a győzelem után élő bejelentkezésben mondott köszönetet mindenkinek, aki szavazott a döntőben, azoknak is, akik a Balázs Bisztrót támogatták. Gyerekek, az Isten áldjon meg mindenkit, aki szavazott, akár ránk, akár Balázsra. Rendkívül hálás vagyok mindenkinek, nagyon szépen köszönöm. Különösen sokat jelentett számára a békésiek támogatása, mint mondta, korábban sokszor úgy érezte, hogy a helyiek egy része lekezelően tekint rá, itt van a Géza, kit érdekel, a verseny azonban más tapasztalatot hozott. Nagyon sok békési szavazott ránk, léleksimogató volt látni, élőben követni és csodálkozni, hogy na hát, ő is, meg ő is, és ő is szavazott. Olyan is, aki még soha nem tette be a lábát az étterembe, ezt nagyon fontos dolognak tartom, mert azt hittem, hogy ez a fajta empátia már kihalt. Nyilatkozta. Géza a győzelem mellett természetesen a döntő másik résztvevőjéről, Mészáros Balázsról és a csapatáról sem felejtkezett meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: Hippodrom.
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Legyen mindenkinek kellemes délutánja ebben a ragyogó időben, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 30-a van szerda, és Jeromos névnapja. Nevű görög eredetű, és jelentése szent nevű. S ha már a név szentségéről, magáról a névről van szó, a nomen est omen latin kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy a név előjel, vagy nevében a sorsa. Tehát a név egyben hordoz valami sorsszerűt, vagy jellemzőt az emberről. Magyarán a név gyakran árulkodik, szerencsét hoz, vagy jelez valamit előre. Nomen est omen, a név nem csak egy címke, hanem az ember sorsával, lényegével van szoros összefüggésben. A keresztényeknél is megjelent az a jelenség, nem volt általánosan elterjedt, de kimutatható, hogy bizonyos emberek a keresztény hitre térve új nevet vettek föl. Az új név felvétele a kereszténységben azt jelképezi, hogy az ember valamilyen módon hátrahagyja a régi életét, és egy teljesen új életbe kezd. Ez bibliai gyökerű, amikor Ábrámból Ábrahám lett, vagy Jákobból Izrael, vagy az új szövetségben Simonból Péter. Ez mindig azt fejezte ki, hogy valamilyen gyökeres változás állt be az illető életében, és kijelöli a változás módját. Van egy olyan tévedés, amikor azt gondolják, hogy az új szövetségi Pál a korábbi Saulus nevét elhagyva lett Paulus, pedig ez tévedés, neki két neve volt. Volt egy arámi neve, ez volt a Saulus, és volt egy másik, mivel ő római polgár is volt, ez volt a Pál. Aztán később tudatosan elkezdi használni a Pált, ezzel is jelezve, hogy ő nem csak a zsidósághoz van küldve, hanem az egész világ apostola, népek apostola, ahogyan őt emlegetni szoktuk. És most nézzük az időjárást, előtte pedig következik a budapesti útinform. Egyirányosítják a 14. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. Lezárták a külső sávot a 8. kerületben a Vajda Péter utcában, kifelé a Villám utca után, aszfaltozás miatt. Szintén lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsatérnél a Kőbányai út előtt, gázvezeték javítás miatt. A 14. kerületben a Bartók Béla úton, befelé a Somogyi út után, a közúti

forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Szintén a 11. kerületben a Balatoni úton a Tanító és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok burkolatjavítás miatt. Útszükületre is készülhetnek a 13. kerület Gogol utcájában közlekedők, mégpedig a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben egy másik útszükületen is át kell, hogy hajtsanak, a Pannonia utcában közlekedők, mégpedig a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. És pillancsunk rá az időjárásra. A nap folytatásában zavartalanul napos időre számíthatunk. Felhő szinte egyáltalán nem lesz fölöttünk, így kellemes napfényes őszi meleg napunk lesz 26 fokos maximummal. Amitől az ősznek megfelelően már a kora este órákban elköszönünk, este 6-kor 21 fokkal, 8-kor 16, 10 órakor 15, éjfélkor pedig 14 fok lesz. S holnap hajnalban 11 fok frissíti azokat, akik korán kelnek. Csütörtökön és pénteken hasonló meleg időben lesz részünk 25 fokos maximummal. Holnap egy picit felhős, de csapadékmentes, pénteken pedig újra a zavartalan napsütéssel.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép, jó hangulatú, napfényes délután kívánok mindenkinek. Az igaz, hogy az utóbbit kívánom sem kellene, hiszen zavartalan napsütésben van részünk. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember utolsó napja, 30-a, egy szerdai napra esett, mikor is a jeromosokat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. Nevük görög eredetű, és jelentése szent nevű. S ha már itt tartunk, akkor nézzünk egy picit rá, hogy mik is azok a nevek Magyarországon, amit a legjobban szeretünk adni az újszülötteknek az utóbbi időben. Itt van a KSH-nak, vagyis a Központi Statisztikai Hivatalnak egy a Belügyminisztérium nyilvántartási adatai alapján meghatározott jelentése 2025-ből. Ebben az évben a 10 legnépszerűbb fiú név a következő volt. Első helyen állt a Dominik, második az Olivér, harmadik a Milán, ezt követi a Levente, majd a Noel, Marcel, Bence, Benett, szerintem a Benettet a romák nyomták meg, aztán ott van a Máté és a Botond. A lányoknál az első helyen a Hanna állt, 743 lány kapta ezt a nevet 25-ben. Őt követi a Luca, majd a Zoé. Én mindig azt hittem, hogy a Zoé az egy fiú név, most tudtam meg, hogy ez egy lány név. Aztán ott van az Emma, a Léna, az Anna engem, aki a hatodik helyen áll, egy picit meglepett, nem gondoltam, hogy ennyire népszerű név még ma is. Aztán a következő is egy nagy meglepetés volt, aki hetedik helyezett, az Olivia. Kevés Oliviával találkozok, úgy látszik elkerüljük egymást. Ezt követi a Camilla, a Lili, és a tizedik helyen egy igazi olasz név áll, Sofia. És most nézzük az időjárást, előtte pedig következik a Budapesti Útinform. Egyirányosítják a 14. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. Lezárták a külső sávot a 8. kerületben a Vajda Péter utcában, kifelé a Villám utca után, aszfaltozás miatt. Szintén lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt, gázvezeték javítás miatt. A 14. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Szintén a 11. kerületben a Balatoni úton a Tanító és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok burkolatjavítás miatt. Útszükületre is készülhetnek a 13. kerület Gogol utcájában közlekedők, mégpedig a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben egy másik útszűkületen is át kell, hogy hajtsanak, a Pannonia utcában közlekedők, mégpedig a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. Nézzük, mi vár ránk a folytatásban az időjárást illetően. A nap folytatásában zavartalanul napos időre számíthatunk. Felhő szinte egyáltalán nem lesz fölöttünk, így kellemes napfényes őszi meleg napunk lesz, 26 fokos maximummal. Amitől az ősznek megfelelően már a kora este órákban elköszönünk, este 6-kor 21 fokkal, 8-kor 16, 10 órakor 15, éjfélkor pedig 14 fok lesz. S holnap hajnalban 11 fok frissíti azokat, akik korán kelnek. Csütörtökön és pénteken hasonló meleg időben lesz részünk, 25 fokos maximummal. Holnap egy picit felhős, de csapadékmentes, pénteken pedig újra a zavartalan napsütéssel.

0: take a ride, yo. Hazafele megyek a nyolc kerületből, meglátok itt járni nézve félköz. Megszólulnak egyszer, mi a baj a baby, valami nem...
1: 100.3 Rádió. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemző szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A rendőrök nagyértékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jó hiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 szemét vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
3: Egyirányosították a Podmanicki utcát az Ötvös utcától a Teréz körútig, illetve a Bartók Béla úton befelé a forgalmat a Somogyi út után a villamos sinekre terelték. Útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt, illetve szakaszos lezárás nehezíti a közlekedést a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között. Le van zárva a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál is le van zárva a fél útpálya, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, valamint le van zárva egy sáv a Bihari utcában a Kőbányai út előtt. Szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között, valamint le van zárva a Tibavár utca is, és hátfélpályás lezárásra kell készülni a Dagály utcában a Jakab József utcánál és a Gogol utcában a Váci út közelében. Mindenki óvatosan, türelmesen, megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is lehetünk egy kicsit ügyesebbek. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
3: A mai szerdánkon száraz és zavartalanul napos időre számíthatunk országszerte. Napközben azért többfelé élénk lesz a keleti, délkeleti szél, de 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Igaz, hogy a reggel csípős, a délután pedig gyakorlatilag szinte egy szauna, tehát ez az időszak pontosan minden évben ugyanilyen.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Ez itt továbbra is a 100.3 Rádiódik Bódik Kívánság Show című délutáni élő kívánság műsora, melyben minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy hát nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, és hát ezzel együtt értelemszerűen teljesítem is az újabb kívánságot, melyet Kovács Ibolyától kaptam, így szól az üzenet. Szép napot kívánok, Kovács Ibolya vagyok. Olivérnek, az életem értelmének küldenék egy dalt Gabitól, rád bízom. Na hát akkor, mivel a Kovács Ibolya ennyire nagyon szereti a drága szíve választottját, az Olivért, már el is indítom a Magadnak Hazudhat című slágerét. Gabi.

Adi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0630303030. Ide várom a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Viszont mindehhez, hogy ez létrejöjjön, szükségem van rátok is, hiszen kéne kapjam az SMS-eket, illetve a betelefonálásokat, tehát a zenei kívánságokat, szóval röviden és tömören kövessétek dia példáját, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és írjatok például egy SMS-t, ahogy Dia is tette, így szól a kívánsága. Sziasztok, Dia lennék. Férjemnek üzenek Daginak, hogy köszönöm ezt az érzést, amit kaptam tőle, nagyon szeretem őt is, vigyázzom magára. Egy jó kis hallgatót köszönöm, Puszi Rádió Dick. Hát sajnos hallgatót kajakra nem fogok tudni lejátszani, elvégre azért csak egy délutáni főműsoridős kívánságműsorról van szó, tehát ilyenkor pörgés van, jókedv, hangulat, vége a melónak, végre jön az élet, viszont a kívánságot azért csak teljesítem, úgyhogy legyen egy kompromisszum. Hújjatok levelek a Király család előadásában, hallgatóval kezdődik, de mégis utána beindul, úgyhogy gyut is, marad is, a kecske is jól lakott, és mégis maradt egy kis káposzta. Szóval sok szeretettel akkor a Király Family Dia kérésére, drága férjének, Daginak.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digi.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: Egyirányosították a Podmanicki utcát az Ötvös utcától a Teréz körútig, illetve a Bartók Béla úton befelé a forgalmat a Somogyi út után a villamos sinekre terelték. Útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt, illetve szakaszos lezárás nehezíti a közlekedést a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között. Le van zárva a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál is le van zárva a félútpálya, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, valamint le van zárva egy sáv a Bihari utcában a Kőbányai út előtt. Szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között, valamint le van zárva a Tibavár utca is, és hátfélpályás lezárásra kell készülni a Dagály utcában a Jakab József utcánál és a Gogol utcában a Váci út közelében. Vezessen mindenki óvatosan, türelmesen, megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is lehetünk egy kicsit ügyesebbek. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon száraz és zavartalanul napos időre számíthatunk országszerte. Napközben azért többfelé élénk lesz a keleti, délkeleti szél, de 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Igaz, hogy a reggel csípős, a délután pedig gyakorlatilag szinte egy szauna, tehát ez az időszak pontosan minden évben ugyanilyen.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Október 1-től a vármegyéket megyénekkel ismét nevezni, azonban a tényleges ügyintézésben a NAV-nál csak később állnak át a régi új szóhasználatra. Igen, amúgy Magyarországon az ilyen elengedhető, elenyésző, fölösleges dolgok, illetve hírek mindig olyan felkavarodást okoznak, hogy minthogyha mondjuk, mit tudom én, feltámadt Michael Jackson, vagy mondjuk Jézus másodjára is visszatért a földre, na ugyanekkora dolgokat vált ki Magyarországon az, hogy most vármegyének hívjuk, vagy csak simán megyének. Tehát csak kérdezek én valamit. Hogyha valaki mondjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származik, akkor úgysem fogja azt mondani, amikor megkérdezik, hogy honnan származol, hogy én Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből származom, azon belül is inkább a Bereg, tehát hogy úgyis mindenki annyit mond, csak hogy Szabolcsból jöttem. Úgysem fogja végigmondani, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. Sőt, mondok egy jobbat, amikor mondjuk régen Csongrád megye volt Csongrád megye, most meg már Csongrád, Csanád, vármegye, meg mindenféle plusz dolgok szinte már, akkor is mindenki annyit mondott, csak hogy Csongrádból jöttem. Tehát, hogy mondjuk arra írták volna át a megyéket, hogy mondjuk Banán, nem arra, hogy vármegye, akkor is mindenki ugyanúgy azt mondta volna tovább, hogy Csongrád megye, nem az, hogy Csongrád, Csanád, Banán. Tehát, hogy tök mindegy, hogy mire nevezik át, úgyis mindenki annyit mond lazán, hogy Zala megye, Bács-Kiskun megye, senki sem használta szerintem a vármegye kifejezést az elmúlt hónapokban, években, úgyhogy nem is tudom, hogy miért kellett amúgy így átváltoztatni, illetve hogyha már át is lett változtatva, akkor miért kell vissza? Ez pontosan ugyanolyan, mint mondjuk, hogy most van ez a óra visszaállítás mizéria. Most annak is. Mi értelme van? Kérdezem én. És nagyon szépen kérek valakit, hogyha ezt most hallja és tudja a választ, hogy kulturált, intelligens, normális módon írja már meg nekem SMS-be, vagy pedig a közösségi médián írja már meg nekem privátba, hogy miért kell az óra átállítást megcsinálni minden évben oda és minden évben vissza. Semmi értelme nincs. Úgyis ugyanannyi lesz az idő. Tegyük fel, hogy mondjuk 17 óra helyett 16 órát ír ki. Na most, hogyha azt írjuk oda, hogy 72 óra, ugyanúgy 16 óra lesz. Tehát átállítjuk az órát mondjuk 55 órával előrébb, úgyis nem változtat a tényen, hogy az lesz. Mindegy, eltértünk a tárgytól. A lényeg, hogy a NAV területi közigazgatási szerveit ezentúl megyei adó és vámigazgatóságoknak, illetve röviden megyei igazgatóságnak nevezik majd. Az érintett szervek névtábláit folyamatosan cserélik majd, értelemszerűen az új táblák elkészülésének ütemében. De most visszatérek ezekre a vármegye mizériákra, tehát, hogy amikor valaki Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből származik, miért mondaná azt, hogy hát én Abaúj megyéből jöttem, vagy én Zemplén megyéből jöttem, vagy én Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből jött. Úgyis mindenki annyit mond, hogy Borsod. Tehát, hogy se több, se kevesebb. Nem is értem, hogy miért kell ennek ekkora feneket keríteni. Most viszont, hogy ezt a rettenetesen izgalmas témát megbeszéltük, következzen végre az, amiért amúgy hallgatnátok a rádiót, a zene.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show az.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0630303030. Erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig csak is kizárólag a tiétek vagyok. Ez azt jelenti a valóságban, hogy a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ahhoz képest, amennyi egy 3 órányi műsoridőbe csak úgy bele tud férni, úgyhogy nem is rabolom tovább az időt, teljesítem is az újabb kívánságot, melyet Szabolcstól kaptam nem olyan rég, így szól. Sziasztok, Szabolcs vagyok, a 7. kerületből. A szépséges feleségemnek, a Zsaninak szeretnék küldeni egy dalt, mégpedig Vargam Imitől, A szép asszonyom van nekem. Köszönöm szépen, legyetek áldottak, szerencsések. Hát nagyon szépen köszönjük az áldást, viszont kívánom én is a Rádiódik, illetve az egész Dik Média nevében, és akkor szóljon sok szeretettel Varga Imi és Aranyszemek Dani duettje Szabolcs kérésére, élete szíve választottjának.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi kívánságshow a 100.3 Rádió Dikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
2: Egy A betűt, vusta.
1: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza?
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Roma diákok vezetik kortársaikat a holokauszt történetében. Látássérült látogatók, hangok és tapintható tárgyak segítségével fedeznek fel egy múzeumot. Budaörsi diákok a kitelepített svábok helyébe képzelik magukat, Pécsen pedig roma fiatalok beszélnek kortársaiknak a roma holokausztról. Ezek a programok elismerést kaptak hétfőn a Szép Művészeti Múzeumban, ahol megnyílt a múzeumok őszi fesztiválja. 9 pécsi gimnazistát készítettek fel arra, hogy végigvezesse kortársait a Porajmosz Roma Holokausz című vándorkiállításon. A Gandhi gimnázium diákjai a Janus Pannonius Múzeum programjában saját hangjukon beszélnek a történelmi tragédiáról a hozzájuk hasonló korú látogatóknak. A Kortársról Kortársnak című résztvételi projekt hétfőn múzeumpedagógiai nívódíjat kapott. A fiatalok felkészítése a múzeum és az amszterdami Anne Frank alapítvány együttműködésével valósult meg. Szintén nívódíjjal ismerték el a Miskolci Hermann Otto Múzeum láthatáron túl inkluzív utazás a Hermann Otto Múzeumban című kezdeményezését is. Munkatársai látássérült emberekkel együtt dolgozták ki a foglalkozásokat. A résztvevők hangok, illatok, tapintható tárgyak és beszélgetések segítségével fedezik fel a gyűjteményt. A díjátadón elhangzott laudáció szerint 3 különböző témájú foglalkozáson összesen 175 látássérült látogató vett részt. A program már a tervezéskor figyelembe vette, mit szeretnének megtapasztalni azok, akiknek készült. A Budaörsi helytörténeti gyűjtemény Mindent hátrahagyni című nívódíjas foglalkozása az iskolába viszi a múzeumot. A diákok egy-egy budaörsi sváb család helyébe kerülve követik végig az 1946-os kitelepítéshez vezető eseményeket. Döntéseket hoznak, mérlegelnek, majd személyes sorsokon keresztül ismerik meg, mit jelentett az otthon, a ház és a felhalmozott javak elvesztése. A foglalkozás a Gyűjtemény Bőrönd Múzeum nevű iskolákba utazó programjához tartozik. A 4. múzeumpedagógiai nívódíjat a Ferenci Múzeumi Centrum Inkluzív Családi Délelőtt című programja kapta. Eszerint a 10 alkalommal megtartott foglalkozásokon különböző igényű gyermekek és családok fedezhették fel együtt a kiállításokat. A szervezők a segédanyagokat és a feladatokat is a résztvevőkhöz igazították, köztük látássérült, hallássérült emberekhez, valamint hátrányos helyzetű családokhoz. Fesztivált szervező Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója Cseri Miklós a kutatással alátámasztott múzeumi tudás jelentőségéről beszélt. Arra figyelmeztetett, hogy a tárgy önmagában még nem mond el mindent, a hozzá kapcsolódó történet hitelességéért a kutatás és a múzeumi szakemberek felelnek. A Szép Művészeti Múzeum főigazgatója pedig azt érzékeltette, milyen nagy része lett a múzeumpedagógia az intézmények mindennapi munkájának.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Egyirányosították a Podmanicki utcát az Ötvös utcától a Teréz körútig, illetve a Bartók Béla úton befelé a forgalmat a Somogyi út után a villamos sinekre terelték. Útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt, illetve szakaszos lezárás nehezíti a közlekedést a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között. Le van zárva a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál is le van zárva a fél útpálya, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, valamint le van zárva egy sáv a Bihari utcában a Kőbányai út előtt. Szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között, valamint le van zárva a Tibavár utca is, és hátfélpályás lezárásra kell készülni a Dagály utcában a Jakab József utcánál és a Gogol utcában a Váci út közelében. Vezessen mindenki óvatosan, türelmesen, megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is lehetünk egy kicsit ügyesebbek. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai szerdánkon száraz és zavartalanul napos időre számíthatunk országszerte. Napközben azért többfelé élénk lesz a keleti, délkeleti szél, de 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Igaz, hogy a reggel csípős, a délután pedig gyakorlatilag szinte egy szauna, tehát ez az időszak pontosan minden évben ugyanilyen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádiódik. A 100.3 Rádiódik SMS és a telefonszáma továbbra is 06303030100. Ide várom a zenei kívánságaitokat, mint SMS, mint betelefonálás formájában, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak bele tud férni a napi 3 órányi bruttó műsoridőbe, és azért ez így kimondva soknak tűnik, de hogyha levonjuk belőle a zenéket, az átvezetőket, a reklámokat, a híreket, a közszolgálati blokkot, akkor mindjárt kijön, hogy nem is olyan nagyon rengeteg sok kívánság fér bele a műsorba, úgyhogy ne habozzatok, mondjátok meg nekem, hogy mi a ti szívetek vágya, én pedig a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a most következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Andortól, így szól. Szia, egy számot szeretnék kérni a barátnőmnek, Andor voltam. Köszönöm szépen. Na hát akkor a kedves Andor, hát fogalmazhatnám úgy is, hogy élete szerelmének fog szólni a dal. Sajnos valamilyen úton, módon valamiért nem írta meg nekem az Andor, hogy hívják a kedves barátnőjét, legalább egy keresztnevet írjatok ilyenkor nyugodtan. Megígérem, hogy nem fogok visszaélni az ilyen GDPR, meg adatvédelmi nem tudom milyen dolgokkal. Ha apámnak küldöm a dalt, helyett azt írjátok, hogy apámnak, Krisztiánnak küldenék egy dalt, higgyétek el, hogy úgy sokkal szívhez szólóbb. Most viszont akkor következzen Andor kívánsága, melyet a drága kedves párjának fogok most elindítani, Aranyszemektől a My Baby című slágerüket.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

továbbra se kíméljetek meg a zenei kívánságaitoktól, kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és várom a zenei kívánságokat SMS vagy pedig betelefonálás formájában, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig csak és kizárólag a tiétek vagyok, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak kitelik tőlem, amennyit csak bele tud férni a műsoridőbe, úgyhogy nem is rabolnám tovább a mi drága kis időnket, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, Krisztián vagyok, és a páromnak, Edinának szeretnék kedveskedni egy számmal, és ezzel a dallal szeretném kifejezni, hogy mennyire szeretem, és mennyire hálás vagyok neki az elmúlt 4 évünkért. Na hát akkor Krisztián kérésére Edinának, élete szerelmének az elmúlt 4 év emlékéért és békességéért, valamint szeretetéért fog szólni a most következő dal. Kék a teme, Alta Tupa Delű, T-Boss és Ifjabik Csóré Béla Kék a szeme című újragondolása, feldolgozása, ha lehet így megfogalmazni, de én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ezt a kiváló dalt új köntösbe öltöztették. Hallgassuk is meg!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódíkben.

0: Közlekedési hírek.
1: Egyirányosították a Podmanicki utcát az Ötvös utcától a Teréz körútig, illetve a Bartók Béla úton befelé a forgalmat a Somogyi út után a villamos sinekre terelték. Útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt, illetve szakaszos lezárás nehezíti a közlekedést a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között. Le van zárva a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál is le van zárva a fél útpálya, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, valamint le van zárva egy sáv a Bihari utcában a Kőbányai út előtt. Szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között, valamint le van zárva a Tibavár utca is, és hátfélpályás lezárásra kell készülni a Dagály utcában a Jakab József utcánál és a Gogol utcában a Váci út közelében. Mindenki óvatosan, türelmesen, megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is lehetünk egy kicsit ügyesebbek. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon száraz és zavartalanul napos időre számíthatunk országszerte. Napközben azért többfelé élénk lesz a keleti, délkeleti szél, de 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Igaz, hogy a reggel csípős, a délután pedig gyakorlatilag szinte egy szauna, de hát ez az időszak pontosan minden évben ugyanilyen. A sokat mobilozó szülők saját gyermekük nyelvi fejlődését gátolják egy friss kutatás szerint. Sok kisgyermekes szülő tapasztalhatta már, hogy a gyermeke nyugtalanná válik, ha anyu vagy apu a telefon után nyúl, mintha csak azt próbálná jelezni, hogy figyelmet kérnék. A Psychology Today magazinban megjelent szakcikkben Sarah M. Coyne, a Brigham Young Egyetem humán fejlődésével foglalkozó professzora arra a jelenségre hívta fel a figyelmet, hogy a szülők digitális figyelem elterelése miként hátráltatja a gyermekek nyelvi fejlődését, és hogyan rombolja a családi kötelékeket. Hát most amúgy milyen család az, ahol mondjuk egy telefonozás annyira nagyon rombolja azokat a kötelékeket. Tehát, hogyha már egy családnál problémát okoz mondjuk egy kis telefonozás, ott szerintem az a jó, ha minél hamarabb az a kötelék lerombolódik, és akkor nem pazarolják fölöslegesen egymásra az életüket, mert nem is értem, hogy egy telefonozás amúgy miért okozhat problémát egy tinédzser, tehát nekem is volt telefonom, és nem haltam meg tőle, ahogy 20-30 másik osztálytársamnak is, sőt, több száz másik iskolatársamnak is, akikkel így tartjuk a kapcsolatot mondjuk így havi szinten, és én úgy látom, hogy mindenki épp egészséges, agyilag beszámítható, térben és időben orientált mindenki, tehát, hogy például az öcsém is, például a Bódi Rómeó, ő is tableten nevelkedett fel, telefonon nevelkedett fel, gyakorlatilag, tehát nem ilyen meséket nézett, meg esti meséket olvastunk neki, hanem játszott, meg nézett ilyen ismeretterjesztő meg mindenféle érdekes videókat, hogy mondjuk top 10 legfélelmetesebb csúszda a világon, vagy nem tudom, top 10 legvagányabb gól. És akkor ilyeneket néztünk gyerekként mi, vagyis hát ez a generáció, és igazából mindenki teljesen normális, mindenki értelmesebbnél értelmesebb ember, gyerek, úgyhogy nem tudom, hogy egy telefon milyen problémát tud okozni egy gyereknek, de akinek problémát okoz, ott nem csak a telefon fog problémát okozni, hanem igazából szinte minden más is. Mert mondjuk van nekem egy másik öcsém is, a Gyuszika, anyám oldaláról, na most, ha valaki tényleg videójátékmániás és telefonmániás, na akkor az ő, viszont informatikailag annyira brutálisan okos, hogy tényleg a felnőtteket is odaveri, simán újra telepít egy gépet, simán feltör egy kódot, tehát, hogy ő nagyon ott van, nagyon penge agyilag, és ezáltal, mivel fejlesztette magát így az interneten keresztül, annyira okos és annyira értelmes, hogy mondjuk felnőttekkel együtt végbordozik, meg olyan végbord versenyekre jár, ahol felnőttek ellen végbordozik. akkor például kipróbált már nem tudom hány sportot. Tehát, hogy ha valamelyik gyerek visszafejlődik a telefonozástól, akkor ott általában nem a telefon a probléma, hanem inkább a szülői neveltetés szerintem. Úgyhogy mindenféleképpen oda kell figyelni, hogy a gyerek mit és hogyan és mennyit néz, illetve azért az sem igazságos, hogyha mondjuk a szülő rászól a gyerekre, hogy hát kisfiam, ne telefonozzál ennyit egész nap, de közben a szülő ugyanannyit telefonozik, tehát, hogy nem vagyunk előrébb. Ez olyan, hogy mondjuk, hát fiam, ne igyál üdítőt, csak vizet, és közben a szülő issza az üdítőt. Tehát, hogy nem áll össze a kép, akkor tényleg vagy ne telefonozzon senki, vagy pedig nyugodtan hagy telefonozzon mindenki, és mint például az én Gyuszika öcsém, ő például a jövőre ezáltal fel is készült, mert ő jó értelemben kihasználta a technológiai adottságokat, így a 2020-as években. Szóval röviden az van erőltetve mondjuk egy autóról, hogyha beszélünk, ne vezessünk autót, mert meg lehet benne halni. Hát, hogyha nem rendeltetésszerűen használjuk, akkor valóban. És ugyanez igaz, ne telefonozzunk, mert rossz a fejlődésre. Ha nem jól használjuk, akkor valóban rossz. Úgyhogy csak okosan kell élni, agyilag értelmesen, nem úgy, mint egy birka.

0: velem, ne sajnál.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: is forog a föld.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Ez itt továbbra is a 100.3 rádiódik délutáni élő kívánság műsora, a Bódi Kívánság Show. Jó magammal, Bódi Csabi juniorral, a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak kitelik a napi három órányi műsoridőben, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, ha nem vagytok szigyelősök, és megmondhatjátok nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, mint ahogy a kedves Szebi is tette, úgyhogy jöjjön a kívánsága, így szól. Sziasztok, Szebi vagyok, szeretnék kérni egy számot Makula Kincsótól, a Santalánát, a barátomnak, tőlem, Ádinak, Melóból, haza felé. Na hát akkor szóljon sok szeretettel Szebi kérésére a drága kedves barátjának, Ádámnak, Makula Kincsó, ugyanis a Melóból tartanak hazafelé, és képzeljétek már el, hogy ez az Ádám nevezeti úriember milyen munkát vágott le a mai nap folyamán, hogyha a Szebi képes volt ezért külön írni a 100.3 rádiódiknek, úgyhogy le a kalappal, Ádi, biztos megérdemled a most következő dalt, szóljon csak és kizárólag neked.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: szerelem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben kerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. Szervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. Hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen be jelentést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Egyirányosították a Podmanicki utcát az Ötvös utcától a Teréz körútig, illetve a Bartók Béla úton befelé a forgalmat a Somogyi út után a villamos sinekre terelték. Útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt, illetve szakaszos lezárás nehezíti a közlekedést a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között. Le van zárva a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál is le van zárva a fél útpálya, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, valamint le van zárva egy sáv a Bihari utcában a Kőbányai út előtt. Szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között, valamint le van zárva a Tibavár utca is, és hátfélpályás lezárásra kell készülni a Dagály utcában a Jakab József utcánál és a Gogol utcában a Váci út közelében. Mindenki óvatosan, türelmesen, megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is lehetünk egy kicsit ügyesebbek. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai szerdánkon száraz és zavartalanul napos időre számíthatunk országszerte. Napközben azért többfelé élénk lesz a keleti, délkeleti szél, de 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Igaz, hogy a reggel csípős, a délután pedig gyakorlatilag szinte egy szauna, de hát ez az időszak pontosan minden évben ugyanilyen.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Várom továbbra is a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep. A lehető legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a műsoridőbe, úgyhogy pontosan ezért vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen dalt és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Balog Gyuszitól kaptam, nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia, Balog Gyuszi vagyok, borsodi, és Svájcból meló közben hallgatlak nagy örömmel. A feleségemnek szeretnék kérni egy dalt Zuglóba, Dollinak, az Aranyszemektől a Szerelmednek záloga című dalt. Köszönöm, üdv az Alpokból, nagyon jó az idő. Na, látjátok, én az ilyen intelligens, kultúrált, tanult, értelmes SMS-eket szeretem a legjobban, ezeket preferálom, viszont térjünk vissza a kívánsághoz inkább, tehát akkor röviden és tömören úgy is lehetne ezt az egészet megfogalmazni, hogy gyakorlatilag Svájc királya, tehát a borsodi Balog Gyuszi szeretne kedveskedni Zuglóba, élete drága szerelmének, szíve választottjának, Dollinak, egy kiváló dallal, Aranyszemektől a Szerelmednek záloga, ez fog következni nagyon sok szeretettel, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Egyirányosították a Podmanicki utcát az Ötvös utcától a Teréz körútig, illetve a Bartók Béla úton befelé a forgalmat a Somogyi út után a villamos sinekre terelték. Útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt, illetve szakaszos lezárás nehezíti a közlekedést a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között. Le van zárva a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál is le van zárva a fél útpálya, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, valamint le van zárva egy sáv a Bihari utcában a Kőbányai út előtt. Szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között, valamint le van zárva a Tibavár utca is, és hátfélpályás lezárásra kell készülni a Dagály utcában a Jakab József utcánál és a Gogol utcában a Váci út közelében. Mindenki óvatosan, türelmesen, megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is lehetünk egy kicsit ügyesebbek. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon száraz és zavartalanul napos időre számíthatunk országszerte. Napközben azért többfelé élénk lesz a keleti, délkeleti szél, de 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Igaz, hogy a reggel csípős, a délután pedig gyakorlatilag szinte egy szauna, de hát ez az időszak pontosan minden évben ugyanilyen. Az elmúlt években a közösségi média térhódításával gyökeresen megváltozott, hogy a fiatalok hol keresnek és találnak válaszokat például egészségügyi kérdésekre, és egyre riasztóbb a tendencia, hogy a Z-generáció és a fiatalabb korosztályok gyakran hitelesebbnek tartják a népszerű influencereket, mint például a diplomás orvosokat. A félretájékoztatás azonban akár életveszélyes is lehet. Hát igen, a mindennapi információ szerzés szintere a hagyományos lexikonokról és a szakorvosi rendelőkből a digitális térbe, azon belül is a közösségi oldalakra tevődött át. Egy friss kutatás szerint a fiatalok jelentős része előszeretettel böngészi a Facebookot, a YouTube-ot, a Google-t, illetve ugye az egyéb ilyen mindenféle internetes oldalakat, hogy mondjuk hát választ találjanak mondjuk egy kérdésre, amit mondjuk valamiért nem tesznek föl mondjuk a szülő. És itt jön képbe például egy kis influencerecske, mert amúgy az influencer mondjuk ott kezdődik, hogy Kim Kardashian, PewDiePie, MrBeast, tehát akik tényleg ilyen több százezres, több milliós követő táborral rendelkeznek. Az influencer ugye azt jelenti, hogy véleményvezér, tehát ők, hogyha mondanak egy véleményt, akkor az több százezer, több millió emberre hatással lehet közvetlen, közvetve pedig, hogyha mondjuk továbbosztják a videókat, több 10 millió emberhez eljut. Na most az, hogy mondjuk egy Kovács Katika, most csak mondtam egy nevet, influencereset játszik, és mondjuk kapott 10 000 forintot azért, hogy mondjuk kirakjon egy nem tudom milyen kis kapszulát, ami mondjuk megváltoztatja az emberek életét. Na most az tényleg nem jó, és tényleg mérgező hatással lehet mondjuk a fiatalok számára, akik azt hiszik, hogy mondjuk ő egy jó dolgot árul, közben csak tényleg kapott egy kis 10 000 forintot, hogy a kis 800 követőjének kirakja szegényke, és akkor már is ott van egy olyan dolog reklámozva, ami nem is biztos, hogy jó. De amúgy meg én láttam olyan tartalomgyártókat a közösségi médiában, talán 2-t vagy 3-at is, akik kajak orvosok. Tehát szó szerint igazából mondjuk sebész, vagy orvos, vagy mondjuk a sürgősségi ügyeletes orvos, vagy nem tudom, házi orvos talán, tehát hogy kajak rendes, igazi orvosok csinálnak tök jó videókat, és ismeretterjesztő videókat, és a videók alá pedig kommentbe odaírnak mindenféle kérdéseket, és akkor az orvosok meg videóban meg is válaszolják, és be is bizonyítják mondjuk az igazukat mindenféle kutatási eredménnyel, vagy egyéb már bármilyen bizonyítékkal, hogy mondjuk miért káros, vagy miért nem káros ez meg ez. Szóval el kell magyarázni csak szimplán a gyerekeknek, hogy az ilyen idézőjeles influencerek véleménye nem mindig helytálló, illetve nem mindig mérvadó, hiszen ők képesek akár egy mérget is reklámozni azért, mert mondjuk kapnak 10 000 forintot, érte meg mondjuk egy adag csomag, nem tudom, egy adagot kapnak még a termékből, amit reklámoznak, úgyhogy őnekik annyira nagyon nem számít a véleményük, inkább ugye ki kellett volna alakítani egy bizalmas gyermekszülő kapcsolatot, és amikor a gyermeknek van esetleg egy kellemetlen kérdése, mivel megvan a bizalmi kapcsolat, nincs túl kellemetlen kérdés, ezáltal nem kell folyamodjon a gyereknek mindenféle egyéb más embernek a véleményére, hanem a szülőnek felteheti a kérdés, és amennyiben a szülő mondjuk mégse tudna rá válaszolni, akkor a szülő pedig fölkeres egy orvost, és akkor úgy meg tudják oldani az ilyen kényelmetlenebb egészségügyi problémákat is, nem kell mindenféle influencert játszó embernek a véleményére hallgatni.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 rádió.

Akaratom ellenére cikáztak a gondolatok, tovább lépek el valaki más. Régen az hittem egy angyal, de kinőtt a szarva és csapdák a telit. Megismertem a lelket, a jellemet, minden mozdulat kiábrán.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Kedves 100.3 rádiódik hallgatók, mielőtt elköszönnék, azért egy fél mondatot engedjetek már meg nekem, ugyanis szeretném kifejezni irányotokba a hálámat és a köszönetemet, hogy vagytok nekem, és hát, hogy így vagyunk egymásnak, ugyanis én tényleg minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, és hiába beszélhetek itt a levegőbe, hogyha nem hallgat engem senki, hála Istennek nagyon nagy hallgatottsággal rendelkezünk ország, sőt világszerte. Tehát több SMS és betelefonálás érkezik Svájcból, Kanadából, Svédország, Németország, Anglia, az ilyen szokásos helyekről, ugyebár, úgyhogy nagyon hálás vagyok nektek, és hálásak vagyunk nektek a Dickmédia nevében is mondhatom, hogy ilyen jó kis közönségünk van, viszont mindezek ellenére én mára leteszem a lantot, eddig tartott a mai Bódik kívánságsú, viszont holnap délután 3-kor várok vissza mindenkit nagyon sok szeretettel, ugyanis újult erővel visszatérek majd, és teljesítem a további zenei kívánságokat. Addig is itt hagyom nektek T-Boss-t, LL Junior, K. Kevin, Ritmus, Érdi Baba közös szerzeményét, valamint Kevin és Mário duettjét is, úgyhogy szerintem ezt a csodás napot méltóképpen zárom le. Holnaptali, sziasztok, Dévlesza!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3 rád.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió D-ben. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-ken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió D. Rádió D. Rádió D. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió D-ben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A békési cigány vendéglő nyerte a Pacal BL-t. Lezajlott a Pacal turista oldal által meghirdetett Pacal BL döntője. A fináléba a Zamárdi Balázs Bisztró és a békési Kira vendéglő jutott be. A döntőben szavazni akár csak a korábbi szakaszban a vendéglőkhöz tartozó emoji bejelölésével lehetett. Az internetes szavazásoknál gyakori jelenség, hogy tulajdonképpen már az elején kialakul egy tendencia, elhúzza az egyik fél, és az eredmény később sem változik. A Pacal BL döntőjében borult ez a hagyomány, a szavazási versenyben hol az egyik, hol a másik fél vezetett. Mind a Balázs Bisztró vezetője, Mészáros Balázs, mind a Kira vendéglő vezetője, Ásós Géza a mérkőzés délutánján is üzenetben fordult az oldalukat kedvelőkhöz, hogy szavazatukkal növeljék az esélyeiket. Nem mulasztották el egymást is üdvözölni, a Pacal főzők világát ugyanis szoros barátság köti össze. Nem csak a Pacal útlevél, amelyen jelenleg 10 étterem szerepel, hanem nagyon sok személyes találkozás is hozzájárult ennek a barátságnak a kialakulásához. A döntő délutánján, amikor még nem lehetett tudni, melyik csapat kerül ki győztesen a szoros küzdelemből, Vastag Balázs, a Pacal turista vezetője nem csak a fináléról, hanem a Pacal BL egészének jelentőségéről is beszélt. Ez a Pacal BL önmagában nem csak egy verseny, és nem csak egy szimpátia szavazás, hanem egy olyan misszió része, amely bekívánja mutatni a magyarországi pacal fogyasztást, illetve felhívja a figyelmet azokra a helyekre, ahol érdemes pacalt fogyasztani. A Kira vendéglői lett a trófea. Hatalmas, fordulatos csata végül a Kira vendéglő az ország első cigány vendéglőjének győzelmével zárult. A békési vendéglő 3736, a Zamárdi Bisztró pedig 2894 szavazattal zárt. Érkezett még 5 semleges, egyik csapat mellett sem állást foglaló ölelés emoji is, ők nem szavaztak, csak szeretetüket küldték. Ásós Géza szerint léleksimogató volt a békésiek támogatása. Ásós Géza a győzelem után élő bejelentkezésben mondott köszönetet mindenkinek, aki szavazott a döntőben, azoknak is, akik a Balázs Bisztrót támogatták. Gyerekek, az Isten áldjon meg mindenkit, aki szavazott, akár ránk, akár Balázsra. Rendkívül hálás vagyok mindenkinek, nagyon szépen köszönöm. Különösen sokat jelentett számára a békésiek támogatása, mint mondta, korábban sokszor úgy érezte, hogy a helyiek egy része lekezelően tekint rá, itt van a Géza, kit érdekel, a verseny azonban más tapasztalatot hozott. Nagyon sok békési szavazott ránk, léleksimogató volt látni, élőben követni és csodálkozni, hogy na hát, ő is, meg ő is, és ő is szavazott. Olyan is, aki még soha nem tette be a lábát az étterembe, ezt nagyon fontos dolognak tartom, mert azt hittem, hogy ez a fajta empátia már kihalt. Nyilatkozta. Géza a győzelem mellett természetesen a döntő másik résztvevőjéről, Mészáros Balázsról és a csapatáról sem felejtkezett meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D-k roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió D-kben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D-k.

0: Rampodrom.
1: 100.3 Rádiódik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak, nézzük meg, hogy kinek az üzenetére kerül most a sor. Kedveseim, hát rengetegen írtok, pedig még csak most jelentkeztem be a TikTokra. Brooke Szabina néven egyébként továbbra is elérhető vagyok, hogyha szeretnétek bárkinek is kedveskedni egy jó kis dallal. Mérjének az üzenetére kerül a sor. Szia Sándorházára, szeretnénk Bátyámnak Zoninak küldeni egy jó kis zenét. Sok erőt és kitartást kívánok neki. Hát akkor hagyjon a következő dal.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 3 rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Hermina Mága szeretné a következő dalt küldeni Attilának, az öccsének sok-sok szeretettel, erővel, egészséggel és véget nem érő boldogsággal. Hadd szóljon akkor a testvéreknek a testvérhimnusz.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: A következő üzenetet Gyurinak is küldöm, hogy köszönjük, hogy itt vagy, és a következőben neked is fog menni, ugyanúgy, mint Sándor Bogdánnak is, aki Kaposvárra szeretne kedveskedni az ottani lakóknak, és a legjobbakat kívánja neki, úgyhogy nagyon remélem, hogy ők is hallgatnak bennünket, hajrá Kaposvár!

0: Rádiódik.
1: Rudi Julis azt írja, szia, szeretném a Gyere-gyere című dalt Bodi Gusztitól, és küldöm a kislányomnak, aki 11 éves, és a feleségemnek is, Julisnak, sok-sok szeretettel. Hát akkor hadd szóljon.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorba sa.
2: Rólunk, neked.
3: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
2: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
3: Roma folk.
2: A 100.3 Rádió Dickben.
3: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
3: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
4: Magyarország talpra állítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösségi érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A piros lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kúspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Tibike és Bia, a következő dalt nektek szeretném felajánlani, és ezen kívül még itt van velünk kisasszony nevű felhasználó és Ildikó Kalocai is, aki azt mondja, hogy Ildikó szeretné az édesanyjának a kórházba küldeni a következő dalt. Remélem, hogy jobbulást tudok neked így ezzel kérni a Jóistentől, és remélem azt is, hogy nem sokára felépülsz és a családod környezetében leszel. Én a legjobbokat kívánom, és minden rossz után jó is lesz, szóval jó egészséget minden betegnek, aki egyébként most kórházi ellátás alatt van.

0: Rádiódik. Hallod?
1: Kedveseim, megyünk tovább a fontos üzenetekkel, és veletek is. 6 órától este 8-ig tart a kívánságműsor, szóval, hogyha az órára néztek, láthatjátok, hogy lassacskán az idő végére érünk. Ma is küldjetek dalokat, és hogyha lemaradnátok bármiről is, ne felejtjétek, minden hétköznap vagyok, szóval kövessetek be a TikTokon, és ha live-ba vagyok, akkor tiétek a főszerep.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szia, Szabina, Ferenc vagyok, és szeretném küldeni a következő dalt az édesanyámnak. Erőt, egészséget küldök Érdre, neked és Valériának. Sok-sok szeretettel, és akkor hagyd a következő dalt.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Kedveseim, lejárt sajnos a műsoridő, de ne felejtjétek, következő alkalommal is itt leszek, és szeretnék benneteket boldogítani. Addig is csomi daftumá, és hát kövessetek az Instán, a TikTokon és a Facebookon keresztül.

0: mi rádiónk, a mi hangunk.
1: A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
4: Egy A betűt, vusta.
3: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A békési cigány vendéglő nyerte a Pacal BL-t. Lezajlott a Pacal turista oldal által meghirdetett Pacal BL döntője. A fináléba a Zamárdi Balázs Bisztró és a békési Kira vendéglő jutott be. A döntőben szavazni akár csak a korábbi szakaszban a vendéglőkhöz tartozó emoji bejelölésével lehetett. Az internetes szavazásoknál gyakori jelenség, hogy tulajdonképpen már az elején kialakul egy tendencia, elhúzza az egyik fél, és az eredmény később sem változik. A Pacal BL döntőjében borult ez a hagyomány, a szavazási versenyben hol az egyik, hol a másik fél vezetett. Mind a Balázs Bisztró vezetője, Mészáros Balázs, mind a Kira vendéglő vezetője, Ásós Géza a mérkőzés délutánján is üzenetben fordult az oldalukat kedvelőkhöz, hogy szavazatukkal növeljék az esélyeiket. Nem mulasztották el egymást is üdvözölni, a pacalfőzők világát ugyanis szoros barátság köti össze. Nem csak a Pacal útlevél, amelyen jelenleg 10 étterem szerepel, hanem nagyon sok személyes találkozás is hozzájárult ennek a barátságnak a kialakulásához. A döntő délutánján, amikor még nem lehetett tudni, melyik csapat kerül ki győztesen a szoros küzdelemből, Vastag Balázs, a Pacal turista vezetője nem csak a fináléról, hanem a Pacal BL egészének jelentőségéről is beszélt. Ez a Pacal BL önmagában nem csak egy verseny, és nem csak egy szimpátia szavazás, hanem egy olyan misszió része, amely bekívánja mutatni a magyarországi pacal fogyasztást, illetve felhívja a figyelmet azokra a helyekre, ahol érdemes pacalt fogyasztani. A Kira vendéglői lett a trófea. Hatalmas, fordulatos csata végül a Kira vendéglő az ország első cigány vendéglőjének győzelmével zárult. A békési vendéglő 3736, a Zamárdi Bisztró pedig 2894 szavazattal zárt. Érkezett még 5 semleges, egyik csapat mellett sem állást foglaló ölelés emoji is, ők nem szavaztak, csak szeretetüket küldték. Ásós Géza szerint léleksimogató volt a békésiek támogatása. Ásós Géza a győzelem után élő bejelentkezésben mondott köszönetet mindenkinek, aki szavazott a döntőben, azoknak is, akik a Balázs Bisztrót támogatták. Gyerekek, az Isten áldjon meg mindenkit, aki szavazott, akár ránk, akár Balázsra. Rendkívül hálás vagyok mindenkinek, nagyon szépen köszönöm. Különösen sokat jelentett számára a békésiek támogatása, mint mondta, korábban sokszor úgy érezte, hogy a helyiek egy része lekezelően tekint rá, itt van a Géza, kit érdekel, a verseny azonban más tapasztalatot hozott. Nagyon sok békési szavazott ránk, léleksimogató volt látni, élőben követni és csodálkozni, hogy na hát, ő is, meg ő is, és ő is szavazott. Olyan is, aki még soha nem tette be a lábát az étterembe, ezt nagyon fontos dolognak tartom, mert azt hittem, hogy ez a fajta empátia már kihalt. Nyilatkozta. Géza a győzelem mellett természetesen a döntő másik résztvevőjéről, Mészáros Balázsról és a csapatáról sem felejtkezett meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
1: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 30-a szerda van és 20 óra múlt. A következő órában magyarom a jazzzel várom a hallgatókat. Alajtner Andrással indítunk is a Rain Song-gal, majd érkezik Babos Gyula és a Matild Song, és ezt a blokkot a Szakcsi Lakatos trió Gypsy Groove című kiváló felvétele zárja. Maradjanak velem!

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió D-t Magyar Roma Jazz órájában. A Váradi Roma Caféval megyünk tovább, majd érkezik Szőke Nikoletta az Út hadd vigyen című felvétele és a valami swinggel. Zárjuk ezt a blokkot, aki könnyekkel érkezik. Maradjanak velem!

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dix Magyaroma Jazz órájában. Az Életre kell című felvitellel megyünk tovább, amelyet Szakcsi Lakatos Robi írt. Majd érkezik a Swing a Django és a Bolero Balok Kálmán és a Gypsy Cimbalom Band a Csillagok Csillagokkal. És ezt az órát Farkas Mihály Modern Fusion-je zárja. Köszönöm, hogy velem voltak, és érdemes velem maradni 21 órától is, hiszen Magyaroma folkkal, a hazai autentikus cigány muzsikusok kiválóságaival érkezem vissza.

0: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: And so Pikachu went to New York. He roamed across the Big Apple, looking for his final challenge. The real, the ultimate one. Bronx.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemző szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. A rendőrök nagyértékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jóhiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 személyt vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dickben. Szeptember 30-a van, szerda és 21 óra múlt, és a következő órában magyaroma folkzenét hallhatnak itt a Rádió Dickben. A Kovács és a Cigány Karaván Húzd rá cigány című felvételével csapunk a húrok közé, majd érkezik a Párnógrász két remek felvétellel. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: zenéink
1: változatosan Rádió Dik.
2: A Párnográszt muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádió Dik Magyaroma folkórájában, és az Amalával megyünk tovább, és utánuk érkezik a Ternipe, maradjanak velem.

0: Jonas, tu menge.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik Magyaroma folk órájában, és érkezik a hagyományos triplázás ebben az órában, az etnorom fog minket szórakoztatni, az ez a dolog a Keráv Gili Romani és az Usci Opere Voyassa című dallal. Maradjanak velem!

0: Sziasza!
1: 100.3 Rádiódik.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Magyaroma folkórájában. A Patai Gypsy Banddel megyünk tovább egy 2021-es felvétellel, amelynek a címe a Hajnalcsillag. Majd érkezik a Romengo a Zsalopáival, illetve a turnédallal. Mindenkinek jó szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: Hangpodrom.
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utaz a Dick Rádióval.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódi magyar-roma folkórájában. A Romengo muzsikált nekünk, és megyünk tovább. Balogh Kálmánnal és a Gypsy Cimbalom Benddel, majd érkezik a Ternipe és a Rományi Róta. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a dalokhoz.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Magyar-Roma folkórájában. Még egy felvétel belefér, és az legyen a Párnógrászt. Én köszönöm, hogy velem tartottak, és ne felejtjék minden héten, szerdán 20 órától Magyar-Roma jazz, 21 órától Magyar-Roma folkot hallhatnak itt a Rádiódikben. 22 órakor átadom a mikrofont dr. Suki Andrásnak, aki a Roma szalomban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja a hallgatókat.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Roma diákok vezetik kortársaikat a holokauszt történetében. Látássérült látogatók, hangok és tapintható tárgyak segítségével fedeznek fel egy múzeumot. Budaörsi diákok a kitelepített svábok helyébe képzelik magukat, Pécsen pedig roma fiatalok beszélnek kortársaiknak a roma holokausztról. Ezek a programok elismerést kaptak hétfőn a Szép Művészeti Múzeumban, ahol megnyílt a múzeumok őszi fesztiválja. 9 pécsi gimnazistát készítettek fel arra, hogy végigvezesse kortársait a Porajmos Roma Holokauszt című vándorkiállításon. A Gandhi gimnázium diákjai a Janus Pannonius Múzeum programjában saját hangjukon beszélnek a történelmi tragédiáról a hozzájuk hasonló korú látogatóknak. A Kortársról Kortársnak című résztvételi projekt hétfőn múzeumpedagógiai nívódíjat kapott. A fiatalok felkészítése a múzeum és az amszterdami Anne Frank alapítvány együttműködésével valósult meg. Szintén nívódíjjal ismerték el a Miskolci Hermann Otto Múzeum láthatáron túl inkluzív utazás a Hermann Otto Múzeumban című kezdeményezését is. Munkatársai látássérült emberekkel együtt dolgozták ki a foglalkozásokat. A résztvevők hangok, illatok, tapintható tárgyak és beszélgetések segítségével fedezik fel a gyűjteményt. A díjátadón elhangzott laudáció szerint 3 különböző témájú foglalkozáson összesen 175 látássérült látogató vett részt. A program már a tervezéskor figyelembe vette, mit szeretnének megtapasztalni azok, akiknek készült. A budaörsi helytörténeti gyűjtemény Mindent hátrahagyni című nívódíjas foglalkozása az iskolába viszi a múzeumot. A diákok egy-egy budaörsi sváb család helyébe kerülve követik végig az 1946-os kitelepítéshez vezető eseményeket. Döntéseket hoznak, mérlegelnek, majd személyes sorsokon keresztül ismerik meg, mit jelentett az otthon, a ház és a felhalmozott javak elvesztése. A foglalkozás a Gyűjtemény Bőrönd Múzeum nevű iskolákba utazó programjához tartozik. A 4. múzeumpedagógiai nívódíjat a Ferenci Múzeumi Centrum Inkluzív Családi Délelőtt című programja kapta. Ez szerint a 10 alkalommal megtartott foglalkozásokon különböző igényű gyermekek és családok fedezhették fel együtt a kiállításokat. A szervezők a segédanyagokat és a feladatokat is a résztvevőkhöz igazították, köztük látássérült, hallássérült emberekhez, valamint hátrányos helyzetű családokhoz. Fesztivált szervező Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója Cseri Miklós a kutatással alátámasztott múzeumi tudás jelentőségéről beszélt. Arra figyelmeztetett, hogy a tárgy önmagában még nem mond el mindent, a hozzá kapcsolódó történet hitelességéért a kutatás és a múzeumi szakemberek felelnek. A Szép Művészeti Múzeum főigazgatója pedig azt érzékeltette, milyen nagy része lett a múzeumpedagógia az intézmények mindennapi munkájának.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
6: Üdvözöljük, kedves utas!

0: Nem adom. 100.3 Rádiódi.
1: Voja tu menge.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódi kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódi FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze, amelynek kapcsán mesélni fog nekünk a lemezről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Köszönöm szépen, Tivadar, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Köszönöm a meghívást, nagyon, nagyon sok szeretettel jövök mindig ide hozzád.
4: Közösségi médiából értesültem, hogy megjelent a lemezed, aminek nagyon megörültem, és ezért természetesen azonnal fel is kerestelek, hogy beszélj nekünk mindenféleképpen erről az új megjelenésről, de most tudtam meg, hogy ez annyira friss, hogy tulajdonképpen az adás napján jelenik meg a közösségi médiának azon a részén, ahol meg lehet hallgatni, tehát Spotify, Apple Music, stb.
5: YouTube Music, mindenhol, igen.
4: Aha. Viszont a lemezt már a kezemben fogom. Ez a Varga Tivadar Trio and Friends. Uh-huh. Először is kiből áll a Varga Tivadar Trio? Mesélj nekünk.
5: A Varga Tivadar Trio ugye az így a közösségi médiában, YouTube-on, meg már van egyébként egy lemezünk, és ez a Veszeli János dobos, és a Gajer Feri bőgős, ugye ez egy tulajdonképpen egy kiszakadt ritmus szekciója a Budapest Rektánybennek.
4: Ahol te már régóta ott vagy.
5: Hát ott vagyok már egy 7 éve, uh-huh. de nem a szó rossz értelme kiszakadt, mert ugye mi még aktívan vagyunk a Rektányban is, meg ugye Feri az a Rektánynak a zenekar vezetője, uh-huh. Hanem így ugye ezt már elmeséltem többször, hogy ugye véletlen helyettesítés folyamán kerültem be a ritmus szekcióba, ami által bekerültem a Budapest Ragtime Bandbe, aztán ezt megbeszéltük, hogy csináljuk ezt a triót. Na most az van, hogy ezen a lemezen olyan emberek is játszanak, akiknek én a muzsikálására nőttem fel. Szóval, hogy ilyen 10 évesen, meg ilyen kis ráckoromban hallgattam például a Robi Lakatost. Uh-huh. Ugye hát az ő hegedülése az ilyen kuriózum. Hát szóval, hogy így az van. Ember meghallja és elolvad. Borzalmas technika, vér, time, minden tökéletes. És az, hogy eljött a lemezemre, az nekem komolyan ilyen sok volt. Komolyan. És amikor felhívtam, és azt mondta, hogy persze, tudod, ilyen nagyon fain volt, és hogy ne, mit játszunk, tudod. És akkor végül is megbeszéltük, hogy mit játszunk, de aztán, amikor eljött a felvétel napja, akkor nem azt játszottuk, hanem megbeszéltük, hogy akkor legyen ez. Hát mondom, én ezt nem ismerem. De hogy nézzük már meg a kört, tudod, és akkor megnéztük a kört, és felvettük. Úgyhogy tulajdonképpen ezek ilyen a Robival ilyen jam-ként csináltuk meg ezeket a dolgokat, az intrókat. Például a Love and Rose-nak nem is tudtam, hogy van intrója. És ezt a Robi ott tanította meg nekem. És felvettük, és szerintem nagyon-nagyon jó lett. Most így tovább menve, ugye a Gyárfás István, szerintem mindenki ismeri, jazzgitáros, ugye a Csapó Krisztián, a Budapest Ragtime Bandben is énekel és pozanozik, és nekünk van egy külön duónk is, amivel rendszeresen járunk koncertezni. Kovács Laci szaxofonos barátom, aki egyébként klasszikus klarinétos, egy 10 éve kezdett el jazzt játszani, és most jelenleg úgy néz ki, hogy a Tony Lakatosnak az utódja, ezt most így mondanám, mert uh-huh. nagyon jó barátok is lettek, meg a Robi osztogatja meg a Facebookon a Lacinak a videóit, és nagyon büszke rá, hogy úgymond belőle táplálkozik. Csári Sanyi, ő egy klasszikus trombitás barátom, aki eljött egy számba, egy szólamot felfújni, és hát Botos Lajos is eljött énekelni két számot, egy Stevie Wonder számot és egy jazz standardet. Őt ugye a Hídgyülekezetből ismerhetjük, ott énekel, és ugye a híres Amerikában élő magyar származású jazz zongorista Botos Robi bátyja. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanaz a vérmérséklet, csak énekbe. Szóval, hogy nagyon-nagyon szeretem az énekét, hogy énekel. A Robi ugye megnyerte a Montreux-i jazz
4: fesztivált,
5: a jazz zongora versenyt, és az volt az egyik díja, hogy Oscar Peterson előtt játszhat. Ezt ő mesélte nekem el, mert ugye volt itt, eljött itthon Magyarországra, és ő beszélgettünk, és játszott Oscar Peterson trió előtt, azt hiszem egy órát játszhatott, és mondta, hogy kiment a színpadra, és az első sorban ültek a Michel Petrucciani, a Camilo, a George Duke, tudod, és mindenki jött a Peterson meghallgat, és azt, hogy Petersonnak a
1: előzenekar.
5: Hát tulajdonképpen igen, de nem is ezt akarom mondani, hogy a Petersonnak a közönségének játszhatott. Aha. Tehát ez hatalmas dolog. És aztán ugye vacsora, és akkor a Peterson is ott van, tudod, és aztán megkérte a Peterson, hogy tanítsa a lányát zongorázni.
1: Hát ez óriási dolog.
5: Ez hatalmas, és a Robi ezt olyan jól mesélte el, lehet, hogy nem fogom tudni úgy átadni, de az volt, hogy a legelső órán az történt, hogy elment a Robi a Oscar Peterson otthonába, és elment az ajtóhoz, és nem mert bekopogni. Ezt így mesélte a Robi, és akkor ott kint járkált, ott az ház előtt, ő nem tudta, hogy a Petersonéknak a ház előtt kamera van. És ők ezt bent végig nézték. Hogy a Robi ott, a szegény ott nem mer bemenni. És hát akkor végül becsöngetett, és aztán mondták neki, hogy hát ezt mi végig néztük, és úgy ment le az óra, hogy Robi tanította a lányt, a Peterson meg a másik szobából végig nézte, meg hallgatta is, tudod. Úgyhogy szerintem ez olyan dolog, amit nem is tudom, hogy ez én nem tudom, mit csináltam volna a helyébe, szóval, hogy...
1: Igen. Óriási dolgok egyébként ezek, hogy ilyen zenészek vannak közöttünk.
5: Igen.
1: Ilyenek járnak közöttünk, akik egyáltalán egy légtérbe kerülhettek, akár egy Oscar Peterson-nal.
5: Hát ez hihetetlen. Igen. Igen. Hát én nem is tudom, mert feleségem szokta mondani, hogy mit csinálná, ha találkoztatnál Petersonnal? Mondom, nem tudom. Tudod, hát szerintem sokkot kapnék, hogy tudod valami ilyesmit.
1: De visszatérve a lemezre, aminek egyébként a címét még nem is említettük, Gypsy Colors, vagyis cigány színek, roma színek. Uh-huh. Honnan jött ez az ötlet? Ez mit jelent számodra?
5: Az egész album címet egy saját kompozíciómra formáltam, aminek a címe Gypsy Blues. Na most ez a Gypsy Blues-t én meghangszereltem egy jazz szepsztetre, leírtam, meghangszereltük, és ugyanezt a dalt ezt feljátszottuk a Robival is. És ugye az egyik az nagyon jazzes lett, a másik meg ilyen romásabb. Uh-huh. Ugye maga a téma, ezt szokták mondani, hogy ilyen cimbalom, cigány cimbalom stílusú téma lett, ez egy mol blues, és beszélgettem pont a Laci barátommal az autóba, a Kovács Laci barátom, és mondom neki, hogy ez lesz a cím a lemeznek, és ilyen számok lesznek rajta. És mondja, tehát ez nagyon színes ez az album. Mi nem az lesz a címe, Gypsy Color? Mondom, nagyon nagy ötlet. Mondom, az lesz a címe. És igazából így alakult, hogy nagyon színes az album, mindenféle zene van rajta, filmzene, saját dalok, Sting dalok, szóval, hogy tényleg minden van rajta.
1: Emeljünk ki néhány dalt ezek közül, hiszen tényleg annyira színes ez a felhozatal, hogy én is csak kapkodom a fejemet, és úgy látom, hogy például tényleg ez a Gypsy Blues, ez rajta van az egyes és a hatos tracken is, uh-huh. Tehát az egyik egy sextet verzió, és a másik pedig akkor egy septet a Robi Lakatossal.
5: Nem, ez egy négyen vagyunk a Robival, trió plusz a Robi. Igen.
1: Miért akartátok feljátszani még külön így?
5: Ez az én ötletem volt, mert akartam hallani ezt a témát hegedűn, és a Robi, ahogy a Robi játsza, és a Robi bejött, és megtanulta a témát, ott kb. 5 perc alatt se. És úgy eljátszott, és úgy megvariálta, hogy ezt tudod, hát végem lett egyből, és fel is vettük gyorsan. És ugye ez nem az a tipikus jazzes, mert ugye a megírt verzió az nagyon-nagyon jazzes lett. Ugye nyilván jazz akkordokra írtam fel szaxofon, trombita és pozan rá hangszereltem, és ez a kvártett, ez pedig nagyon ilyen gyorsabbra is vettük a tempót, majd meghallgatja a közönség, nekem mind a kettő nagyon tetszik.
1: Uh-huh. De ugyanaz a téma.
5: Ugyanaz a téma, mégis más.
1: Ez érdekes egyébként, hogy egy lemezen belül meghallgatható két különböző stílusban is ugyanaz a téma,
5: igen,
1: és ugyanaz a dal,
5: igen,
1: tulajdonképpen.
5: Igen,
1: ez nagyon érdekes, hogy teszi a dolgot. Viszont itt több dal is feltűnik tőled. Például Hallelujah Time.
5: Igen. Hát ez igazából azt az érzetet adja nekem, mikor én vasárnap reggelente elmegyek az aszódi gyülibe, és ugye van meg, tudod, nézed az ember ilyen régi filmeket, amikor így a fekák bemennek a csörcsbe, és tudod, ilyen nagyon jó érzésed van, és én ezt próbáltam ott visszaadni. Nagyon vidám dal, én nagyon szeretem. Jó gyors tempója van, szóval, hogy nem egy lassú dal.
1: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most pedig hallgassuk meg az albumról a Hallelujah Time című dalt.

0: a Varga Tivadar trió előadásában hallgathattuk meg a Hallelujah Time című dalt. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongora művésszel, akinek napokban jelent meg legújabb lemeze.
1: Amit én még egyébként kiemelnék ebből a rengetegből, mert 15 dalt vettünk fel, 16 dalt vettünk fel egyébként két nap alatt, de egy dalt nem tettünk a lemezre, hanem csak a digitális platformokra került fel. Ez a Red Bull című dalom, saját szerzeményem. Ezt minden koncerten el szoktam mesélni ennek a történetét. Ugye én egy békési gyerek vagyok, és az ottani cigány telep mellett nőttünk fel, és volt ott egy a testvéreimmel nap mint nap kimentünk fotbalozni, játszani, és ott a réten ott volt egy piros labda. És ugye ez a piros labda az enyém volt, de egyébként meg mindenkié volt, szóval hogy mindenki azt mondta, hogy ez az ő piros labdája, és ez a labda

0: a rétre, a barátaiddal, testvéreiddel, a kezedbe van a zsíros kenyér, vagy nem tudom mi, és csak játszol, és focizol, és nem érdekel semmi, se akarja, se semmi, tudod, csak játszol. És ez az önfelett érzés, ezt írtam le, és meghangszereltük, és a dobosom mondta egyébként azt, hogy te, ez nagyon csikóreás dal lett. Aha. És akkor így lett az, hogy akkor én ezt fel is ajánlottam tulajdonképpen így a csikóre emlékére. Mert tényleg az lett egyébként, egy picit ilyen koreás világ, de nagyon-nagyon-nagyon szerettem játszani, és az emberek ezt a történetet is nagyon szeretik, ami a dalhoz fűződik.
1: A következő dal tőled Far Away, vagyis messze.
0: Igen, hát ez igazából ilyen honvágy volt. Ennek a témája azt hiszem Kínában jött.
1: Amikor a Ragtime-ben voltunk Kínában,
0: és valahogy így jött, tudod, hogy így nagyon sokat repültünk, nagyon sokat voltunk a felhők fölött, és jött egy ilyen téma a fejembe, és ezt leírtam. És igazából ennyi. És ezen a dalon játszik a gyárfás, ugye a fish velünk.
1: Uh-huh. Amiket itt te komponáltál, ezek mind tulajdonképpen jazzes művek. Jazzes dallamok
0: egyébként, jazzes művek, de például pont a Far Away az, aminek nagyon sok a klasszikus akkordok benne. Szóval elég sok klasszikus akkordot használok. Szeretem. Jók azok is, tudod.
1: Hát a klasszikus alapok azok nyilván azért haladszódnak nálad is. Sőt, gyakran hasonlítanak téged azért Oscar Petersonhoz is, hiszen nem csak azért, mert olyan fantasztikus technikád van, hanem a stílusod is időnként, vagy hát tudod utánozni az ő stílusát.
0: Igen. Hát abból merítek egyébként. Pont ezt, hogy mondod, tennap játszottunk a Mazelto étteremben a triómmal, és jött egy fickó, láttam, nagyon mosolyogott tőlünk, mit tudom, 10 méterre, és akkor itt mondott, Oscar Peterson. Tudod, és akkor mondtam neki, igen, tudod.
1: Most a magyar Oscar Peterson.
0: Igen, de nem magyar volt, mert próbáltam neki mondani, hogy gyere ide, beszéljünk, de nem nagyon értette, tudod, aztán közben játszottunk, de így felismerik az emberek, hogy tudod, hogy miből merít az ember. Hát én meg a Peterson, meg az Arte Tum világ, nekem az a világom.
1: Hát ez még a klasszikus jazz. Igen. Ez a jazznek a fénykora.
0: Mondjuk
1: így, legalábbis én azt tartom a fénykorának.
0: Abszolút.
1: Akkor ebbe egyetértünk.
0: Igen.
1: És tulajdonképpen a lemezen az összes dal alapvetően azért jazz ihletésre készült?
0: Egyáltalán nem egyébként, mert például van itt egy Sting dal, ugye Sting az egy pop énekes, az 5. dal.
1: Törékeny.
0: Ez a Fragile, ugye? Ez a Törékeny című dal. Ezt egyébként én így szoktam hívni, hogy Törékeny. A Fragile dal. Ezt a érdekes, mert ezt a Csapó Krisztiánnal nagyon, a Budapest Ragtime Banddel nagyon sokszor játsszuk, és akkora sikere van mindig, hogy nagyon legtöbbször oda jönnek hozzánk, hogy nekik a Fragile tetszett, a Sting szám, olyan jól játsszuk, és olyan jól énekli a Krisztián, meg jók a szólók benne, és mondtam neki, hogy akkor vegyük már fel. Uh-huh. És ugye a Krisztián nem énekes, de nagyon jól énekel, és nagyon jól improvizált, tényleg, hát, hogy meghazudtól jazz énekeseket, ahogy improvizál, és hát én ezt kihasználva, ezt gyorsan lemezemre fel is dobtuk, felvokálozta, megimprovizáltuk, adtunk neki egy szerkezetet, úgyhogy egy popdalt megcsináltunk tulajdonképpen egy ilyen jazz standardes köntösben.
1: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most pedig erről az albumról hallgassuk meg a Fragile, vagyis Törékeny című dalt.

0: A Fragile, vagyis Törékeny című dalt hallgathattuk meg a Varga Tivadar trió előadásában. Most pedig folytassuk a beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongoraművésszel, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. De ha már itt a könnyebb műfajoknál vagyunk, Edith Piafnak egy dala is szerepel a lemezen.
1: Igen, a Larry Andrews. Hát én ezt a dalt nagyon szeretem. Hát ennek olyan nem, hangulata van, tudod, és én ezt nem is gondoltam, hogy én ezt bárki mással játszanám fel a Robin kívül. Talán ezt a Robival még amikor felhívtam, hogy vállalná-e, akkor ezt mondtam meg, hogy ezt mindenféleképpen vegyük fel. És nem azt kérdezte, hogy melyik, hanem azt kérdezte, milyen hangnemben szeretnél. És akkor mondom, hogy amiben szeretnél. Nekem mindegy, tudod, aztán megcsináltam a kört a trióval, átnéztük, de az a profizmus, meg az a lazasság, amit a Robi hozott a lemezbe, az nagyon jó.
0: De ha már itt tartunk, azért meséld el nekünk, hogy mennyi energiabefektetést, mennyi készülést igényel egy ilyen CD-nek az elkészítése, hiszen az egy dolog, hogy vannak olyan vendégművészek a CD-n, mint Robi Lakatos is, aki oda megy mondjuk a felvételre, és olyat improvizál, hogy ilyet kidolgozni is nagyon nehéz lenne.
1: Igen.
0: De hát azért nyilván azért vannak olyan részei is az albumnak, ami azért elő van készítve ilyenkor.
1: Figyelj, igazából a triós felvételek, ahol nincsenek vendégművészek, azokat már van, hogy ilyen 5 éve játsszuk, és gyakoroljuk, és volt olyan, hogy a felvétel előtt is 2 héttel minden második nap több órára összeültünk. Például a Jaj, de jó habos ütemény című dalt, ugye ezt mindenki ismeri, ezt a könnyed dalt, ez egy filmzene, és hát ezt úgy meghangszereltem, hogy valakinek nem is jut eszébe feltétlen egyből a dal. De nagyon-nagyon könnyed, szóval nem azt kell képzelni, hogy ilyen free jazz lett, vagy ilyen avantgárd izék. Szóval egyáltalán nem, hanem felismerhető Peterson stílus egyébként ez is. Nagyon szeretik a közönség ezt a számot, szokták is tőlünk kérni. Na például ezt a dalt nagyon sokat próbáltuk. Az, hogy ilyen, nagy, ilyen gyors tempót, hogy játszunk úgy, hogy legyen benne aranzs. Ezt is a közönségtől megkaptuk azt is, hogy milyen jó az, hogy nem csak darálás megy az improvizálásban, hanem jönnek aranzsok. És én ezt nagyon, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetek, hogy az aranzsok azok jók legyenek. És legyenek. Mert ugye ne az legyen, hogy lemegy a dal, és akkor 40 kör improvizáció. Mert ezt megunja. Nyilván lehet, hogy a művész élvezi, hogy ott kiteljesedhet, de mégiscsak a közönségnek játszunk valahol, és ez nekem nagyon fontos, hogy ugye, ahogy a Peterson is csinálja, hogy izgalmas legyen, és jó legyen. És ezek az aranzsok, ugye ez azt jelenti, hogy megy a dal, és egyfajta dallamot kitalálok, amit meghangszerelek a dalon belül. Ezt ugye a Big Band, Peterson mondta azt, hogy Big Band hangzást akar elérni a trióban. És nagyon sokszor ezt is érzem, hogy olyan, mint egy Big Band szólna a triójában. Olyan felrakásokat csinál, úgy szólal meg, mint hogyha egy Big Bandet akarna megszólaltatni. És én ez nagyon bennem van, és én ezt nagyon szeretem csinálni.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most erről fogjuk meghallgatni a Gypsy Blues című dalt, melyen Robi Lakatos is közreműködik.

0: A Gypsy Blues című dalt hallgathattuk meg Robi Lakatos közreműködésével és a Varga Tivadar trió előadásában. Most pedig folytassuk beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze.
1: És ezek szerint ez valahogy könnyebben eljut a közönséghez, meg hogyha végig ott van egyfajta dallam, akkor azt könnyebben meg tudja emészteni az átlag közönség is. Úgy érzed?
2: Kellenek támpontok.
1: Igen.
2: Kellenek támpontok. Ez igen.
1: Visszatérve ismét a CD-re, olyan filmzenék is azért feltűnnek a CD-n, mint a Keresztapa.
2: Igen, ezt is nagyon régen hangszereltem meg. Képzeld el, ezt körülbelül 2019-ben hangszereltem meg, aztán annyit játszottuk, ezt még a Diana Krall előtt is játszottuk, amikor előzenekara voltunk 22-ben, és talán ott játszottuk talán utoljára. És meguntuk, elfáradt, és most vettük elő a lemez előtt, mondtam a Ferének, vagy meg a Janinak, hogy vegyük fel. És akkor egy picit átvariáltuk, még egy-két helyen, és nagyon jó lett. Tettünk bele egy-két olyan aranzsot, amit ugye előbb beszéltünk, hogy az nagyon, nagyon kell bele, mert elég hosszú a téma, és azért egy trióval úgy megcsinálni, hogy izgalmas is legyen, a szóló is ugye izgalmas legyen. Hát volt bennem munka rendesen, de látszik is, hogy majdnem 7,5 perces lett, úgyhogy beletettünk mindent, de nem unalmas. Szóval hogy ez is elég jó lett.
1: De ez egy lassú dal, ez egy lassú szám. Melyiket könnyebb feldolgozni, vagy melyiket könnyebb játszani, vagy ilyen szempontból mindegy, hogy most mondjuk egy picit jazzesebb változatban lassú vagy gyors a jellege, a karakter a dalnak?
2: Hát ez a témától függ egyébként, hogy dolgozott fel a témát. De egyébként szerintem mindegy, hogy gyors vagy lassú. Például itt van a Stevie Wonder szám, hogyha már itt tartunk, ugye a Stevie Wonder számnak ez a You Are The Sunshine, ez egy bossanova dal. És mi megcsináltuk swingbe. Úgyhogy ez is nagyon, nagyon jó lett. Ez a Gajer Feri ötlete volt. Bejött a Lali a próbára, egyszer próbáltunk egyébként a lemezre a Lalival, és mondta, mit vegyünk fel? Hát nem tudom, mit vegyünk fel? Tudod, és néztünk számát, ezt annyira nem szeretném, mert ugye mégiscsak én voltam az, aki eldöntötte, és mondja Feri, tesz, hogy nem veszük fel azt a Steve Wonder számot, mert ő ezt még nagyon régen, 30 évvel ezelőtt játszotta a Garaival, Garai Attilával, és az nagyon jó. Hát mondom, nézzük meg, hogy szól. És megnéztük, és nagyon jó lett. És egyébként az a durva, hogy a felvételen is, amikor bement, ugye megnyomtuk a piros gombot, megnyomta a felvétel gombot a Tomi, a Kontor Tomi vette fel a lemezt, akkor a Feri elkezdett szólózni a dal elején egyből. De úgy, hogy azt beszéltük meg, hogy az elején játszunk egy picit, hogy a Lali rá hangolódjon a dal, és a Feri elkezdett szólózni. És egyből elreagáltuk. Szóval, hogy ez is egy ilyen kicsit jammes annyira spontán jöttek ott a dolgok, és minden jó lett, tudod, hogy elkezdett szólózni, és mentünk utána, és a Lali meg belépett a legjobb helyen, és elkezdte énekelni. Szóval, hogy nagyon jól lereagáltuk egymást.
1: Hát ez a pillanatnak a hangulata, ezt nagyon-nagyon nehéz megfogni, ez még koncerten is ritkán jön ennyire nagy összhangban, akkor ezek szerint, ahogy te ezt most így elmesélted.
2: Igen. Igen, bár mondjuk mi, ahogy mondtam is, elég régóta játszunk együtt, 18 nyárán találkoztunk ugye legelőször a trióval. Azóta mindent tudunk, és ezt beszéltük is, hogy ez milyen jó, hogyha nekünk szólnak, hogy holnap után, nem tudom, Brüsszelbe kell egy koncertet adni, akkor nem kell gondolkodni azon, hogy mit játszunk, hanem bármikor tud, mert ugye ez egy olyan trió, ami aktív. Mm-hmm. És tudod az, mikor már tudjuk azt, hogy mikor fogja befejezni a szólót. Erről is beszéltünk már így a trióval, hogy milyen jó, hogy már érzik, hogy én mikor fejezem be a mondatot, és akkor elkezdi a bőgő a szólót, vagy valami más történik, ami nem a zongora szóló. Szóval, hogy nagyon fontos egymást érezni.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk a jövő héten hétfőn is. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
4: Rompodrom.
3: 100.3 Rádió Díj.
4: Utazz a Díj Rádióval.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben kerülnek a honlapra a hatos kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja a leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. Szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen bejelentést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze, amelynek kapcsán mesélni fog nekünk a lemezről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm szépen, Tivadar, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Köszönöm a meghívást, nagyon, nagyon sok szeretettel jövök mindig ide hozzád.
5: Közösségi médiából értesültem, hogy megjelent a lemezed, aminek nagyon megörültem, és ezért természetesen azonnal fel is kerestelek, hogy beszélj nekünk mindenféleképpen erről az új megjelenésről, de most tudtam meg, hogy ez annyira friss, hogy tulajdonképpen az adás napján jelenik meg a közösségi médiának azon a részén, ahol meg lehet hallgatni, tehát Spotify, Apple Music, stb.
6: YouTube Music, minden, iTunes, hol, igen.
5: Aha. Viszont a lemezt már a kezemben fogom. Ez a Varga Tivadar Trio and Friends. Uh-huh. Először is kiből áll a Varga Tivadar Trio? Mesélj nekünk.
6: A Varga Tivadar Trio ugye az így a közösségi médiában, YouTube-on meg már van egyébként egy lemezünk, és a Veszeli János dobos, és a Gajer Feri bőgős, Ugye ez egy tulajdonképpen egy kiszakadt ritmus szekciója a Budapest Rectangle-nek.
5: Ahol te már régóta ott vagy.
6: Ott vagyok már egy 7 éve. Uh-huh. De nem a szó rossz értelme kiszakadt, mert ugye mi még aktívan vagyunk a Rectangle-ba is, meg ugye Feri az a Rectangle-nek a zenekar vezetője. Uh-huh. Hanem így ezt már elmeséltem többször, hogy ugye véletlen helyettesítés folyamán kerültem be úgy a ritmus szekcióba, ami által bekerültem a Budapest Ragtime Bandbe, aztán ezt megbeszéltük, hogy csináljuk ezt a triót. Na most az van, hogy ezen a lemezen olyan emberek is játszanak, akiknek én a muzsikálására nőttem fel. Szóval, hogy ilyen 10 évesen, meg ilyen kisrác koromban hallgattam például a Robi Lakatost. Uh-huh. Ugye hát az ő hegedülése az ilyen kuriózum. Hát szóval, hogy így az van. Ember meghallja és elolvad. Borzalmas technika, vér, time, minden tökéletes. És az, hogy eljött a lemezemre, az nekem komolyan ilyen sok volt. Komolyan. És amikor felhívtam, és azt mondta, hogy persze, tudod, ilyen nagyon fain volt, és hogy ne, mit játszunk, tudod. És akkor végül is megbeszéltük, hogy mit játszunk, de aztán, amikor eljött a felvétel napja, akkor nem azt játszottuk, hanem megbeszéltük, hogy akkor legyen ez. Hát mondom, én ezt nem ismerem. De hogy nézzük már meg a kört, tudod, és akkor megnéztük a kört, és felvettük. Úgyhogy tulajdonképpen ezek ilyen a Robival ilyen jam-ként csináltuk meg ezeket a dolgokat, az intrókat. Például a Love and Rose-nak nem is tudtam, hogy van intrója. És ezt a Robi ott tanította meg nekem, és felvettük, és szerintem nagyon-nagyon jó lett. Most így tovább menve, ugye a Gyárfás István, szerintem mindenki ismeri, jazzgitáros, ugye a Csapó Krisztián, a Budapest Rectangle Bandben is énekel és pozanozik, és nekünk van egy külön duónk is, amivel rendszeresen járunk koncertezni. Kovács Laci szakszafonos barátom, aki egyébként klasszikus klarinétos, egy 10 éve kezdett el jazzt játszani, és most jelenleg úgy néz ki, hogy a Tony Lakatosnak az utódja, azt most így mondanám, mert uh-huh. nagyon jó barátok is lettek, meg a Robi osztogatja meg a Facebookon a Lacinak a videóit, és nagyon büszke rá, hogy úgymond belőle táplálkozik. Csári Sanyi, ő egy klasszikus trombitás barátom, aki eljött egy számba, egy szólamot felfújni, és hát Botos Lajos is eljött énekelni két számot, egy Stevie Wonder számot és egy jazz standardet. Őt ugye a Hídgyülekezetből ismerhetjük, ott énekel, és ugye a híres Amerikában élő magyar származású jazz zongorista Botos Robi bátyja. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanaz a vérmérséklet, csak énekbe. Szóval, hogy nagyon-nagyon szeretem az énekét, ahogy énekel. A Robi ugye megnyerte a Montreux-i jazz
5: fesztivált,
6: a jazz zongora versenyt, és az volt az egyik díja, hogy Oscar Peterson előtt játszhat. Ezt ő mesélte nekem el, mert ugye volt itt, eljött itthon Magyarországra, és beszélgettünk, és játszott Oscar Peterson trió előtt, azt hiszem egy órát játszhatott, és mondta, hogy kiment a színpadra, és az első sorban ültek a Michel Petrucciani, a Camilo, a George Duke, tudod, és mindenki jött a Peterson meghallgat, és tudod azt, hogy Petersonnak a
5: előzenekar.
6: Hát tulajdonképpen igen, de nem is ezt akarom mondani, hogy a Petersonnak a közönségének játszhatott. Aha. Tehát ez hatalmas dolog. És aztán ugye vacsora, és akkor a Peterson is ott van, tudod, és aztán megkérte a Peterson, hogy tanítsa a lányát zongorázni.
5: Hát ez óriási dolog.
6: Ez hatalmas, és a Robi ezt olyan jól mesélt el, lehet, hogy nem fogom tudni úgy átadni, de az volt, hogy a legelső órán az történt, hogy elment a Robi a Oscar Peterson otthonába, és elment az ajtóhoz, és nem mert bekopogni. Ezt így mesélte a Robi, és akkor ott kint járkált, ott az ház előtt, ő nem tudta, hogy a Petersonéknak a ház előtt kamera van. És ők ezt bent végig nézték. Hogy a Robi ott, a szegény ott nem mer bemenni. És hát akkor végül becsöngetett, és aztán mondták neki, hogy hát ezt mi végig néztük, és úgy ment le az óra, hogy Robi tanította a lányt, a Peterson meg a másik szobából végignézte, meg hallgatta is, tudod. Úgyhogy szerintem ez olyan dolog, amit nem is tudom, hogy ez én nem tudom, mit csináltam volna a helyébe, szóval, hogy...
5: Igen. óriási dolgok egyébként ezek, hogy ilyen zenészek vannak közöttünk. Igen. Ilyenek járnak közöttünk, akik egyáltalán egy légtérbe kerülhettek, akár egy Oscar Peterson-nal.
6: Hát ez hihetetlen. Igen. Igen. Hát én nem is tudom, mert feleségem szokta mondani, hogy mit csinálnál, ha találkoztatnál Petersonnal? Mondom, nem tudom. Tudod, hát szerintem sokkot kapnék, hogy tudod valami ilyesmit.
5: De visszatérve a lemezre, igen, aminek egyébként a címét még nem is említettük, Gypsy Colors, vagyis cigány színek, roma színek. Uh-huh. Honnan jött ez az ötlet? Ez mit jelent számodra?
6: Az egész album címet egy saját kompozíciómra formáltam, aminek a címe Gypsy Blues. Na most ez a Gypsy Blues-t én meghangszereltem egy jazz szepsztetre, leírtam, meghangszereltük, és ugyanezt a dalt ezt feljátszottuk a Robival is. És ugye az egyik az nagyon jazzes lett, a másik meg ilyen romásabb. Uh-huh. Ugye maga a téma, ezt szokták mondani, hogy ilyen cimbalom, cigány cimbalom stílusú téma lett, ez egy mol blues, és beszélgettem pont a Laci barátommal kocsi az autóba, a Kovács Laci barátom, és mondom neki, hogy ez lesz a cím a lemeznek, és ilyen számok lesznek rajta. És mondja, tehát ez nagyon színes ez az album. Mi nem az lesz a címe, Gypsy Color? Mondom, nagyon nagy ötlet. Mondom, az lesz a címe. És igazából így alakult, hogy nagyon színes az album, mindenféle zene van rajta, filmzene, saját dalok, Sting dalok, szóval, hogy tényleg minden van rajta.
5: Emeljünk ki néhány dalt ezek közül, hiszen tényleg annyira színes ez a felhozatal, hogy én is csak kapkodom a fejemet, és úgy látom, hogy például tényleg ez a Gypsy Blues, ez rajta van az egyes és a hatos tracken is, tehát az egyik egy sextet verzió, és a másik pedig akkor egy septet a Robi Lakatos.
6: Nem, ez egy négyen vagyunk a Robival, trió plusz a Robi. Igen.
5: Miért akartátok feljátszani még külön így?
6: Ez az én ötletem volt, mert akartam hallani ezt a témát hegedűn, és a Robi, ahogy a Robi játsza, és a Robi bejött, és megtanulta a témát, ott kb. 5 perc alatt se, és úgy eljátszott, és úgy megvariálta, hogy ezt tudod, hát végem lett egyből, és fel is vettük gyorsan. És ugye ez nem az a tipikus jazzes, mert ugye a megírt verzió az nagyon-nagyon jazzes lett, ugye nyilván jazz akkordokra írtam fel szaxofon, trombita és pozan rá hangszereltem, és ez a kvártett, ez pedig nagyon ilyen gyorsabbra is vettük a tempót, majd meghallgatja a közönség, nekem mind a kettő nagyon tetszik.
5: Uh-huh. De ugyanaz a téma.
6: Ugyanaz a téma, mégis más.
5: Ez érdekes egyébként, hogy egy lemezen belül meghallgatható két különböző stílusban is ugyanaz a téma, igen, és ugyanaz a dal, igen, tulajdonképpen. Igen, ez nagyon érdekes, hogy teszi a dolgot. Viszont itt több dal is feltűnik tőled, például Hallelujah Time.
6: Igen, hát ez igazából azt az érzetet adja nekem, mikor én vasárnap reggelente elmegyek az aszódi gyülibe, és ugye van meg tudod, néz az ember ilyen régi filmeket, amikor így a fekák bemennek a csörcsbe, és tudod, ilyen nagyon jó érzésed van, és én ezt próbáltam ott visszaadni. Nagyon vidám dal, én nagyon szeretem, jó gyors tempója van, szóval, hogy nem egy lassú dal.
5: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most pedig hallgassuk meg az albumról a Hallelujah Time című dalt.

0: A Varga Tivadar trió előadásában hallgathattuk meg a Hallelujah Time című dalt. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongoraművésszel, akinek napokban jelent meg legújabb lemeze.
1: Amit én még egyébként kiemelnék ebből a rengetegből, mert 15 dalt vettünk fel, 16 dalt vettünk fel egyébként két nap alatt, de egy dalt nem tettünk a lemezre, hanem csak a digitális platformokra került fel. Ez a Red Bull című dalom, saját szerzeményem. Ezt minden koncerten el szoktam mesélni ennek a történetét. Ugye én egy békési gyerek vagyok, és az ottani cigány telep mellett nőttünk fel, és volt ott egy a testvéreimmel nap mint nap kimentünk futballozni, játszani, és ott a réten ott volt egy piros labda. És ugye ez a piros labda az enyém volt, de egyébként meg mindenkié volt. Szóval, hogy mindenki azt mondta, hogy ez az ő piros labdája. És ezzel a labdával addig játszottunk, ameddig nem is tudom, mi lett vele, így elnyelte a föld. Tehát tényleg valami lett vele. És az egyik testvérem az rám írt, hogy te emlékszel arra a piros labdára? És a mai napig élénken él bennem, hogy nézett ki, mindent tudok, minden paraméterét tudom, tényleg, mert annyit játszottunk vele. És mondtam, hogy te tényleg, rá emlékszem. És én ezt papírra vetettem tulajdonképpen, hogy azt az érzést, amit már lehet a mai fiatalok már nem is feltétlenül tudnak, vagy éreznek, hogy nem érdekel semmit, tudod, a telefon, meg tévé, meg játék, hanem hogy az, mikor kimész a rétre, a barátaiddal, testvéreiddel, a kezedbe van a zsíros kenyér, vagy nem tudom mi, és csak játszol, és focizol, és nem érdekel semmi, se akarja, se semmi, tudod, csak játszol. És ez az önfelett érzés, ezt írtam le, és meghangszereltük, és a dobosom mondta egyébként azt, hogy te, ez nagyon csikóreás dal lett. Aha. És akkor így lett az, hogy akkor én ezt fel is ajánlottam tulajdonképpen így a csikóre emlékére. Mert tényleg az lett egyébként, egy picit ilyen koreás világ, de nagyon-nagyon-nagyon szeretem játszani, és az emberek ezt a történetet is nagyon szeretik, ami a dalhoz fűződik.
0: A következő dal tőled Far Away, vagyis messze.
1: Igen, hát ez igazából ilyen honvágy volt. Ennek a témája azt hiszem Kínában jött.
0: Amikor a Ragtime-ben voltál Kínában.
1: Igen, voltunk Kínában, és valahogy így jött, tudod, hogy így nagyon sokat repültünk, nagyon sokat voltunk a felhők fölött, és jött egy ilyen téma a fejembe, és ezt leírtam. És igazából ennyi. És ezen a dalon játszik a gyárfás, ugye a fish velünk.
0: Uh-huh. Amiket itt te komponáltál, ezek mind tulajdonképpen jazzes művek. Jazzes dallamok
1: egyébként, jazzes művek, de például pont a Far Away az, aminek nagyon sok a klasszikus akkordok benne. Szóval, hogy elég sok klasszikus akkordot használok. Szeretem. Jók azok is, tudod.
0: Tehát a klasszikus alapok azok nyilván azért haladszódnak nálad is. Sőt, gyakran hasonlítanak téged azért Oscar Petersonhoz is, hiszen nem csak azért, mert olyan fantasztikus technikád van, hanem a stílusod is időnként, vagy hát tudod utánozni az ő stílusát.
1: Igen. Hát abból merítek egyébként. Pont ezt, hogy mondod, tennap játszottunk a Mazeltov étteremben, a triómmal, és jött egy fickó, láttam, nagyon mosolyogott tőlünk, mit tudom, 10 méterre, és akkor itt mondott, Oscar Peterson. Tudod, és akkor mondtam neki, igen, tudod.
0: Most a magyar Oscar Peterson.
1: Igen, de nem magyar volt, mert próbáltam neki mondani, hogy gyere ide, beszéljünk, de nem nagyon értette, tudod, aztán közben játszottunk, de így felismerik az emberek, hogy tudod, hogy miből merít az ember. Hát én meg a persze. Peterson, meg az Artétum világ, nekem az a világom.
0: Hát ez még a klasszikus jazz.
1: Igen.
0: Ez a jazznek a fénykora.
1: Igen.
0: Mondjuk
1: igen.
0: Így legalábbis én azt tartom a fénykorának.
1: Abszolút.
0: Akkor ebbe egyetértünk.
1: Igen.
0: És tulajdonképpen a lemezen az összes dal alapvetően azért jazz ihletésre készült?
1: Egyáltalán nem egyébként, mert például van itt egy Sting dal, ugye Sting az egy pop énekes, az ötödik dal,
0: Törékeny.
1: Ez a Fragile, ugye? Ez a Törékeny című dal, ezt egyébként én így szoktam írni, hogy Törékeny. A Fragile dal, ezt a érdekes, mert ezt a Csapó Krisztiánnal nagyon, a Budapest Ragtime Band-del nagyon sokszor játsszuk, és akkora sikere van mindig, hogy nagyon legtöbbször oda jönnek hozzánk, hogy nekik a Fragile tetszett, a Sting szám, olyan jól játsszuk, és olyan jól énekli a Krisztián, meg jók a szólók benne, és mondtam neki, hogy akkor vegyük már fel. És ugye a Krisztián nem énekes, de nagyon jól énekel, és nagyon jól improvizált. Tényleg, hát, hogy meghazudtol jazz énekeseket, ahogy improvizál, és hát én ezt kihasználva, ezt gyorsan lemezemre fel is dobtuk, felvokálozta, megimprovizáltuk, adtunk neki egy szerkezetet, úgyhogy egy popdalt megcsináltunk tőle.

0: a Fragile, vagyis Törékeny című dalt hallgathattuk meg a Varga Tivadar trió előadásában. Most pedig folytassuk a beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongoraművésszel, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze.
1: De ha már itt a könnyed műfajoknál vagyunk, Edith Piafnak egy dala is szerepel a lemezen.
2: Igen, a Larousse-hoz, igen. Hát én ezt a dalt nagyon szeretem. Hát ennek olyan hangulata van, tudod, és én ezt nem is gondoltam, hogy én ezt bárki mással játszanám fel a Robin kívül. Talán ezt a Robival még amikor felhívtam, hogy vállalná-e, akkor ezt mondtam meg, hogy ezt mindenféleképpen vegyük fel. És nem azt kérdezte, hogy melyik, hanem azt kérdezte, milyen hangnemben szeretnél. És akkor mondom, hogy amiben szeretnél. Nekem mindegy, tudod, aztán megcsináltam a kört a trióval, átnéztük, de az a profizmus, meg az a lazaság, amit a Robi hozott a lemezbe, az nagyon jó.
1: De ha már itt tartunk, azért meséld el nekünk, hogy mennyi energiabefektetést, mennyi készülést igényel egy ilyen CD-nek az elkészítése, hiszen az egy dolog, hogy vannak olyan vendégművészek a CD-n, mint Robi Lakatos is, aki oda megy mondjuk a felvételre, és olyat improvizál, hogy ilyet kidolgozni is nagyon nehéz lenne.
2: Igen.
1: De hát azért nyilván azért vannak olyan részei is az albumnak, ami azért elő van készítve ilyenkor.
2: Figyelj, igazából a triós felvételek, ahol nincsenek vendégművészek, azokat már van, hogy ilyen 5 éve játsszuk, és gyakoroljuk, és volt olyan, hogy a felvétel előtt is 2 héttel minden második nap több órára összeültünk. Például a Jaj, de jó habos ütemény című dalt, ugye ezt mindenki ismeri, ezt a könnyed dalt, ez egy filmzene, és hát ezt úgy meghangszereltem, hogy valakinek nem is jut eszébe feltétlenül egyből a dal. De nagyon-nagyon könnyed, szóval nem azt kell képzelni, hogy ilyen free jazz lett, vagy ilyen avantgárd izéke. Szóval egyáltalán nem, hanem felismerhető Peterson stílus egyébként ez is. Nagyon szeretik a közönség ezt a számot, szokták is tőlünk kérni. Na például ezt a dalt nagyon sokat próbáltuk. Az, hogy ilyen gyors tempót hogy játszunk úgy, hogy legyen benne arancs. Ezt is a közönségtől megkaptuk, azt is, hogy milyen jó az, hogy nem csak darálás megy az improvizálásban, hanem jönnek arancsok. És én ezt nagyon nagy hangsúlyt fektetek, hogy az arancsok azok jók legyenek. És legyenek. Mert ugye nem az legyen, hogy lemegy a dal, és akkor 40 kör improvizáció. Mert ezt megunja. Nyilván lehet, hogy a művész élvezi, hogy ott kiteljesedhet, de mégiscsak a közönségnek játszunk valahol, és ez nekem nagyon fontos, hogy ugye, ahogy a Peterson is csinálja, hogy izgalmas legyen, és jó legyen. És ezek az arancsok, ugye ez azt jelenti, hogy megy a dal, és egyfajta dallamot kitalálok, amit meghangszerelek a dalon belül. Ezt ugye a Big Band, Peterson mondta azt, hogy Big Band hangzást akar elérni a trióban. És nagyon sokszor ezt is érzem, hogy olyan, mint egy Big Band szólna a triójában. Olyan felrakásokat csinál, úgy szólal meg, mint hogyha egy Big Bandet akarna megszólaltatni. És én ez nagyon bennem van, és én ezt nagyon szeretem csinálni.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most erről fogjuk meghallgatni a Gypsy Blues című dalt, melyen Robi Lakatos is közreműködik.

0: A Gypsy Blues című dalt hallgathattuk meg Robi Lakatos közreműködésével és a Varga Tivadar trió előadásában. Most pedig folytassuk beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze.
1: És ezek szerint ez valahogy könnyebben eljut a közönséghez, meg hogyha végig ott van egyfajta dallam, akkor azt könnyebben meg tudja emészteni az átlag közönség is, úgy érzed?
2: Kellenek támpontok.
1: Uh-huh. Igen, igen.
2: Kellenek támpontok. Ez, igen. Igen. Igen. Igen.
1: Visszatérve ismét a CD-re, olyan filmzenék is azért feltűnnek a CD-n, mint a Keresztapa.
2: Uh-huh. Igen, ezt is nagyon régen hangszereltem meg. Képzeld el, ezt körülbelül 2019-ben hangszereltem meg. Aztán annyit játszottuk, ezt még a Diana Krall előtt is játszottuk, amikor előzenekara voltunk 22-ben. És talán ott játszottuk talán utoljára. És meguntuk, elfáradt, és most vettük elő a lemez előtt, mondtam a Ferének, hogy meg a Janinak, hogy vegyük fel. És akkor egy picit átvariáltuk, még egy-két helyen, és nagyon jó lett. Tettünk bele egy-két olyan aranzsot, amit ugye előbb beszéltünk, hogy az nagyon, nagyon kell bele, mert elég hosszú a téma, és azért egy trióval úgy megcsinálni, hogy izgalmas is legyen, a szóló is ugye izgalmas legyen. Hát volt bennem munka rendesen, de látszik is, hogy majdnem 7,5 perces lett, úgyhogy beletettünk mindent, de nem unalmas. Szóval hogy ez is elég jó lett.
1: De ez egy lassú dal, ez egy lassú szám. Melyiket könnyebb feldolgozni, vagy melyiket könnyebb játszani, vagy ilyen szempontból mindegy, hogy most mondjuk egy picit jazzesebb változatban lassú vagy gyors a jellege, a karakter a dalnak?
2: Hát ez a témától függ egyébként, hogy dolgozott fel a témát. De egyébként szerintem mindegy, hogy gyors vagy lassú. Például itt van a Stevie Wonder szám, hogyha már itt tartunk. Ugye a Stevie Wonder számnak ez a You Are the Sunshine, ez egy bossa nova dal. És mi megcsináltuk swingbe. Úgyhogy ez is nagyon, nagyon jó lett. Ez a Gajer Feri ötlete volt. Bejött a Lali a próbára, egyszer próbáltunk egyébként a lemezre a Lalival. És mondta, hogy mit vegyünk fel? Hát nem tudom, mit vegyünk fel? Tudod, és néztünk számát, ezt annyira nem szeretném, mert ugye mégiscsak én voltam az, aki eldöntötte, és mondja Feri, nem veszük fel azt a Steve Mander számot, mert ő ezt még nagyon régen, 30 évvel ezelőtt játszotta a Garaival, Garai Attilával, és az nagyon jó. Hát mondom, nézzük meg, hogy szól. És megnéztük, és nagyon jó lett. És egyébként az a durva, hogy a felvételen is, amikor bement, ugye megnyomtuk a piros gombot, benyomta a felvétel gombot a Tomi, Kontor Tomi vette fel a lemezt, akkor a Feri elkezdett szólózni a dal elején egyből. De úgy, hogy szóval azt beszéltünk meg, hogy az elején játszunk egy picit, hogy a Lali hangolódjon a dal, és a Feri elkezdett szólózni. És egyből elreagáltuk. Szóval, hogy ez is egy ilyen kicsit jammes annyira spontán jöttek ott a dolgok, és minden jó lett, tudod, hogy elkezdett szólózni, és mentünk után, és a Lali meg belépett a legjobb helyen, és elkezdte énekelni. Szóval, hogy nagyon jól lereagáltuk egymást.
1: Hát ez a pillanatnak a hangulata, ezt nagyon-nagyon nehéz megfogni, ez még koncerten is ritkán jön ennyire nagy összhangban, akkor ezek szerint, ahogy te ezt most így elmesélted.
2: Igen. Igen, bár mondjuk mi, ahogy mondtam is, elég régóta játszunk együtt, 18 nyarán találkoztunk ugye legelőször a trióval. Azóta mindent tudunk, és ezt beszéltük is, hogy ez milyen jó, hogyha nekünk szólnak, hogy holnap után, nem tudom, Brüsszelbe kell egy koncertet adni, akkor nem kell gondolkodni azon, hogy mit játszunk, hanem bármikor tudunk, mert ugye ez egy olyan trió, ami aktív. Mm-hmm. És tudod az, mikor már tudjuk azt, hogy mikor fogja befejezni a szólót. Erről is beszéltünk már ugye a trióval, hogy milyen jó, hogy már érzik, hogy én mikor fejezem be a mondatot, és akkor elkezdi a bőgő a szólót, vagy valami más történik, ami nem a zongora szóló. Szóval, hogy nagyon fontos egymást érezni.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk a jövő héten hétfőn is. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András. A viszonthallásra!
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon, a Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap! Korábbi adásunk ismét.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma diákok vezetik kortársaikat a holokauszt történetében. Látássérült, látogatók, hangok és tapintható tárgyak segítségével fedeznek fel egy múzeumot. Budaörsi diákok a kitelepített svábok helyébe képzelik magukat, Pécsen pedig roma fiatalok beszélnek kortársaiknak a roma holokausztról. Ezek a programok elismerést kaptak hétfőn a Szép Művészeti Múzeumban, ahol megnyílt a múzeumok őszi fesztiválja. 9 pécsi gimnazistát készítettek fel arra, hogy végigvezesse kortársait a Porajmosz Roma Holokausz című vándorkiállításon. A Gandhi gimnázium diákjai a Janus Pannonius Múzeum programjában saját hangjukon beszélnek a történelmi tragédiáról a hozzájuk hasonló korú látogatóknak. A Kortársról Kortársnak című résztvételi projekt hétfőn múzeumpedagógiai nívódíjat kapott. A fiatalok felkészítése a múzeum és az amszterdami Anne Frank alapítvány együttműködésével valósult meg. Szintén nívódíjjal ismerték el a miskolci Hermann Otto Múzeum Láthatáron túl inkluzív utazás a Hermann Otto Múzeumban című kezdeményezését is. Munkatársai látássérült emberekkel együtt dolgozták ki a foglalkozásokat. A résztvevők hangok, illatok, tapintható tárgyak és beszélgetések segítségével fedezik fel a gyűjteményt. A díjátadón elhangzott laudáció szerint 3 különböző témájú foglalkozáson összesen 175 látássérült látogató vett részt. A program már a tervezéskor figyelembe vette, mit szeretnének megtapasztalni azok, akiknek készült. A Budaörsi helytörténeti gyűjtemény Mindent hátrahagyni című nívódíjas foglalkozása az iskolába viszi a múzeumot. A diákok egy-egy budaörsi sváb család helyébe kerülve követik végig az 1946-os kitelepítéshez vezető eseményeket. Döntéseket hoznak, mérlegelnek, majd személyes sorsokon keresztül ismerik meg, mit jelentett az otthon, a ház és a felhalmozott javak elvesztése. A foglalkozás a Gyűjtemény Bőrönd Múzeum nevű iskolákba utazó programjához tartozik. A 4. múzeumpedagógiai nívódíjat a Ferenci Múzeumi Centrum Inkluzív Családi Délelőtt című programja kapta. Eszerint a 10 alkalommal megtartott foglalkozásokon különböző igényű gyermekek és családok fedezhették fel együtt a kiállításokat. A szervezők a segédanyagokat és a feladatokat is a résztvevőkhöz igazították, köztük látássérült, hallássérült emberekhez, valamint hátrányos helyzetű családokhoz. Fesztivált szervező Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója Cseri Miklós a kutatással alátámasztott múzeumi tudás jelentőségéről beszélt. Arra figyelmeztetett, hogy a tárgy önmagában még nem mond el mindent, a hozzá kapcsolódó történet hitelességéért a kutatás és a múzeumi szakemberek felelnek. A Szép Művészeti Múzeum főigazgatója pedig azt érzékeltette, milyen nagy része lett a múzeumpedagógia az intézmények mindennapi munkájának.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. Beszélgetésünk második részében mesél nekünk továbbra is az albumról, az alkotói folyamat kulisszatitkairól, valamint arról, hogy hogyan lett Mága Zoltán zongoristája. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! szükség van ezekre az improvizatív jellegű előadásokra is, ezekre a jam sessionökre természetesen, ahol összetalálkoznak a különböző zenések, és akkor egy örömzenélés jön ki az egészből, de valójában az igazi érték tényleg ilyenkor szólal meg, amikor egy banda, egy kis zenekar, egy kis kamarazenekar össze van szokva, és már évek, szinte évtizedek óta együtt vannak, és egymás lélegzetvételét is ismerik. A Budapest Ragtime Band-del is azért annyit játszottok együtt, hogy tényleg nagyon jól ismerhetitek akkor már egymást.
4: Persze, persze, már mondjuk van köztünk egy jó nagy generációs különbség nyilván, de ugye a zenében nincs idő, uh-huh. és nincs tér, ott van egy nyelv, amit beszélünk, és ugye az, hogy a jammeken nagyon fontos, hogy az ember minél többet játszon, persze, de az, hogy mit tudom, elkezdünk egy blues-t játszani, és mindenki játszik azt, amit akar, annak is van egy varázsa. Meg az is van, mikor egy olyan dalt játszol, amit az előbb beszéltem, hogy ugye megvan hangszerelve, vannak benne aranzsok. Az egy egészen más dolog. Szóval, hogy ez a jazznek a, hát úgymond, nem is tudom, hogy mondom, a piedesztára emelése, hogy úgy játszod el a dalt, hogy az, szóval, hogy leírható legyen maga a szerkezet is. Nem tudom, érthető-e, hogy mit akarok mondani, hogy nem az van, hogy csak így játszunk valamit, és élvezzük a pillanatot. Persze a leírt daloknál is, a leírt aranzsos daloknál is lehet élvezni, meg kell is élvezni a dalokat, de nagyon fontos az, hogy kompozíció legyen, ne csak játszás legyen, hanem kompozíció és komponálás legyen. Ez nekem nagyon fontos.
3: Visszatérve ismét a CD-hez, van itt egy olyan dal is, ami például Django Reinhardt szerzeménye, a Hungária.
4: Igen. Fú, hát ennek nagyon, nagyon, nagyon szerettem a sztoriát, mert én ezt a dalt nem ismertem uh-huh. a felvétel előtt még egy órával. És Robi mondja, te ezt játszol? Játszátok? Nem játszom, Robi, ezt a dalt, nem is tudom, hogy melyik. És akkor kikerestem az akkordvázat, a kört, és elfejvettük először. Már mondom, nem lett olyan jó. Robi is mondta, játsszuk fel még egyszer, tudsz tenni jobban zongorázni. Felvettük másodjára. És mondja Robi, tehát te nem is zongoráztál most. Azt mondják, hogy te vagy a magyar Oscar Peterson. Tudsz tenni jobban. És tudod, már kimentem, mondom, hogy te Robi ezt mondja nekem, akkor nagyra kell magamat tenni. És akkor harmadjára felvettük, már gyorsabb tempóba. És mondja Robi, na ez most jó volt. Tudod, megnyugodtam. És kimegyünk hallgatni, és mondja, tudsz tenni jobbat, tudod? És már negyedjére bementünk, felvettük, és már negyedjére már jó lett. És az a durva, hogy nem azt tettem a lemezre, nem a negyedik felvételt, hanem a harmadikat tettem rá, mert szerintem abban van a legnagyobb dög, meg aztán. És a Robi meg olyat hegedül mind a négybe, hogy ez eszméletlen, tudod? Hát, és ez például ez egy olyan dal, ami jam nóta, de van benne koncepció. Az elején Robival beszélgettünk hegedűn és zongorán, és tulajdonképpen egy ilyen kétszólamú invenciót kreálunk ott a intróként. Nagyon-nagyon jó, én nagyon megszerettem ezt a dalt.
3: A másik, ami nekem nagyon felkelti az érdeklődésem, ez a Michel Legrand dal. Watch What Happens. Nézd, hogy mi történik.
4: Uh-huh. Igen, ez egy olyan dal, amit én még a konziban tanultam meg. Mindig is nagyon szerettem volna játszani, de nem nagyon erő. Szóval, hogy egyedül szólóban játszottam, de így zenekarral nem. És ebben hát ilyen plusz, hogy tulajdonképpen ebben nincs dob. Ezt úgy vettük fel, hogy zongora, bőgő és gitár. Uh-huh. És ugye ez egy bossanova dal, és mi eljátszottuk swingbe. És ezt tudja Petersonnak, ez egy azt hiszem 72-es Ronnie Scott koncertjén volt, ahol a Bernie Kessellel és a Pedersennel ugyanígy játszották el, így swingbe, és ez annyira tetszett nekem, hogy mondom, ezt valahogy így meg akarom én is csinálni, és annak a mintájára mi is felvettük, és nagyon-nagyon-nagyon jó lett. Én nagyon élveztem a felvételt.
3: A Cifra György díjas Farga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg a Watch What Happens című dalt a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a Gypsy Colors című albumról.

0: Watch What Happens című dalt hallgattuk meg Varga Tivadar Trio and Friends előadásában, a napokban megjelent Gypsy Colors című albumról. Most pedig folytatjuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Milyen érdekes egyébként, hogy minden dalnak van egy története, van hozzá egy emlék, egy érdekesség. Mi a helyzet például az Utca napos oldalán című dallal? On the Sunny Side of the Street.
2: Igen, hát ez nekem az egyébként az egyik kedvenc jazz standardem. Aha. És a Kovács Laci barátom, aki ugye a lemezen ezt a szóló számot szántam neki, nagyon megörült neki, és nagyon vidám témája van, nagyon szeretem, és igazából ennek úgy különösebb sztoria nincs, azon kívül, hogy nekem nagyon szeretem, nagyon vidám dal, tettünk bele egy kis megírt dolgot, ami érdekessé teheti, de inkább ezt inkább úgy szántam, hogy ezt így játsszuk el és improvizáljunk rá. Nagyon jól lett. A Laci egy picit a végét is megvariálta. Szerintem nagyon jól lett. Érdemes meghallgatni. Nagyon jó a hangulata.
0: A következő dal, amiről még nem beszéltünk, You Don't Know What Love Is It, tehát nem tudod, hogy mi is a szerelem.
2: Uh-huh. Igen, ez is egy vokális dal lett, a Botos Lali, ez a második szám, amit felénekelt.
0: Ezt kiválasztotta?
2: Ez ilyen közös dolog volt, mert én pont rá voltam kattanva egy George Benson lemezre, uh-huh. aminek most nem jut eszembe a neve, de biztos, hogy ha valaki ilyen a George Benson fan, azt tudja, hogy melyik ez a lemez. Ő énekli, és hasonlóképpen vettük fel egy kis zongora intróval, szabadon elénekelve. Igazából kellett egy ballada, ugye, a lemezre, és ez lett a ballada.
0: Ja, világos.
2: Uh-huh. Úgyhogy ezért választottuk ezt ki. Én nagyon szeretem ezt a dalt. Feleségem azt mondta, hogy nagyon, nagyon szomorú a dal, de hát nem lehet mindig minden vidám, ugye? Mert pont a másik dal, a Steve Wonder szám, az meg egy nagyon vidám dal. Uh-huh.
0: 15 dal van egyébként az albumon, és ezt pont a felénél, hát most a 8. ebben az esetben. Uh-huh. Tehát igen. Pont a vízválasztó, mondjuk így.
2: Igen.
0: Ez így direkt lett így deszerkeztet?
2: Teljesen véletlenül.
0: És még egy dal van, amiről nem beszéltünk, I Wish You Love. Bár csak szeretnél?
2: Igen, ez is egy ilyen gypsy jazz dal. Szóval, hogy ilyen Django Reinhardt stílusú francia dal. Ennek az a sztoria, hogy játszottunk a Budapest Ragtime Band-del Prágában, egy jazzklubban, és énekeltem ezt a számot. Nem tudtam, hogy mi a címe.
0: Te énekelted?
2: Hát nem úgy énekeltem, hogy koncerten, nem dúdoltam, ugye.
0: Ja, ja.
2: A buszban, meg mindenhol, és nem jutott eszembe a címe, és a zenek, a Feri se tudta, és akkor ott odajött az ottani jazzklubnak a vezetője, hogy ez a szám, tudod? Uh-huh. És akkor tényleg, és akkor ott kikerestük, és én ezt már előtte hallgattam ezt a számot egy énekesnőtől, de nem tudtam, hogy mi ez, csak nagyon szeretem a témáját, és Robit kérdeztem, hogy játssza-e ezt a dalt, és annyit mondott, hogy milyen hangnemben.
0: És ő egyből tudta természetesen.
2: Persze, igen. és akkor oda mentünk a felvételre, és mondja Robi, hogy az intróval kezdünk. Hát mondom, Robi, oké, de mondom, én nem tudom az intrót, ennek van intrója? És akkor mondta, tudod, és olyan jó volt, egyből otthon éreztem magam, hogy elmondta, és tudod, C-dur, és akkor itt fogja egy GBC-szét, tudod, romással, tudod, és annyira jó, álmodom, jó van, akkor tudod, ez jó lesz, és akkor elmondta, megcsináltuk, és megint kegyetlent rázott rá, nagyon jól eljátszotta. Aztán ebben van egy bőgőszóló is, ez egy picit ilyen nyugodtabb, ilyen nyolcados gypsy jazzes swinges dolog lett. Nagyon-nagyon szeretem. Uh-huh. Nagyon szeretem.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg Gypsy Colors című új lemeze. Most hallgassuk meg az I Wish You Love című dalt az albumról.

0: I Wish You Love című dalt hallgathattuk meg a Vargati Vadal Trio and Friends előadásában, a napokban megjelent Gypsy Colors című albumról. Most pedig folytatjuk a Cifra György díjas Vargati Vadal jazz-zongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Szóval nagyon színesre sikeredett ez a lemez. Vannak rajta improvizatív jellegű dalok, vannak megkomponált, megszerkesztett dalok, vannak olyanok, amiket már évek óta játszol, vannak olyanok, amiket akkor ismertél meg a felvételen. Ez nagyon érdekessé teszi ennek az albumnak a szerkezetét, a felépítését. És tulajdonképpen akkor ezek szerint ebből jött a cím, hogy Gypsy Colors.
2: Igen.
1: Beszéljünk egy picit a borítóról is, hiszen ennek is van egy története. Egyébként te vagy a borítón, és talán a háttérben egy felrobbanó csillag?
2: Hát valami ilyesmilyen, ilyen kicsit ilyen barokkos, nem is tudom, ilyen régi módi, talán egy picit ilyen, ilyen rozsdás, nem tudom meghatározni pontosan mi ez. Lehet, hogy ez a felrobbanó csillag lesz a helyes válasz.
1: Minden esetre a színvilág az nagyon hangulatos, egy, hát mivel ez egy barna zongorának néz ki, ahol ülsz, ez nagyon beleillik tulajdonképpen ebbe a színvilágba.
2: Igen, igen, leginkább a színre mentem rá, hogy a színek stimmeljenek, ugye, mert itt pont egy ilyen kékes zakó van rajtam ezen a képen. Ez egyébként ez egy teljesen random fotó rólam, amit nem is tudom, kilőtt rólam, és annyira megtetszett, hogy mondom, akkor legyen ez a borító, és ami az érdekesség, hogy ezt tulajdonképpen én csináltam. Szóval, hogy kis AI segítséggel kipingálva itt-ott a fényeket megerősítve, itt-ott levéve ezt-azt, ez az én művem.
1: És ez hogy készült? Mesélj kérlek erről, mert ez nagyon izgalmas. Tehát megmondtad az AI-nak, hogy készítsen egy CD borítót, és akkor beadtál neki egy képet, vagy hogyan képzeljük el ezt, hogy
2: figyelj,
1: ennek a folyamatát?
2: Ez körülbelül egy hónapi munka. Aha. De úgy, hogy nem mindig volt rá idő, persze, hanem hogy visszakerestem azt, amit akkor. Szóval mindig beírtam valamit, és ChatGPT csinál nekem egy ilyen fotót. És akkor ez nem tetszett, mert ott nagyon-nagyon látszott, hogy AI. Szóval, hogy ez ne legyen annyira AI, viszont a kiírás legyen nagyobb, a nevek legyenek ilyenek, és tudod, valamikor ez is rontja a neveket, nem úgy teszik be, ékezeteket nem tesz ki, vagy pont kitesz. Úgyhogy volt vele meló, aztán ugye van ez a Canva nevezetű alkalmazás, vagy program, amit ugyancsak a kiírásoknál használtam, de leginkább a ChatGPT volt, amit használtam. És a hátulját az pedig teljes mértékben egy grafikus kollega alkotta meg, a képeket elküldtem neki természetesen, és ugye ez nem AI egyáltalán, hanem ott teljesen meghagytuk a valódi képeket, és a zenészek szerepelnek rajta. Megmondom őszintén, hogy körülbelül

0: kettő vagy három olyan kép volt az elejére, amire azt tudtam volna mondani, hogy ezt így bevállalom, nem rossz. Aztán megkérdeztem pár ismerősömet, akik zenészek, és láttak már pár borítót, hogy mi a véleményük. És ezt mondták ők is, egyébként nekem is ezt tetszik a legjobban. Ugye mosolygók, ott a zongora, igazából ez úgy én vagyok szerintem.
1: Nagyon jók egyébként a betűtípusok, a színek, tehát valahogy olyan összhang van rajta.
0: Én is ezt látom, igen, nagyon jól sikerült. Mondom, ezt volt benne segítségem, a Csapó Krisztián barátom is segített a stílus vagy típus kiválasztásában, meg ugye az, hogy a Robi Lakatost én mindenféleképpen akartam, hogy ő kitűnjön. Mm-hmm. De nem tudtam, hogy szokás. És akkor itt jött ugye a grafikus, aki a kiadót ajánl, akit a kiadó ajánlott, hogy keresen fel, és ő segített ebben, mert ő, bár pedig jól tudom, hogy nem egy Presser Gábor lemezt is grafikált már.
1: Tehát nagyon hasznos az AI, és nagyon sok munkafolyamatot ki lehet vele váltani.
0: Igen.
1: De amikor viszont valamiféle igazi szakmai elmélyült tudásra van szükség, akkor mégiscsak emberhez fordulunk.
0: Minden
1: és ezt jó hallani egyébként.
0: Igen. Nagyon, tényleg nagyon sok. Szóval az, hogy ilyen képet tudtam én csinálni, ezt még én se hittem el. Uh-huh. És úgy, hogy igazából csak letöltöttem a programot, befizettem egy hónapot, hogy tudjam használni korlátlanul. És csak ilyen irány elveket adtam meg neki. Körülbelül 50 képet szerkesztettem meg, és rosszabbnál rosszabbak is voltak, meg jobbnál jobbak, de szerintem ez nagyon jó lett.
1: Igen, ez tényleg. Nagyon érdekelne, hogy miért tartottad fontosnak, hogy én ezt az albumot, ezt a CD-t kézbe tudjam fogni, aminek én egyébként nagyon örülök.
0: Figyelj, szerintem a lemez az ma már egy névjegykártya. Uh-huh. Szóval, hogyha oda jönnek Igen. hozzám egy zenélés után, hogy ki vagyok én, akkor szoktam adni lemezt, hogy itt vagyok, és meg lehet hallgatni. Meg hát azért ez mégiscsak egy ilyen korszak lezárás tulajdonképpen, hogy ez vagyok én, ennyi éves vagyok, most 33 éves vagyok, ezt tudtam én 33 évesen produkálni. Aztán a következő lemezemet 34 évesen fogom felvenni, aztán majd kíváncsiak, hogy akkor mit fog csinálni, vagy hogy milyen lemez fog. Én még magam is kíváncsi vagyok rá, mert nem tudom még. Persze van egy csomó ötlet, meg inspiráció, de aztán majd látjuk, nem tudom még.
1: De ha már így a jövő felmerült, akkor mondd el nekünk, hogy milyen jövőt tervezel ennek a lemeznek? Tehát lesz esetleg bemutató koncert?
0: Mindenféleképpen szeretnék lemezbemutató koncertet, azt még pontosan nem tudom, hogy hol és mikor. Az első lemezemnek, ugye a Sunrise Nocturne-nek nem is Magyarországon volt a lemezbemutatója, hanem, ha jól emlékszem, Brüsszelben csináltuk meg, a Magyar Intézetben. Ez valószínű, hogy ez is valahol külföldön lesz. Nem azért, mert a magyar közönség nem szereti, vagy nem hajlik rá, hanem nem tudom, én valahogy ezt ilyen nem így beszorítva egy országba szeretném ezt a lemezt, hanem így legszívesebben kivinném.
1: Tehát ettől, hogy felkerül az internetre, és az interneten is hallgatható online, számos különböző zenei szolgáltatón Igen. keresztül, így tulajdonképpen az egész világ megismerkedhet ezzel a CD-vel, ezzel az albummal.
0: Végül is igen. Jól be kell promózni, mert szerintem ez az anyag, ez nagyon jó lett. Szóval, hogy odaadtam pár olyan is, például az autószerelő ismerős, aki az autómat szereli, neki is adtam egy lemezt, hogy mert nekem fontos az, hogy egy lalikus, aki nem érti a jazzt. De tudom, hogy jó ízlése van, szóval, hogy nem most nem akarok neveket mondani, kiket hallgat, de meghallgatta, és mondta, hogy neki nagyon tetszett. Igen. Szóval, hogy érti. Tudod, az van, hogy elindul a dal, és nagyon sok jazz dalba, mai ilyen free, meg nem tudom, ilyen jazzekben, hogy az ember úgy nem tudja, hogy hol tart.
1: Igen.
0: És ezt hallom az emberektől, hogy nem tudják, hogy hol tart, hogy valamit játszanak, és mi azt tudod.
1: De ez nem kell laikusnak lenni, hiszen a szakma beliek is időnként ezzel így vannak. Az nem jó, hogyha az ember nem érti, hogy van ennek a szerkezete, hogy van ennek a kompozíciója, nem értem, miről szól az egész. Valahogy akkor valami hibázik.
0: Nagyon sok esetben a zenés tudja maga, hogy hol tart egyébként. Aztán várják, hogy valaki beüsse az egyet, egyébként ez tényleg így van. ez egy olyan, mint hogyha egy Picasso elkezdene, vagy nem tudom, most nagy nevet akarok mondani, elkezd valamit úgy rajzolni. Nem tudja, mi lesz a vége. Tudod, és csak így felkeni. És jön a következő szín. Játszottam ilyen zenét is, nem élveztem. Uh-huh. Túlzottan. Én jobban szeretem azt, mikor van egy kör, és akkor ott meg lehet mutatni. Mert igazából vannak azok a zenészek mai napig olyan, mondjuk őket jazzmuzsikusoknak, akiket még nem hallottam jazz standardet játszani. Pedig hát igazából ott dől el minden, és ez nagyon fontos szerintem.
1: Ha már így a műfaji kitekintéseknél járunk, akkor mindenféleképpen említsük meg, hogy az életedben egy nagy változás történt néhány hete, hiszen te lettél Mága Zoltán zongoristája. Mesélj nekünk erről egy picit.
0: Igen, Rátanyi Robi mellett én vagyok a Mága Zoli zongoristája. Ezt képzeld el, ez úgy volt, hogy másfél hónapja a Masa Tamás, egyébként a Sabadszon Klezmer Band vezetője, ahol ott én zongorázom, felhívott, hogy délután 3-kor, hogy mit csinálsz. Hát mondom, Tamás, megyek tanítani, ahogy szoktam így délután, és mondtam erre, Zolinak nagyon kell lennie. Hát mondom, itt vagyok, hogy és mit tudod, hogy hát ez Szabadkára kéne, mondom, Szabadkára, mondom, megyek tanítani. És mondta, hogy 6-tól van a koncert. Szóval 3-kor hívott, hogy nekem 6-kor Szabadkán kéne legyek. És nyilván félreálltam autóval, átgondoltam, hogy a tanítást, ugye nagyon fontos nekem a tanítás, hogy azt hogy helyezem át, hogy a gyerekek megkapják az órát, és hogy ne legyen probléma. Aztán végül is sikerült úgy megoldani, hogy hazamentem, felvettem a ünnepi gúlyámat, és azonnal rohantam ki. És az volt, hogy oda mentem 5:45-ra, elém tettek 5 darab kottát, és elindult a koncert. És mondtam a Zolinak, hogy most akkor én lejátszom ezt az 5 dalt, és menjek ki. És mondtam, hogy végig kéne zongorázni. És 3 órás koncertet én ott végigültem. És fülelni kellett, hallgatni kellett a zenekart. És nyilván Brahms 1, Brahms 5, Róka tánc, és hasonló ilyen ugye híresebb darabok, amiket én még nem játszottam, de ismerek, szóval, hogy és nyilván nem mindegyikbe kell zongora, de volt, hogy oda néztek, hogy most kéne játszani, tudod. Szóval, hogy ilyenek vannak, és ez először nekem annyira nem tetszett, hogy nem tudom, hogy mi történik, tudod.
1: Ez egy óriási felelősség egyébként. Tehát, hogy egy koncerten azonnal így próba nélkül becsöppen az ember. Igen. Főleg, hogyha alapvetően azért jazzmuzsikus vagy.
0: Igen.
1: És hát mondjuk a Brahms egyet nem biztos, hogy akkor gyakran játszottad. Hát, vagy a Róka táncot meg, aztán igen, főleg nyilván.
0: Igen. És akkor azt le kell fülelni. Ja, ismerem a dalt, mert persze, még nagyon régen játszottam 4-kezessel a nővéremmel, szóval, hogy megvan valahol ott alul, mélyen, valahol igen. Ez megvan. De például van olyan dal, amit én kezdek be. És tudod, ott van 1500 ember, és néznek ott a zenészek, ugye rettenet jó zenészek vannak a Zoli mellett, és akik őt kísérik, és akkor kezdjem el a dalt. És ott a kotta, tudok kottát, Tomas, nyilván, de tudod azt, hogy most akkor én vagyok ott, és előttem egy rettenet jó klasszikus zongorista volt ott, a Cenerudi.
1: Így van.
0: És hát tudod, aztán nyilván bele kellett törődni, vagy nem törődni, bele kellett szokjak ebbe. Dús. Én jobban is szeretek fül után menni dolgok után. Szeretek egy picit úgy máshogy játszani, mint ahogy a kottában van írva. Hát ugye nem is hiába lettem jazzongorista. Nem feltétlenül szeretem a kottát követni. És ugye ma már ott felhívott a Rátonyi Robi 1-2 hete, nem hiszem, nagyon beteg voltam, hogy 3 nap múlva erdélyi turné Mága Zolival, és kéne vállaljam. És akkor mondom, hogy oké, akkor elvállalom, meggyógyultam, hál' Istennek, és második koncert után a Zoli, ugye hatalmas muzsikálások, hatalmas siker, mindenhol teltház, és oda szól a Zoli nekem, hogy szólózzál valamit. Tudod, és mit szólózzak? Itt vagyok egy katolikus templomban, hideg van, a kezem is hideg, mit csinálja? És játszottam egy ilyen improvizációt, ilyen Peterzonos világban, egy ilyen kis blúzos dolgot, ilyen stride-os az én világomban, és nagyon nagy sikere volt. Uh-huh. és aztán még kért máskor is a Zoli tőlem ilyen szólót. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tetszik neki a zongorázásom. Persze le kell hozni azokat a dolgokat, amik a zenekari repertoárban benne vannak, nyilván le kell kísérni Schindler listája, meg ilyen hasonló dalokat, amiket a Zoli nagyon jól játszik, és a zenekar is olyan szépen kísér, és ugye nekem bele kell szokni abba, hogy milyen egy cigány zenekarra játszani. Teljesen más a lüktetés. Szóval utánuk kell menni valahogy, nem. A jazzben az van, hogy egy, szóval hogy 2-4 van, a cigánzenében meg valahogy úgy nincs tempó. Én ezt nem tudom megfogalmazni, ezt érezni kell. Úgyhogy ebben kezdek beleszokni, kezdem megérezni. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretek velük járni.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez tulajdonképpen neked is egy nagy tanulmány?
0: Hogyne.
1: Mert egyébként te is színesíted az egyéniségeddel a zenekart, hiszen ez is egy új színfolt az ő világukban. De akkor ez egy oda-vissza működő tanulási folyamat, amiről most is szó van.
0: Abszolút. Aztán nekem meg kell tanuljak velük. Aztán nyilván van a kód, ugye le van írva a kottába a hangjegy, de azt ugye zenévé kell tenni, és én eddig úgy voltam vele, hogy ami le van írva, azt lejátszom. Vagy kb. Úgy lejátszom, de az, hogy zenét csinálj vele úgy, hogy figyeld a bőgőst, hogy ő hol játsza a basszust, figyeld a csellót, hogy ő hogy formálja meg a hangokat, és te vele menjél a szólamokba. Szóval, hogy aztán figyeld a fuvolát is, mert ő is jön vagy veled együtt. Szóval, és ez meg nagyon rosszul szól, hogyha nem vagytok együtt. Szóval, hogy nekem ez egy nagyon nagy feladat, és szeretem is csinálni most már. Eleinte nem szerettem, mert nem tudtam feltétlenül, hogy mire kell pontosan figyelni, de most így már túl vagyok egy pár koncerten velük. Várom a következő koncertet, mert élvezem.
1: De ez egészen más műfaj, mint amit eddig játszottál. Tehát ez egy könnyedebb műfaj, más közönséghez szól, és ennek azért nyilván megvan az előnye is.
0: Hát ez figyelj, ez a Zolinak a világa, Mága Zolinak a világa, ami merőben más, mint az én világom. Ugye nyilván otthonról hozok dolgokat, mert nekem apu bőgős, cigány bőgős, nagyapám brácsos, szóval, hogy hallottam a villámcsárdást már, meg a monti csárdást, de játszani még úgy, hogy frankó nagy zenekarban, ugye még nem történt. És kérdeztem is a Robit, ugye a Rátonyi Robit, hogy itt játszani kell, vagy hogy játszod? És mondta, hogy hát menj utánuk. Hát érezni kell. Szóval, hogyha így az ember nem muzsikus, a szó legjobb értelmében muzsikus, akkor nem felel meg ott. És egyébként nagyon sokan, ezt ott mondták nekem, nagyon sokan be akarnak a Mágával játszani. Több zeneakadémiát végzett klasszikus zongorista beajánlkozik a Robinál, hogy hát jönnék a Zolihoz, és hogy jól olvasok kottát, meg itt, meg ott játszottam, és így a Zoli ugye viszi a Robi a kérést a Zolihoz, mert a Robinak meg kéne egy ember, aki ugye helyette van, és a Zoli mondta, hogy hát nem szeretné inkább. És nagyon örültem neki, hogy rám azt mondta, hogy én mehetek. Úgyhogy valószínű onnan ismert egyébként a Zoli, hogy a fiának a nem tudom 18. vagy 20. szülinapján játszottunk a Sabatszunk Lezmerbendel a Stefánia palotában, és ott volt egy-két szólóm, amit úgy láttam, hogy figyelt, tudod, és szerintem, és ott nem is nagyon volt reakciója, csak így néha úgy oda nézett. És ő ezt így elraktározta magába, hogy úgy szerintem ez nem olyan rossz, tudod, és tök jó, hogy most ott vagyok. Nagyon, nagyon hálás vagyok neki, hogy ott lehetek.
1: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze Gypsy Colors címmel. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk holnap is a beszélgetésünk folytatásának érdekében. A viszont hallásra!
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Magyarország talpra állítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érrek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon és tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A piros lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába, ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt, galjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poin Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
4: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar, jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. A beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk terveiről, a zeneoktatás digitális lehetőségeiről és a legközelebbi koncertjeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
6: Hogy tervezed a jövőt? Hogy látod magad 5-10 év múlva? Mondtad például, hogy jövőre is akár szeretnél egy új CD-t. Hova akarod tenni a hangsúlyt? Mert azért Varga Tivadar Trió, Budapest Ragtime Band, Mága Zoltán zongoristája, hát ez nem kevés feladat.
7: Igen, meg
6: a és akkor még a tanítás.
7: Igen, tanítás, meg ott, ott van a család, meg a Sabaccunk Klezmer Band, ez is ott van, ugye még, meg a duókba, ugye a Csapó Krisztián, meg van a Kelemen Angelikával is egy dúóm, amivel megyünk elég sűrűn. Figyelj, nagyon aktívnak érzem most jelenleg magam minden szempontból. Most mondanám, hogy így sziporkázik, így a gondolatom, jönnek így zenei gondolatok, több ötletem van, hogy a trióval is, hogy lehetne, merre lehetne menni, de az, hogy 5-10 év múlva mit látok, figyelj, azt sem tudom, hogy holnap mi lesz. Megmondom neked őszintén. Az biztos, hogy lemezt azt veszünk fel, minél több lemezt akarok csinálni, nem tudom, nekem ez most ilyen cél, hogy akár egy szóló lemezt kiadjak, lehet a következő albumom, egy szóló lemez lesz. Sőt, szerintem biztos is, hogy bemegyek a stúdióba, és egy napig zongorázom, és abból csinálok egy lemezt. Most én szerintem ez a következő lépés, és a családi zenekarom, mert ugye van 4 fiam, és nekem mindig nagy tervem volt, hogy egy Jackson 5 legyen nekem otthon. Ez még hiányzik egy, most van egy Jackson 4-om, Jackson 4-esem. Teszem ki őket internetre, hogy játszunk, hát ugye dobolunk, basszusgitározunk, énekelünk, zongorázunk jelenleg. Kisebb rúvokat megtanulunk, jazzesebb dolgokat, figyelj, van meló velük. De nagyon szeretik a zenét, már az egyéves is Luis Miguel fan, énekli a Luis Migueleket, meg dobol, úgyhogy van feladat, van terv, és talán ambíció is van bőven. De mindez nem menne, hogyha a feleségem nem támogatna, ugye? Mindig mondja, és én ezt neki nagyon szeretem, és én ezt neki nagyon szeretném megköszönni itt is, és innen mondom neki, hogy nagyon szeretem.
8: És ez tényleg így van, tehát nélkülük ez természetes, hogy nem működne, hiszen azért aki egy koncertező művész, mert még tanítasz is, annak nem biztos, hogy van ideje mindenre otthon és minden gyerekkel foglalkozni. De azért mesélj nekem, adj tanácsot, igazából azt szeretném tőled kérni nekem is, hiszen Andriskám 21 hónapos, hogyan neveljem a zenére? Te mit csinálsz? Te hogyan neveled a gyermekeidet a zenére? Hogyan próbálod őket motiválni? Vagy hát nyilván, mivel téged is egész nap abban látnak, hogy te egész nap zongorázol, így nem kell nagyon motiválni őket, hiszen hogyha leutánoznak téged, már az is egy nagy dolog.
7: Szerintem pont ez a lényeg, hogy most te is pont a riport előtt mutattál nekem egy videót, ahogy hegedül. Figyelj, ez ennél nincs fontosabb, hogy a gyerek mit lát. Ugye a példa. Az, hogy én például hazamegyek, és nem tudom, sört iszom, meg nem tudom, mit csinálok, hanem leülök, és zenét hallgatok például, vagy komponálok, vagy most például benne vagyok egy gyerekkönyv, ilyen zongorás gyerekkönyv készítésbe, erről még talán nem beszélhetek, de majd ezt is behoznom hozzád, hogyha elkészül. Szóval oda is zenét készíteni, gondolkodni, figyelni a gyerekeim reakcióját arra, hogy ők hogy viszonyulnak egy dallamhoz például. Ez nagyon fontos, mert azokat a dallamokat én beviszem a könyvbe. Uh-huh. Szóval, hogy meg az, hogy én azt szoktam egyébként csinálni, hogy beteszek egy zenét, és bulizunk rá. Például beteszem most a Luis Miguel nálunk egy pár ideje a nagy favorit, előtt a Michael Jackson volt, nagyon fontos, hogy jó zene menjen, és bulizunk rá, szóval, hogy táncolunk. És ugye a tánc az már beviszi a testükbe a ritmust. Uh-huh. És nekem ez nagyon fontos, hogy és akkor azt egy idő után rávisszük a dobra. És akkor hogy hoz le egy 2-4-et a dobbal.
8: De ezt te mutatod neki?
7: Persze, megmutatom, hogy ugye táncolunk rá, ugye korlát bizonyos, nyilván ahogy egy apa táncol a fiával, nyilván.
8: Igen,
7: és aztán idő után bemegyünk a szobába, és megmutatom neki, hogy kell arra dobolni. Van is egy dal, amit nagyon szeret a gyerek, szájjal ledobolja. Szóval, hogy 15 hónapos, és mondja, hogy tu, csá, tudod. És tudod, ezt nézem, hogy belé ivódik a zene a gyerekbe, és ez a legfontosabb, hogy példa, és minél több jó zene. Ez szerintem. Mert hogyha beleerőlteted, én a nagyobbik fiamra próbáltam ráerőltetni, és láttam, hogy kezdi nem megszeretni. Uh-huh. Szóval, hogy kezdi inkább így eltolni magától ezt az egészet, és abba hagytam. Uh-huh. Úgyhogy inkább zenét hallgattunk, ha úgy van, akkor felvételeket készítünk, élvezni kell, bulizni kell, játszani kell. Ez a lényeg, játszani kell.
8: Hát ez játék tulajdonképpen, és tényleg erről szól. Aztán majd lehet, hogy visszatalál egyszer a zenéhez, hogyha esetleg egy időre el is fordul valamelyik tőle. Lehetségesnek tartod egyébként?
7: Konzit el kell végezni. Nekem ez ilyen alap dolog. Ugyan van egy belsős kisfiam, most jelenleg dob és vibrafonórára jár, mert nem tudtam sajnos beiratni zongorára, mert betelt a hely. De ez nem is probléma, mert én ezt tudom pótolni otthon, bár nyilván más az, mikor az ember a saját gyerekét tanítja, mint hogy egy tanár tanítja, és te segítesz neki. Uh-huh. Most dobot tanul, szereti, csinálja, nagyon ügyes volt a vizsgán is, megdicsértem, de azért mégiscsak a zongora lesz a fő irány, és alig várom, hogy jövőre járjon, és én majd csak hátulról ugye tolom, és segítek neki, mert tőlem talán nem is, nem tudom, én nem is tudom, hogy fogadtam én édesapámtól az instrukciókat. Nem emlékszem rá, de az én gyerekeim nem feltétlenül akarnak szót fogadni. Tudod, ha apa mondja, akkor az nem olyan.
8: Persze, de a legtöbb zenész egyébként így van vele, legalábbis amit hallok a környezetemben is, hogy ők nem biztos, hogy tudnak foglalkozni úgy a gyerekükkel, mint egy mondjuk idegen tanár.
7: Igen.
8: Tehát, hogy kell az idegen instrukció, és akkor az otthoni segítség az persze nélkülözhetetlen, és az nagyon sokat számít a gyerek fejlődésben, de azért mégiscsak kell egy kívülálló tanár, aki tanítja a gyereket.
7: És persze, meg tudod, azért te is aktívan tanítol. Igen. Tudod azt, mikor ilyen 6-7 óra tanítás után hazamész, akkor nem akarod még a gyerekedet is tanítani.
8: Ez is benne.
7: Mert kimerült vagy, meg talán már otthon nem is úgy vagy motiválva, hogy nem is tudom, én ezt nem akarom.
8: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek néhány napja jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg a Gypsy Blues című dalt, a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában az újonnan megjelent albumról.

0: A Gypsy Blues című dalt hallhattuk a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a napokban megjelent Gypsy Colors című új albumról. Most pedig folytassuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Engem nagyon érdekel mostanában a digitális oktatás, természetesen ezzel foglalkozok már egy ideje, és én Andriskának szoktam mutatni olyan videókat, oktató videókat, ahol például van egy hölgy, és mutatja mondjuk a hegedűnek a részeit, mutatja, hogy persze angolul, hogy a csigát hogy hívják, meg a hátlap, meg hogy miből készül, megkocogtatja, mutatja a vonót, tehát, hogy, és megmutatja, hogy hogyan kell húzni, és Andriska ott ül és nézi tátott szájjal. Tehát nyilván kell egyfajta olyan inspiráció is, hogy ilyet már azért látott nagypapájától, de egyébként leköti ez a fajta videó, és miután mondjuk mostanában Gypsy Devils-t hallgatunk otthon, és meglátta ezt a zenekart a tévében, és ment a hegedűért, amit úgy hív egyébként, hogy Vájó, Vájolin. Persze, hiszen angolul nézi. És megy a hegedűért, és megfogta, és egyből a nyaka alá tette, tudod? Tehát, hogy próbálta leutánozni, hát mivel én nem tudok hegedülni, úgyhogy ez alapján, de hogy szerinted ezek az oktató videók, ezek mennyire lehetnek hatékonyak, mennyire épülhetnek be az otthoni tanításba, az inspirációba, vagy esetleg te használsz ilyeneket otthon a gyerekeidnél?
2: Én max annyira használom ezeket, nem így oktató jelleggel, de például beteszek egy koncertet.
1: Tehát akkor inkább te a zenei inspirációt.
2: Igen, igen. Szerintem jó ez, hogyha ezt használjátok, szerintem, de ez nyilván nem helyettesítheti azt, hogy valaki oda menjen és megmutassa neki, és megfogja. Persze. Személyesen. Én ezt annyira nem ismerem, ezt a részét a dolgoknak. Én a Covid idején a digitális órákat is se szerettem. Szóval, hogy én inkább bementem egy héten kétszer, ha lehetett, és nagy nehezen felvettem az anyagot, de én nem tudom. Én nekem nagyon fontos a személyes, személyes óra.
1: Képzelt, ha már így a digitális oktatásnak erre a terére is rátévettünk, hogy a Covid időszaka, nekem az volt a tapasztalatom, hogy az Egresi Konziban például számos diák sokkal jobban fel tudott készülni kötelező zongorából, így online oktatáson keresztül. Egyrészt ugyebár úgy jöttek az órára, ahogy éppen, hát hogy is mondjam, kényelmesebb volt nekik, hiszen nem kellett várni mondjuk egy órára, nem kellett külön ezért bemenni, és hanem otthon felcsatlakoztak, ez nyilván egyfajta kényelmet jelent. Visszanézhették az órát, de ami külön pluszt jelentett, hogy meg is követeltük tőlük, hogy vegyék föl havonta egyszer a megtanult anyagot. Ha akár csak jobb kézzel játsszák föl mondjuk a Bach kis preludiumot, majd utána a következő hónapban csak bal kézzel, harmadik hónapban két kézzel. Ez valahogy olyan motivációt adott nekik talán a gyakorlásra is, és egyfajta rendszerességet, ami azt eredményezte, hogy sokkal jobban fel tudtak készülni a Covid alatt, legalábbis zongora kötelező tantárgyból. Úgyhogy megvan ennek, én azt gondolom, a saját kerete, ahol ezek kiválóan alkalmazhatóak. Nyilván a főtárgyoktatás egy picit más, mint ahogy mondtad, tehát, hogy tényleg ott azért szükség van a személyes kapcsolatra. És csak egyfajta kiegészítés lehet. Én legalábbis így tartom. Aztán nem tudom, hogy neked akkor milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban.
2: Én ezt, ahogy lehetett, próbáltam elkerülni. Nekünk az iskolában úgy volt, hogy minden hétre kellett készíteni videót, és próbáltam minél tömörebben, minél célratörőbben megmutatni, elmondani, de sose éreztem azt, hogy tudod, az, mikor eljátszod, és mondjuk a gyerek nem úgy veszi át. Nem tudom, én ezt nem maxoltam ki, ezt a digitális oktatást. Nyilván te ennek a mestere vagy, ahogy látom. Én sajnos ebben nem mentem bele. Úgyhogy erről nem is tudok így nagyon neked mit. Nekem nagyon fontos az, hogy a gyerek ott jön előttem, és meg tudjam fogni a kezét, hogyha valamit nem úgy sem, meg tudjam mutatni neki. Lehet, hogy velem van a probléma, hogy nem tudok ezzel így azonosulni, de én inkább a személyes órákra orientálódtam talán.
1: Nekem gyakran jönnek növendékeim, hogy ezt meg azt hallották az interneten, és biztos láttad már te is, amikor így a levegőből így potyognak le a hangok, és akkor egyszer csak az oggal billentyűzés.
2: Igen.
1: És ezeket nagyon szeretik, és gyakran onnan tanulják meg a dalokat.
2: Igen.
1: A dalokat. Igen. Tehát, igen. Hogy ez a generáció már egy picit másként áll hozzá ezekhez a,
2: figyelj,
1: az anyagokhoz.
2: Nekem a legalapabb, ugye kicsiket tanítok főleg, zongoriskola 1-2.
1: És tulajdonképpen pontosan róluk beszélünk, tehát őket inspirálja ez,
2: igen,
1: a dolog.
2: Igen, és aztán ugye vannak most már ezek a YouTube videók, amiket te is mondol, hogy lepotyognak a hangok, és akkor azok a billentyűk kivillognak, és amiket le kell ütni.
1: Így
2: van, és akkor és ő ezt le tudja utánozni. Ez akkor van, amikor a gyerek olyat akar játszani, amit ismer. Mert nagyon sok gyereknél azt látom, hogy elvész a motiváció, mert a zongoriskola egyből a Bartók láttál már valahát játszuk, és nem akarja játszani, mert ez nem buli. Uh-huh. És akkor ezt most már én is alkalmazom az elmúlt években, hogy akkor játszunk valami olyat, amit ismersz. Karib-tenger kalózai földcímdal, Harry Potter, Rózsaszín Párduc, Mr. Bean, és ugye ezek is jó darabok, mert valaki ezt leírta, szóval megkomponálta a gyerekeknek új rendel, és ezek fejlesztik is a gyerekeket. Én ezt nagyon sokat használom, uh-huh. és a gyerekeket is motiválja. Most például egy olyan fiú jött vissza hozzám a kiiratkozott zongorából, mert vizsga előtt 3 héttel nem tudta eljátszani a darabot, és hát szigorúbb voltam vele, mint szoktam, és ő egy nagyon visszafogott fiú, és kiiratkozott, mert szigorú voltam vele, és aztán pár hónap múlva felkeresett, hogy nagyon hiányzok neki, de szeretné, hogy olyan darabokat tanulnánk, ami jó. És hát mi az, ami jó, tudod? Hát akkor ne tanuljuk a 62-es, hanem az 58-asat, tudod? És nem, arra gondolt, hogy jó az, amit ismer. És akkor megtanultuk a Mézga Géza főszímdalát, és azt viszont szárnyalt. Úgy megtanulta, olyan gyorsasággal, és annyira szerette játszani, hogy megszerette újra a zongorát. Szóval, hogy meg kell találni ezt az arany középutat, hogy fejlődjön, szeressen játszani, de kedves legyen a tanár, a gyerek az szeressen járni. Szóval, hogy ez egy rögös út, de hát ez a szakma.
1: De tulajdonképpen ez is egy nagyszerű választás volt, hiszen a népdaloknak, a hagyományának az átörökítése ugyanolyan fontos lehet, mint akár a magyar filmtörténet egyik jeles alakjának a főcím dalának az átadása, megtanulása. Úgyhogy ez is értékközvetítés, amit mi itt tulajdonképpen véghez viszünk, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív kicsengésű ebben a tekintetben. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek

0: Jaj, de jó, a Habos sütemény című dalt hallhattuk a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a napokban megjelent Gypsy Colors című albumáról. Most pedig folytassuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művésszel készült beszélgetésemet. Hogy tervezed a következő időszakot? Hol lehet téged esetleg hallani a következő néhány hétben?
1: Van egy állandó helyünk a Varga Tivadar trióval, a Mazeltov étterem az Akácfa utcán, ott mindig játszunk minden héten egyszer vagy kétszer, de mindig az egy ilyen fix hely. A Sabatson Glezmer Bandel, a Spinoza színházban vagyunk minden két hetente pénteken. A Cifra Fesztivál által most a júniusban Brüsszelbe megyünk ki 3 napra koncertezni, a trióval május végén Prágába megyünk 2 napra, szóval, hogy elég sok sűrű a naptár, hál' Istennek, sok koncert van, és ha bekövetnek a kedves hallgatók a Facebookon és hasonló ilyen internetes oldalakon, akkor értesülni tudnak a koncertekről, mert szokták egyébként tőlünk kérdezni így a koncertek után, és aztán mondjuk, hogy be kell követni, de aztán többnyire nem történik ez meg. Ezért is jó például a CD, hogy az úgy előveszik, és ugye látják, hogy jó, akkor bekövetem, és megnézem a jelenlegi koncerteket. Szóval be kell követni a Facebookon, mert most nekem a Facebook az főleg az ilyen főbb oldalam, amit használok, és oda mindig felteszem a koncerteket.
0: És hogyha mondjuk szeretné meghallgatni valaki a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a Gypsy Colors című új albumot, ami tulajdonképpen a napokban jelent meg, és csak röviden felolvasom, hogy akik még szerepelnek rajta: Robi Lakatos, Gyárfás István, Botos Lajos, Csapó Krisztián, Kovács László, Csárics Sándor, és akkor még mondhattam volna Gajer Ferenc és Veszeli János. Igen. Személyét is, akik a Varga Tivadar

0: Filminek az állandó tagjai. Igen. Akkor hol kereshetnek még rád, ahol meg lehet hallgatni ezt az új albumot?
1: Figyelj, ez a, tulajdonképpen az összes ilyen digitális platformon fent lesz, ugye a TomTom a kiadó, és hál' Istennek ezt nem nekem kell most intéznem, úgyhogy Spotify, Apple Music, YouTube-on is fent lesz, ugye YouTube az egy ingyenes oldal, ott is meg lehet hallgatni. Nekem nagyon, nagyon tetszik ez a lemez, én erre kifejezetten büszke vagyok most, nem csak a Robi miatt, ha bár ő nagyon sokat nyom a büszkeségem mi voltával, hanem azért, mert ez a lemez, ez tényleg valóban az én ízlésem és az én gondolataimat tartalmazza teljes mértékben.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és beszélgethettünk az új albumodról, az új CD-dről, és további szép életet kívánok ennek az albumnak, hogy remélhetőleg sokan fogják hallgatni, és nagy sikert fog aratni. És akkor várunk vissza téged természetesen legközelebb is.
1: Köszönöm a meghívást, és én is kíváncsi vagyok erre a lemezre, hogy mi mit fog produkálni, remélem, hogy szeretni fogja a közönség.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszi.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. A beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a terveiről, a zeneoktatás digitális lehetőségeiről és a legközelebbi koncertjeiről. A műsor befejezéseképpen hallgassuk meg a Keresztapa című film zenéjét, Nino Rota szerzeményét, melyet most a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában hallgathatunk meg a Gypsy Colors című albumról. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki Andrást hallhatták. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!

Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma diákok vezetik kortársaikat a holokauszt történetében. Látássérült látogatók, hangok és tapintható tárgyak segítségével fedeznek fel egy múzeumot. Budaörsi diákok a kitelepített svábok helyébe képzelik magukat, Pécsen pedig roma fiatalok beszélnek kortársaiknak a roma holokausztról. Ezek a programok elismerést kaptak hétfőn a Szép Művészeti Múzeumban, ahol megnyílt a múzeumok őszi fesztiválja. 9 pécsi gimnazistát készítettek fel arra, hogy végigvezesse kortársait a Porajmosz Roma Holokausz című vándorkiállításon. A Gandhi gimnázium diákjai a Janus Pannonius Múzeum programjában saját hangjukon beszélnek a történelmi tragédiáról a hozzájuk hasonló korú látogatóknak. A Kortársról Kortársnak című résztvételi projekt hétfőn múzeumpedagógiai nívódíjat kapott. A fiatalok felkészítése a múzeum és az amszterdami Anne Frank alapítvány együttműködésével valósult meg. Szintén nívódíjjal ismerték el a miskolci Hermann Otto Múzeum láthatáron túl inkluzív utazás a Hermann Otto Múzeumban című kezdeményezését is. Munkatársai látássérült emberekkel együtt dolgozták ki a foglalkozásokat. A résztvevők hangok, illatok, tapintható tárgyak és beszélgetések segítségével fedezik fel a gyűjteményt. A díjátadón elhangzott laudáció szerint 3 különböző témájú foglalkozáson összesen 175 látássérült látogató vett részt. A program már a tervezéskor figyelembe vette, mit szeretnének megtapasztalni azok, akiknek készült. A Budaörsi helytörténeti gyűjtemény Mindent hátrahagyni című nívódíjas foglalkozása az iskolába viszi a múzeumot. A diákok egy-egy budaörsi sváb család helyébe kerülve követik végig az 1946-os kitelepítéshez vezető eseményeket. Döntéseket hoznak, mérlegelnek, majd személyes sorsokon keresztül ismerik meg, mit jelentett az otthon, a ház és a felhalmozott javak elvesztése. A foglalkozás a Gyűjtemény Bőrönd Múzeum nevű iskolákba utazó programjához tartozik. A 4. múzeumpedagógiai nívódíjat a Ferenci Múzeumi Centrum Inkluzív Családi Délelőtt című programja kapta. Eszerint a 10 alkalommal megtartott foglalkozásokon különböző igényű gyermekek és családok fedezhették fel együtt a kiállításokat. A szervezők a segédanyagokat és a feladatokat is a résztvevőkhöz igazították. Köztük látássérült, hallássérült emberekhez, valamint hátrányos helyzetű családokhoz. Fesztivált szervező Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója Cseri Miklós a kutatással alátámasztott múzeumi tudás jelentőségéről beszélt. Arra figyelmeztetett, hogy a tárgy önmagában még nem mond el mindent, a hozzá kapcsolódó történet hitelességéért a kutatás és a múzeumi szakemberek felelnek. A Szép Művészeti Múzeum főigazgatója pedig azt érzékeltette, milyen nagy része lett a múzeumpedagógia az intézmények mindennapi munkájának.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukat mesélik el nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Havas Lajos alias Csiko az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Üdvözlöm a hallgatókat.
3: Nos, nagyon örülök neki, hogy ismét itt vagy, hiszen a múlt héten befejeztük az interjút, de hát nem fejeztük be teljesen, csupán lejárt a műsoridőnk, de még bőven van mit átbeszélnünk, ezért újra meginvitáltalak, és nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttél.
4: Én is nagyon örülök a meghívásnak.
3: Nos, ugye a múltkor ott fejeztük